0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyik az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban kortárs, költészet és modern popzene találkozása Taylor Swift és a Fade of Philia. Taylor Swift dalainak a sikere azért abban is rejlik, hogy elképesztően jó szövegeket ír hozzá az énekesnő. Még tavaly októberben jelent meg a 12. albuma, The Life of a Showgirl, és az énekesnő a dal szerző munkálatok mellett a produceri munkálatokból is kivette a részét, de azért nem bízták a véletlenre a dolgot. Ennek a dalnak például az egyik társszerzője Max Martin, svéd származású popzene guru, hát gyakorlatilag minden második toplistás dal mögött ő áll. Ez a Fade of a Philia a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Loi például a német énekesnő, aki a művész nevét nem a menedzsmentjének köszönheti, hanem hát tulajdonképpen a gyerekkorának. Az igazi neve az, hogy Leoni, és úgy becézték gyerekként, hogy Leoni Lionheart, vagyis oroszlán szívű Leoni, és hát a Lion szó összekevert betűiből kijött a Loi. Hát gondolom, töprenget, mi legyen a nevem? A Britney már foglalt, ez az legyen Loi. David Puente ezzel közös dalát hozom most. Ez a Golden Summer a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen

0: terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Martin Gerix és Ed Sheeran, a két jó barát a folytatásban, és a repeat it természetesen. Martin Gerix is a héten zárta le a nyári szezont, úgy hivatalosan is. Ibizán volt rezidens, azon a helyen, ahol egyébként David Guetta is a góri, a főnök. 13 különleges hét van mögöttem, ezt írta ki a social media felületeire, és hát megköszöntöm mindenkinek, aki elment valamelyik fellépésére is. Hát a DJ-knek, a sztár DJ-knek most kezdődik igazából a pihenős időszak, ugye nyáron mindenki kihajtotta magát. Martin Gerix, Ed Sheeran, Repeat It, ezt hozom a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most, hogy rákagyarodtunk október hónapra, már tényleg nincs sok hátra a Rádió 1 Top 500 hétvégéig. Folyamatosan jöhetnek még a voksok, például a Rádió 1 Top 500 forró drótján, ez a 0620-311-111-es szám. E-mailben is el lehet küldeni a kedvenc Rádió 1-es dalokat a top500kukacradio1.hu e-mail címre, vagy Facebookon is el lehet küldeni nekünk. Sok voks érkezett például Regál Lili dalára már. Hozom a Heal Me-t.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most például a kolumbiai szupersztár, aki szeptember 18-án szombaton elstartolt Madridban, 12 koncertből álló sorozata indult el, 25 dalos műsor, egy ilyen igazi greatest hit koncert 50 ezer néző előtt egy róla elnevezett arénában, micsoda személyi kultusz, Shakira érkezik, és ez az igazi mai sláger mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most

0: Tenek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy éjszaka is, és hát ilyenkor az éjszakai hajnali órákban is van egy-két kósza, bátortalan üzenet, hogy most esetleg konténerjáték. Balázséknál lesz legközelebb, a nagy konténer nyitó buli pedig október 9-én.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz például, akinek a legnagyobb sikere a mai napig a 2014-es Mr. Props Waves remixe volt, mert hogy egy Grammy jelölést is szerzett neki ez a dal. De Grammy jelölés, meg nemzetközi sikerek ide vagy oda, a legjobb barátai most is a gyerekkori barátai Robin Schulznak. Őt hozom a folytatásban.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nógrádiak egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést a megyei tiszti főorvos. Közúti ellenőrzésen bukott le több kábítószerfogyasztó is Kelet-Nógrádban. Hozom a friss híreket. A Nógrád megyeiek egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést Feketéné dr. Zeke Ildikó, megyei tiszti főorvos, a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének szerdai ülésén. Mint ismertette, továbbra is a keringési rendszer betegségei, illetve a daganatos megbetegedések a két vezető halálok a Nógrád megyeiek körében. Ezek súlya a kor előre haladtával egyre nagyobb. A légzőrendszert érintő daganatok esetén a férfiaknál, még a vastagbél daganatok esetében mindkét nemnél magasabb a halál. Halálozási hányados az országosnál Nógrád megyében. A rosszindulatú merráknál ugyancsak magasabb a halálozási hányados az országos átlagnál a nógrádi nők esetében. Mint Feketéné dr. Zeke Ildikó kiemelte, utóbbi két betegségtípusnál elérhető ingyenes szűrővizsgálat, a korai felismerés pedig mindkettőnél életmentő lehet. Ismertetése szerint mammográfiás emlőszűrésen a meghívott nógrádi hölgyek mindössze 30%-a jelent meg 2025-ben, miközben 70%-os részvételre lenne szükség, hogy a statisztikai adatokban is látható javulás legyen. Több kábítószerfogyasztó is közúti ellenőrzésen bukott le Kelet-Nógrádban, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Múlt csütörtök este a rendőrök egy 32 éves sofőrt igazoltattak Kazáron, akiről kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől, ráadásul hamis nevet és adatokat mondott be az egyenruhásoknak. Az ellenőrzés során nem csak a kocsiból került elő drog, de a sofőr szervezetében is kábítószert mutatott ki a gyors teszt. Másnap Sóshartyámon állítottak meg a rendőrök egy autót, melynek sofőrje előbb tovább hajtott, majd mielőtt megállt volna, egy csomagot dobott ki az ablakon. Az autót egy 29 éves Nógrád megyeri férfi vezette, akinek nem volt jogosítványa, kábítószer hatása alatt volt, ráadásul körözték is. Az egyenruhások egy gyufás dobozban és a kidobott csomagban is kábítószert találtak. A csomagtartóban a rendőrök édességre, élelmiszerre és alkoholra is bukkantak, melyekről a kocsi utasa, egy 24 éves Nógrád megyeri férfi elismerte, hogy aznap lopta Salgó Tarjánban. A rendőrök előállították az érintetteket a kapitányságra, és eljárást indítottak ellenük. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, a légmozgás néha kissé felélénkülhet majd. A hőmérséklet délután a 23-24 fokig emelkedhet. Pénteken szintén napos, száraz időben lehet részünk, hajnalban 0 és 5 fok közé hűlhet a levegő.

0: Még később 23-24 fokot olvashatunk majd le a hőmérőről. Változást a szombat sem hoz, ekkor is a napsütésé lesz a főszerep, szinte egyetlen felhő sem érkezik majd fölénk az előrejelzések szerint. Reggelre ismét 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, majd napközben 23-24 fokot mérhetünk.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLOR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a világ hivatalosan második legjobb DJ-je, ha nagyon ragaszkodunk a DJ meg top 100 listához, Martin Garrix, aki egyébként már többször volt első is, a tavalyi évben David Guetta szerezte meg az aranyérmet, na de most már nem sokára kiderül, hogy az idei lista hogyan áll össze, október 6-án kedden lesz a nagy eredményhirdetés Ibizán, lesz egy ilyen előkelő gála is hozzá, Lost Frequencies, Vintage Culture és egyéb sztár DJ-k szereplésével. Több kategórián belül is lesznek egyébként díjazottak, világ legjobb trance DJ-je, világ legjobb hard DJ-je, techno DJ-je, és a többi, és a többi, és hát ugye a mainstream kategória, ez a bizonyos százas lista. Ezen a listán tavaly Martin Garrix a második lett.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó, az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: nélkül. Morázsik reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kell mondanom nektek, hogy nekem megváltozott az életem tegnap.
2: Mennyire?
1: Kaptam egy levelet, egy ajánlottat a polgármesteri hivataltól.
3: Hoppácska!
2: Azt a rendőrösti vagy nyíregyházi?
1: Nyíregyházi.
3: És ez ilyen a gov.hu-ra, vagy hova jön ilyenkor?
1: Nem, ez bedobták postaládába.
3: Tényleg?
1: El kell mennem átvenni onnan a kezdet, meg kell találni a postát.
2: Díszpolgár lesz.
3: Na.
1: De hogy lesz
3: felkértek
1: egy díszpolgár?
2: Ne, hogy nem.
3: Sok mindent, átadóra felkértek.
1: Sok mindenre számítok, de arra, hogy valaha is bárhol, azt nem.
3: Szoboravatás.
1: Na, nem.
3: Nyíregyházi polgármester hivatal írt?
1: Igen, igen.
3: Na, várjál akkor.
1: Azon belül is segítek, csak mivel látom, nagyon-nagyon más trekken vagyunk. A hagyatéki osztály.
3: Oda nézzél! Hagyaték!
1: Pénzzel a házhoz!
2: Isten nyugosztalja, bárki volt.
3: Pénzzel a házhoz! Ilyenkor a polgármester hivatal írja, hogy csókolom, adnánk egy kis pénzt.
1: Konkrétan azt történt, hogy kaptam egy nagyon sejtelmes levelet, amiben az unokatestvérem rokonsági szálát firtatják, az unokatestvérem, aki 10 éve ezelőtt halt meg, és tehát ő az apám nővérnek volt a fia.
2: Még nem kapkodtak.
1: Igen, tehát 10 éve halt meg, azóta meghalt a szegénynek az anyja, meghalt az apám, és tehát az összes közöttük lévő rokon mindenki meghalt. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy akkora népírtás volt nálunk, hogy az unokatestvérek én vagyok az egyetlen leszármazottja. És fogalmam sincs, hogy ez hogyan alakult így, nem ez a lényeg, hanem hogy mondták, hogy hát van itt valami, ami miatt nyilatkoznom kell, hogy ez tényleg így van.
3: Oda nézzél! Földek, jószág,
2: kastély,
3: régi képek,
2: ja, nem lázán,
3: ingóságok,
1: nem nők,
3: gyerekek, nami kisfiúk.
1: És azt valaki kezdeményezte, annyit lehetett megtudni a levélből, hogy valaki kezdeményezte, hogy újra tárgyalják a hagyatékot.
2: De várj, hát mondom, akkor most támadás van.
1: Micsoda?
2: Hát akkor ez támadás.
1: Hát én is ezt hittem, hogy előkerült valami titkos rokon, aki most ért észhez. Megcsinálta a MyHeritage-et, és aztán azt mondta, álljon meg a menet!
2: Ő akarja vinni az összes pénzt!
1: Igen, igen, igen. Mindenre fel voltam készülve. És aztán utána fogtam, és utána jártam. Betelefonáltam a körzeti megbízotthoz.
3: Először elváltoztatott hangon.
1: Igen, igen. És aztán utána ugye kitöltötte a papírokat, minden egyéb. Na. És kiderült, hogy örököltem.
3: Na, 20 milliót, 50-et, földet, jószágot, disznót, értékes ingóságokat, ezüst kanálkészlet.
1: Ezzel mind nagyon meglepődtem volna, mert az illető, aki után örököltem, egyszer kapott tőlünk egy mikrót, és egy héttel később eladta. Szóval nem hiszem, hogy ez...
3: Rosszat
2: nem használ mikrót.
1: Igen, igen, nem, rosszat tesz volna az étkezési kultúrájának.
3: Ajajajajajaj, itt nem ingóságok lesznek, itt valami más lesz.
2: Adósságok.
3: Itt valamit más történet
1: nagyos,
3: van.
1: Nagyos, tapogatjuk, nagyos, nagyos.
3: Nem mondod komolyan.
1: 10 évvel a halála után rájött valaki, nem ember, hanem valamilyen cég, hogy tartozik neki 225 000 forinttal, és kinyomozták, hogy van a nevén, figyeljetek, ezt nem tudom, hogy is, nem is tudom, hogy kell mondani, 185/540, tehát 540-ed, vagy hogy van? Nem, fordítva van, 540/180-ad. 185-öd.
3: Úgy mondjátok, hogy én is értsem.
2: Igen, tehát valami egy... nagyon jelentéktelen.
1: Tehát nagyjából egy másfél négyzetméterről beszélünk, egy szántó.
3: Nem mondta, hogy föltulajdonos tettél.
2: Öcsém, nagy birtok!
3: Ha meg kell csinálni az aranykalászos gazdát.
1: Az új életemmel? Ez a kérdésem. Most kifizette érte azt a 300 000 forintot, amit addig inflálódott, vagy nem tudom, így azért, de hogy...
3: De várjál, tehát akkor örököltél egy kicsi földet, meg egy tartozást?
1: Igen, és el kell döntenem, hogy mind a kettőt kérem, vagy egyiket sem.
3: Zseniális a csaj, hát... érted? Még áttolta gyorsan valakire.
2: Megvan! Hát na. A magyar úri emberek lesz, érted? A birtok alatt lesz a ganja termesztés.
3: Most ott lesz, és már indul is. Ráskó lesz. Jöjjön ön is a ráskó lendbe.
1: Hozd a lovat, csok!
3: Jöjjön ön is a ráskó lendbe.
2: Olaj!
3: Várjunk szeretettel. A ráskó lend mindig remek szórakozás sűjt önnek.
1: Lesz olaj, csak napraforgó. Hát és akkor mi van? Ugyanolyan jó.
3: Ez lesz.
1: Szóval a lényeg, a kérdés, mennyi ez pontosan?
3: Mennyi 540?
1: Mennek a 185 része.
2: Egy harmad, de azt írja a hallgató, hogy ez egy harmad, csak azért van így, mert hogy nagyon sok az örökös. De akkor most akkor mégis sokan vagy?
3: 539-en vannak még ott melletted, akinek szintén tartozok.
1: Én nem hiszem, mert nekem, tehát élő rokonom az anyám van, meg az unokahúgom, tehát meg a nővérem. Igen, tehát ennyi van, igen. That's all.
2: Hát lehet, hogy a szegény elhunyt Isten nyugosztalja azért.
1: Ha lesznek rokonaim, azokat én fogom megszülni, csak ennyit szeretném mondani.
3: Igen. Itt az ideje, hogy Eszter végre meghagyja a bajuszt.
1: Hát nem tudom, mert lelízereztettem. Most már nagyon keserves lenne, tehát még szerintem tudnék, hogy négy szállat tudunk növeszteni.
3: Igen. Egyébként rendben van. Jó, akkor gazdálkodunk, törpelovakat tenyésztünk, és megnyitjuk ráskólendet. Ez az örökség. Ez
1: azt
3: az örökség.
1: Hogy nem az örökös sok, hanem egy osztatlan tulajdon valószínűleg.
3: Bizonyára.
1: menjek oda és szúrjam le
2: az
1: ászlómat.
3: Az egész tulajdonnak a 180-ad része az övé, nem? Tehát a 180-ad része az 540-nek a tiéd.
1: De itt most az 540 egységre, nem? Az három? Micsoda?
3: Az három.
2: De az három, az három. Egyharmada, az, ugye?
3: A Földnek az egyharmada a tiéd.
2: Na de várjál, nem lett az egyharmada az övé, ha ennek van 540 tulajdonosa. Szeretem.
3: 540 tulajdonos vár még ott, hogy ő is kapjon valamit?
1: Nem. Szerintem 540 részre osztották fel.
2: De a 380-ad. Miért osztott föl? Azért osztott föl, mert 540 tulajdonos van.
3: Osztatlan közös tulajdon, és ezért van ez így
1: felosztva. Valaki
3: telefonálja
1: már Újfehértorral, ismeri ezt a földet, hogy,
2: hogy merre
1: most akkor hányan vagyunk, mert...
2: Nincs valami neve.
1: Még nincs. Nekünk kell elnevezni.
2: Hogy mit te, patkányos dűlő? Vagy...
1: Nem lehet dűlő, mert, ez a, mert ugye ez teljesen síkság. Nincsen dűlés.
2: Nincs benne dűlés, a dűlő az nem legyen. Az,
1: tehát,
2: hogy dűl.
1: Csak, tehát puszta lehet. Puszta
2: lehet. Nincs benne dűlés.
1: Hát de miért a dűlő az nem azt jelenti,
2: nem,
1: hogy...
2: Nem, hanem... nem. Hát az ilyen szántóföld. Az a lehet, dűlő? A dűlő az lehetség.
1: Hát akkor miért dűltél el?
2: Eldűlt azért.
3: Eldűlt.
2: Szerintem ez neked való ez az új világ.
1: Ha, de, most, de, most mi? De mi a dűlő? Most már akkor a dűlő az nem lejtő.
2: Nem.
3: A dűlő az nem, a dűlő az nem lejtő.
2: Nem azért, mert eldűlt.
1: Hát én ezt nem értem.
3: Te azt hitted, hogy azért dűlő?
2: Azért dűlő, mert ez el van dűlve.
3: Vagy a kasszás dűlő, a kasszás dűlő, azért dűlő, mert eldűlt a kassa.
1: Nem azért, mert ilyen lejtős osztottával kell kasszál az alját.
3: Jó, viszed akkor a törpelovakat? És akkor mennyi lóvét kell fizetni? 3 kilót be kell csengetned?
1: De figyelj, és sajnálom, a dűlő az tényleg nem egy...
2: Persze, nem. Az nem dűl, az a szántóföld.
1: Hát ez... Felháborító, ez most komoly. Egy egész életet, így éltem le.
3: De te azt hitted, hogy a kasszás dűlőnél dől a kasszás?
1: Hát nem kasszás a kasszás dűlő, hanem a dűlő dől.
2: Dől a fő, de ezt kasszával kell lépned kasszával.
1: Hát akkor miért éve dűlőnek, ha nem dől? Hát és valaki mondja
3: és
1: már.
3: És akkor dűlőre jutunk, az mi? Akkor eldöltünk, vagy akkor az mi?
2: Így van. Rájutunk a dűlőre, de ami ugye dűl. Aha.
3: Tehát én dűlőre jutottam veled, akkor mind a ketten eldöltünk.
1: Hát azt jelenti, hogy itt már sem nem tudunk menni, mert már dűlő van.
3: Igen. Annyira megállapodtunk már, hogy most már dűlőre jutottunk, tehát eldöltünk. Aha.
1: Na jó.
3: Hát ez el is dűlt akkor, nem? Hát, akkor meg vagyunk. Ez így vagy úgy, de eldűlt.
2: Eldűlt ez a kérdés.
1: Ez olyan, a tűkönülés.
3: A tűkönülés
1: ilyen. A tűkönülés ilyen.
3: Így van, a dűlő meg az álló. Ez van.
1: Hát, én nem értem, hogy ez
2: a gazdagoknak van az álló.
3: Van a gazdagoknak az álló, a szegényeknek meg a dűlő. És van a dűlő meg az álló. Hát ez teljesen értem. Hát ez nem is értem, hogy ezt miért nem tudod.
1: Úristen, lett-e tényleg egy picsányi föld, de most tényleg hallgatok. Hát ez csodálatos.
3: Na, de akkor mit termet? Termesszünk rajta, mit termezünk? Növényi marihuánát, vagy orvosi marihuánát.
1: Orvosi marihuánát, vagy orvosi törpelovakat.
3: Orvosi törpelovakat, orvosi marihuánát.
2: Az a baj, hogy meg kell felezned, mert az egyik részében lesznek a törpelovak.
1: Igen.
2: A másik részét meg kell művelned, hogy a törpelónak legyen mit enni.
1: De mi, hogyha a törpeló megeszi az orvosi marihuánát? Ez szerintem egy problémás.
2: Vidám törpeló lesz.
1: Nem hiszem, szerintem amúgy nagyon nehéz olyan marihuánát termeszteni, amitől vidámak lesznek, mert általában inkább melankolikusak lesznek tőle a lovak.
2: Be kell keríteni.
1: A lovat, vagy a
2: hát az
1: marihuánát.
2: Egészet, a földet, hogy nehogy ott elfoglalják.
1: Jó, nagyon először is ki kéne derítsük, hogy ez pontosan mekkora területet jelent.
3: És ugye nagyon fontos, hogy ideg, hogy lejte, ugye? Tehát azt is meg kell nézni.
1: Dűl-e?
3: Nem is dűl, de legalább lejte ez a terület. Mindenképpen nézzük meg, hogy lejte maga a dűlő. De jó,
1: hát
3: neked egy örököltél.
1: Ha kidűlett a szemed.
3: Akkor kilejtett a szemed.
1: Nem, hát kidűlett.
3: Kidűlt, akkor kijött, igen.
1: De a dűlledés is teljesen más, igen. A dűlledni teljesen más, mint dűlni.
3: Tök izgi lehet így örökölni egyébként. Tök izgi lehet, hogy bemész, és valamit örökölsz valakitől.
2: Hogy ez a vége általában.
3: Általában tartozás.
2: Igen, hogy van egy nagy tartozás mellé, lehet, hogy van valami kis vagyon is, de...
1: De járt már valaki így? Kedves hallgatók, írjátok már meg, hogy ki lett-e rancs tulajdonos, és utána hogyan élted?
3: Igen, van ilyen, hogy egy meghal egy gazdag, nem tudom, nagybácsi, akiről sose tudtátok, és egyszer csak egy mesés vagyont hagy rád. Van ilyen, hogy egy apuka, akiről nem tudtad, hogy milyen életutat jár be, meghal, eszébe jut, hogy vagy, és rád hagy valami mesés vagyont. Ez csak filmekben van, nem?
2: Én se láttam még ilyet.
3: Inkább tartozásokat örökünk.
2: Az ilyen eltűntből nagyon ritkán van, mert hogyha apád, anyád ugye elmegy, és akkor volt egy házuk, azt megöröklöd, az úgy. De szerintem, amikor így egyszer csak kapsz egy ilyen levelet, ott mindig húz
3: ott össze valami, a feneket, ott valami baj van. Igen. Na. Mini állam legyen Ráskország.
2: De nagy.
3: Reszkes Vatikán.
2: Szakadj el, tényleg, Magyarország.
3: Így van.
1: Szakadj ki. Azt akarjátok, hogy izé, hogy akkor legyen az, hogy
2: igen,
1: teljesen...
2: de útleveles, tehát rendesben nincs európai uniózás.
3: Vízummal kell belépni. Ráskország, és kiválsz Magyarországból. Leszakítasz egy részt, a 93 000 négyzetkilométer koronavírus lesz, ráskország. És oda csak útlevélre vagy vízummal tudunk belépni. Viszont ott minden lehet. Ott minden legális, minden hedóvonal mehet.
1: Jó, az lesz, hogy nem lehet majd ruhát hordani, mert az nagyon veszélyes az államra és azokra, akik ott élnek.
3: Messzerenül kell járkálni az országodban. Ezt tetszik?
1: Ami kettő kötője 6 négyzetméteres. Szerintem úton vagyunk. Szerintem ez jó lesz.
3: Igen. Földet nem lehet venni, semmit nem lehet örökölni, csak beutazni lehet és átutazni.
1: Így van.
3: Jó?
1: Jó. Jó.
3: Ez a lényeg.
2: Tehát kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskólend.
3: Csak diplomata útlevéllel lehet belépni, úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől. Milyen majd szerzünk magunknak, meg lesz. Igazából?
1: Igen, jó, ezt nagyon meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye ez meg fogja határozni így a közösséget.
3: Bizony.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye hát esélytelen, ez, de hogy jó, alakul.
2: Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
1: Hát nem, mert ülő, úgyhogy elgurulnátok róla.
3: Igen. Okay, a fizetőeszköz az a ráskoin lenne.
2: Ú, de nagy. Ráskoin.
3: Csak ráskoinnal lehet fizetni. Digitális valután lenne.
1: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
3: Blokkláncon menne, és ráskoinnal lehetne fizetni.
1: Imádom.
3: Ez teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
1: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fogok feküdni.
2: Vagy mi ez? Nem egy nagy terv.
3: És meg lehet téged nézni? Ez... Aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszel a lyukban.
1: Nem, de jó, hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy lyukban.
3: És lehetne téged kíteni. Csodálni.
1: Ugye, ha ne haragudj, meg egy csomó nagyon szar látványosság van ebben az országban. Tehát most azért abból egy lehetnék én is, nem?
3: Jó, kinek intézel diplomata útlevelet?
1: Aki szalmával kitömöm az alját.
2: Fekvő ráskó, Eszter, ez lenne a látványosság.
3: Mint a fekvő butaszobor, igen.
1: De miért ez most nem jó? És akkor hosszan adnak gyümölcsöt nekem, mint Ázsiában.
3: Igen.
1: A lábamhoz füstölőt... kell letenni majd így a mangókat. Meg igen. A...
3: Ezt intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesóka. Mi az köszi, államformánk? Tesóka. Várjál, mi az államformánk?
1: Diktatória.
3: Diktatória? Diktatória.
1: Diktatória.
3: Diktatória. Tetszik. Jó. Az államformánk diktatória. Gondoltam, hogy királyság, vagy alkotmányos monarchia, vagy hercegség, de nem, diktatória. Nem.
1: Ebben vannak előképzettségeim, ezt szeretném.
3: Ebből jó, jövünk.
1: Ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
2: Megszörül üvöltözöl.
1: Látszipőkkel kegyencek!
3: Szaktanári. Átlovagolható a terület? Tehát csak simálóval átmehetünk, vagy meg kell kerülnünk téged, mint önálló országot?
1: Úgy lehet majd lovagolni, lesznek lerakva ilyen parfisnyelek. És akkor azon lehet majd lovagolni.
3: Parfisnyelek.
2: De nem akkor a mini lovakon nem?
1: A mini lovakon nem lehet, hát hülye, vagy nem azért van mini ló, hogy ráülje. Hát miért akarsz mindenre ráülni felé?
2: De hát azért, mert ló.
1: Igen. Nem, de a mini ló nem akarja, hogy ráüljenek.
3: Az alternatív neve az országnak kucugödör lenne.
1: Kucugödör.
3: Kucugödör.
1: Kucudülő.
3: Igen.
1: Kevés.
3: Ha királyság lenne, akkor te viszont királynő vagy. Tehát, hogy akkor várjál. Ha...
2: Felség.
3: Akkor
2: ti lehetnék a heréim.
3: És mi lennénk a heréid? Igen.
1: Tessék.
3: Mi lennénk a heréid? Mi állandóan dolgoznánk. És ingyenes lenne a parkolás?
1: Hát igen.
3: Kiadatás lesz?
1: Nincs kiadatás.
3: Nincs kiadatás.
1: Kette fongot ülni a Hankó Balázsra.
3: Oda, resztek meg a Hankó már nálad ül.
2: Akkor bank is kell hozzá, azt tudod, ha nincs kiadatás, oda ömleni fog
1: jó,
2: a lóvé.
1: Zsül lesz a bank.
3: Jó, Zsül kezeli a pénzügyeket.
1: Zsül egy ilyen fémkazettával fog ülni a szérén az országomnak, és ott fogja gyűjteni a pénzt.
3: Igen. Ha lesz labdarúgó válogatottad, a magyarokat hívsz ki, csak nyerhetsz, és leszek a szövetségi kapitány.
1: Egy szövetséges kapitány.
3: Jó, támad meg Grönlandot. Minimum. Okay. Tehát valakinek üzenjünk hadat. Tehát valami nagyot kóstoljunk be, üzenjünk hadat Amerikának, mint Magyarország, ugye. Tehát menjünk rá nagyokra. Fenyegessünk meg Oroszországot, valami legyen.
1: Először is kell egy testvérállam, akivel ugye szövetségre lépek, akivel tudunk majd egymás közt ilyen exchange studenteket cserélni.
3: Jó,
2: és ki lesz az?
1: Hát nagyon kell gondolkodni. Nagyon kell gondolkodni.
2: Hát valakinek kéne alapítani egy másikat, akkor menjünk a Börzsönybe, a kis izzétbe, kis pihenőközpontot.
1: De nekem még
3: nincs. Ez központom van, semmi nincs még.
2: Nincs még. Az kevés, az most ide kevés.
3: És akkor Ráskócia megtámadja Börzsönyt?
2: Nem, ti szövetségben lép.
3: De hogy mi szövetségben vagyunk. Tehát mi testvérállam lennénk, mi nem bántunk senkit. Nincs kiadatás, de várjál, nincs kiadatás, akkor ott ellettek minket a politikusok, meg az egykor szebbet megélt.
2: Majd beszedett tőlük a pénzt, azt élünk jól.
1: Nekem nem kormányablakom lesz, hanem kormányajtóm. Azon fognak majd bejönni a problémás lakóim. Igen.
3: Jó, ez teljesen jó. Oké. Okay. Putyin jóképű testőrét megszerezzük, írja Meli. Összeraktuk, meg vagyunk. Az első, hogy ki kell lépned tőlünk. Kérdezik, hogy mi lenne a nemzeti étel? Lenne nemzeti ételünk?
2: Persze,
3: lenne valami finomság?
1: A resztelt máj.
3: Resztelt máj és a nyirosz.
1: Máj lesz a nyirosz. Igen, igen. Vagy egy májas nyirosz.
3: Az
1: na,
3: jó.
1: Tessék.
3: Csak nyirosz lehetne kapni mindenhol.
1: Igen, de zsemle formájút. Azért, mert ne legyek ugyanolyan, mint a szabolcsiak.
2: Nyilván
1: szeparálódni kell, mert ez olyan fura lenne, hogyha...
2: Na most baj van.
1: Na, mi van?
2: Nagyon nagy baj van.
1: Na.
2: Nagyon óriási baj van.
1: Kérdezett, hogy a dűlő az óló?
2: Nem, a dűlővel nincs baj. Azzal van baj, hogy nem tudod örökölni, ha nem vagy földműves, tehát ha nincs hozzá aranykalászos gazda tanfolyamot, akkor ezt neked vagy el kell adni egy földműves embernek, vagy az államra száll. Tehát az első feladatunk micsoda?
3: Aranykalászos gazda. Gazda.
2: Kinek igen. van itt sokunk közül aranykalászos
1: gazdája?
3: Ott ül az aranykalász.
1: Te vagy a gazda?
2: Tudok mondani olyan százalékot, amiért beszállok.
1: Akkor össze kell olvasztanom magunkat.
3: Nagyon komoly vizsga.
1: Akkor ez az, igen.
2: Az volt.
1: Mennyi munka van ebbe, Feri?
2: Rengeteg, óriási tanulások, virasztott, átvirasztott éjszakák a tankönyv fölött.
1: Tehát egy doboz bombon megy volt, meg egy...
3: Meg egy fél malac.
2: Picit több, de tényleg tanultunk rá.
3: Indítasz, nemzeti konzultáció lesz? Elindítod? Lesz?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye csak egy példányt kell kinyomtatni belőle.
2: Egyedül vagy.
3: Konzultálj a népet, de...
1: Igen, jó.
3: Mert ha valami nem tetszik a népednek, és fellázadnak, akkor az lesz a ráskósi felkelés. Igen, úgyhogy megtörténik minden.
1: Több hallgató szerint elég nagy paraszt vagyok már így is. Úgyhogy nem kell még ezt fokozni.
3: Igen, óvatosan ezzel a kiválással utoljára ebből délszláv háború lesz.
1: Az nagyon komoly, és sárral dobálnám a környezőket. De most hogyan tudnak kiszedni például a saját országomból?
3: Hát sehogy, hát ha az önálló országként lesz bejegyező, akkor az ott mindenható. Mindenható úr leszem.
1: Pisilni ki fogok járni, csak mondom.
3: Nemzeti desszert? Nemzeti desszert, megvan?
2: Mi a kedvenc édességed?
3: Már mondtak jót a hallgatók, hogy mi legyen a nemzeti
1: ahogy
3: desszert.
1: A madárt helyet nagyon szeretem, csak hogy azt nehéz megcsinálni abban a kicsi helyen, ahol majd én fogok lakni.
2: Nemzeti desszert.
3: Én is szeretem a madártejet egyébként, az jó, szeretem.
1: A madártejet nagyon jó, és az, de olyan, te mikor lettél utána jó madártejet?
3: Ez nagyon régen.
1: Nagyon régen, ugye, hogy az a régi ízvilág, az már hogy nincsen.
2: Na, majd nálad lesz.
1: Először madarakat kell szerezzek, és majd csak utána fogom megfejni őket. Igen.
3: De a nemzeti édeség a ráskók, szerintem az...
1: Ráskók?
3: Ráskók, teljesen jó, de azzal is megvagyunk. Igen. De jó kis ráskók. Aj, de szeretem, azt is szeretem. Igazából mindent szeretek, ami édes.
1: Most tisztázzuk azt, hogy már sok a gyerele ilyet, akkor nincs olyan nyírosz. Mert senki nem hívja a Nyíregyházán, meg gyirosznak hívtak. Igen, de csak Nyíregyházán hívjuk a gyirosznak, ami kifliben van. Tehát érted, mi a probléma?
2: Nem menjezem tovább, tehát mert egy csomó Nyíregyházi írja, hogy ők se ismerik, de mindegy.
3: Nem érdekes. Nem
1: srácok, szedjük össze magunkat, jobbak vagyunk ennél.
3: Mi lesz a határvédelem? Kerítés raksz a határa? Jó kérdés. Lesz határvédelmed?
1: Lesz?
3: Vagy csak megbízol a magyarokba, hogy nem megyünk be hozzád?
1: Hát egyrészt ugye, ha kinyújtózkodok, pont be tudom a négy sarkát fogni a kézzelába.
2: Nem tudjuk mekkora.
3: Nem tudjuk, lehet, hogy óriási földet örököltél.
1: Én biztos, hogy benne nem nagyobb 6 négyzetméterre, mert ez az én saját személyes szerencsefaktorom. Tehát én ilyet tudok örökölni.
3: Migráncsok mehetnek? Betelepülhetnek?
1: És amúgy, ha tényleg örökölt, akkor valószínűleg egy szennyvízcsatorna fedeli.
2: Nem, hogy az életed most változik meg. Az eddigi átok az lekerült, és egy nagy
1: az átok lekerült volna, akkor te nem ülnéd mellettem.
2: Még bármi történhet, lassú vízpart.
3: Ha ráskó lendet megcsinálod, viszek oda egy oti bulit, jó?
1: Várjál, csak várjál, hogy fogunk erre jegyet szerezni.
3: Mindent visszamondunk, minden helyszínt offolunk, mindenkit kivágunk az ablakon, és azt mondjuk, mi
1: de
3: csak
1: mi
3: ráskó.
1: Lenni, jó, mi rendes nagy izé.
3: Mi csak ráskó lennel vagyunk hajlandók fölépni.
1: Légy szíves, Anna, felírtad ezt a felírtad?
3: Ha megcsinálod ráskó lendet,
1: Feri, hozzad a papírodat az aranykalászról, megyünk a fő hivatalba.
3: Oda visszük a bulit, jövőre a buli ráskó lenne.
1: Nem tudom, hogy Újfejetónak az infrastruktúra hogy fogja elbírni az átmenő forgalmat, amíg eljutsz az országomig.
3: Megvan a karhatalom is, abszolút megcsináltuk a karhatalmat is, az lenne a ráskóség.
1: Vagy ráskóság?
3: Ráskóség. A karhatalom lesz a ráskóség, nagyon
1: és,
3: jó.
1: És ráskormátusok lesznek, ugye a vallási.
3: És ráskormátusok lesz, mindenkinek fel kell majd venni. Igen, így van. Igen, jó, igen, szerintem bérmás. Összetettük ezt egy könnyed kis, igen.
1: Az a baj, nagyon sok lesz a protokoll, már most érzem, hogy ez nagyon, le fogja kötni a teljes szabadidőmet, az összes protokoll rendezvény.
2: Állandóan járni, fogadni az országokat, ugye jönnének
3: bizony.
2: Látogatók.
3: Csak mondom, hogy közben saját légitársaságod is lett, ugye? Hát az SZR. De szar! Jó, de szar! Csak mondom, hogy mindenünk kezd alakulni, gyerekek, megvagyunk. Tehát megvagyunk az Eszter, hozza majd a politikusokat a Vatikánból.
1: Úristen, nagyon-nagyon jó erőművet kell lerakjak, hogy ugye minden legyen, hogy tudja például Rezsút üzemeltetni, hogy csinálja egy
2: diszkohort. Igen, lesz az állam azoknak, akik beköltöznek?
1: Természetesen. Na, így van, szép, így van. Ez önfenntartó állam leszünk.
3: Jó, fesztiválunk van, pénzünk van, nemzeti ételünk van, légitársaságunk van, határvédelem van, karhatalom van igazából. Még a himnusz zászló címer, ezek hiányoznak, és aztán megvagyunk.
2: Országtortánás ellen nagy kérdés, hogy az Eszterházi...
1: Kéne egy folyó, mert ugye nincs vízünk, és hogy nem tudnánk egy ráspolyt arra...
3: arra vinni? Arra vinni valamit? Igen. Megye vagy vármegye? Hát vármegye már nem lehetsz. Most már
1: nem sem. Nem akarnék vármegye lenni. Én tudjátok, én egy atoll akarok lenni.
3: Mint egy atoll.
1: Egy atoll.
3: Mint Maldiv-szigeteken.
1: Igen, igen. És nagyon-nagyon várom különben, hogy az első adókat kivessem, majd meglátjátok, nagyon jó lesz.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Október elején indul a Nógrád megyei kormányhivatal őszi állásbörze sorozata. Nyíregyházán lép pályára szombaton az SBTC futballcsapata. Érkeznek helyi híreink. Idén is megrendezi hagyományos őszi állásbörze sorozatát a Nógrád megyei kormányhivatal. Honlapjukon azt írták, októberben és novemberben minden nógrádi járásba ellátogat az eseménysorozat, melynek állomásaira az álláskeresőket, az inaktívakat és az állást változtatni szándékozókat egyaránt várják. A bőrzéken a munkáltatók állásajánlatai mellett a foglalkoztatási szolgálat megyei aktuális álláslistája, a különféle szolgáltatások és az Európai Uniós programok adta támogatási lehetőségek tájékoztatói is elérhetők lesznek. Az állásbörze sorozat október 6-án kedden Széchenyben veszi kezdetét, ahol a Városi Művelődési Központban várják majd az érdeklődőket. A kormányhivatal emelletti már 25. alkalommal megrendezi a pályaválasztási kiállítás sorozatot is, amely segítséget nyújt az iskolaválasztás előtt álló általános és középiskolás fiatalok megalapozott pályaválasztási döntéséhez. További információ a Nógrád megyei kormányhivatal honlapján érhető el. Zárul a nyitott porta napok, mely során a látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a helyi termelőkkel, családi gazdaságokkal, pincészetekkel és kézműves manufaktúrákkal. Nógrád megyében 7 településen összesen 10 helyszínen készülnek programokkal. Diós Jenőn a kiállítótér, Cserhátsurányban a Hekli családi gazdaság, Alsópetényben a Prónai kastély és a Rózsavilág, Kozárdon pedig a Kozárdi kamra és a Kozárdi pálinkás porta nyitja meg kapuit a hétvégén. Vanyarcon a Lós Ménes, Terényben a Magos Völgy ökológiai gazdaság, még Szentén a Vadrózsa vendégház és a Maszlik családi gazdaság várja az érdeklődőket. További információ a nyitottportanapok.hu weboldalon érhető el. A Nyíregyháza a Spartacus FC második számú együtteséhez utazik az SBTC futballcsapata az MB3 északkeleti csoportjának 10. fordulójában. A Stéci jelenleg 6 ponttal a 14. helyen áll, eddigi mérlegük 2 győzelem és 7 vereség. A nyíregyháziak ezidáig mindössze egyszer nyertek, míg 8 meccsen vereséget szenvedtek, így 3 ponttal az utolsó 16. helyet foglalják el. A találkozó szombaton délután 1 órakor kezdődik majd Nyíregyházán. Közlekedési információ. Az M3-as autópálya több szakaszán is munkálatok zajlanak, emiatt a nógrádi ingázóknak is forgalomkorlátozásra kell számítani. Az Útinform tájékoztatása szerint 60 felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sáv is le van szűkítve. A munkához kapcsolódóan a korlátozás ideje alatt a Kisbagi pihenőhely nem használható. Aszfaltozás miatt ugyancsak lezártak 60 felé a 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyhez vezető utat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 perccel. Feri, hello, jó reggelt! Hello, Juli!
5: Halihó, jó reggelt!
6: Hello, hello!
4: Szakadt a fölső, nagyon azt nézitek?
5: Kitámadt meg, elestél, rástél a gerebjére.
4: Valami történt.
7: Egy 5 perccel ezelőtt jöttél be, csak én olvasgattam, köszöntem, beszélgettünk kicsit, de nem pillantottam.
5: Nem, föl. Én is most csak.
7: És most a megszólalás melegében fölnézek, mondom, ekkora a baj, főnök. Segítsünk, vegyünk valamit.
4: Elszakadt, elestem.
5: Mintha egy nagyon mérges rozsomákkal összeszedtek volna.
7: Az de ne nő, figyelj csak, van egy amcsi csávó, nem tudom tudni megmondani, egy nagyon gazdag habsi, ősz szakállas, ugyanilyen kigyúrt, mint te, és ő jár gyerekek állandóan ilyen szakadt cuccokba, aminek nyilván darabja 5 millió forint.
4: De az Monte Carlo-ban van mindig. Monte Carlo-ban van.
7: Irgalmatlan autóval, rohadt jól néz ki a habsi.
4: Igen.
7: De mindig ilyen nagyon szakadt, ugyanígy van kigyúrva, mint
4: te. Zeus! Ismerem
5: Zeus. Jaj, tudom, igen.
4: Zeus.
7: És arcspirítóan jól viseli a dolgot, mert tudod, van, akiről ezek azért leesnek.
4: Igen,
7: ezek
4: igen, igen, igen, igen.
7: Ő az a csávó, akire így ránéz, és azt mondja, hogy figyelj, pacek, nagyon rendben vagy, de mindenhogy rendben vagy, nem csak pénzügyileg, meg nem csak kinézetileg, hanem amikor úgy látod valaki, hogy így megtalálta magát.
4: Ő Zeus, Monte Carlo-ban él.
7: Igen?
4: Nem tudom, mivel foglalkozik, vagy mit csinál, nyilván nagyon gazdag, és igen, ő jár ilyen nyakig, térdig kivágott fölsőkbe, szoktam
5: nagyon,
4: látni.
5: Nagyon úgy néz ki, mint egy félisten. Őszes szakálla van,
4: igen,
5: ugye, és szemüveg. Nagyon durva bombanőkkel sétálgat. Nem, szóval általában a Versace boltokból is.
4: Igen.
7: Egész
4: is iszonyat nőkkel, iszonyat ilyen brutál csajok, és szállnak ilyen, tudod, ilyen lehetetlen autókból, ilyen két méteres nőkkel, tudod, ilyen két fejjel magasabb nála az orosz modellcsaj. Szoktam én is, amikor földobja az Instagram, hogy rögök rajta, igen. Nagyon nagy tiszteletnek örülön, Monte Carlo-ban van. És mindig, amikor megáll a kaszinó előtt, akkor ott mennek oda fotózkodni.
5: Hát rá nem vonatkozik a dress code.
4: Igen.
5: De ez jó egyébként, hát olyan...
4: Szeretem, hát, nekem nagyon sok ilyen tépet lyukas cuccom van egyébként, nagyon.
5: Mikié volt?
4: Igen.
7: Ja. Megtépte is, meg... az odaadta kész.
5: Lazácska.
4: Igen. Tivader, mondjad?
7: Ilán Tobianak, így hívják.
4: Ő ez az eredeti nevem?
7: Igen.
5: És mivel foglalkozik?
7: Hát ingatlan. Mi? Várjál. Ingatlan jogász.
4: Ingatlan jogász.
7: Tehát ő még okos is akkor ezek szerint, ami így elsőre nem jött le. Párizsban jegyzett ingatlan jogász, aki Monakóban is, Dubajban is tevékenykedik.
4: Komoly a csávó, egyébként tényleg. Az apukáját és a testvérét is érdemes megnézni. Durva a család genetikájára valaki. Igen, ingatlanos. Ja, Pandorban már nincs kint, az óriás kerék küldte nekünk. Péter, köszönjük szépen.
5: Mi történik? Már hideg van?
4: Elvitték, igen.
5: Esik,
4: igen.
5: Az eső.
4: Igen. Elviszik, ezt ugye télire elviszik.
7: De hova?
4: Ezt télire elviszik, összeszerelik.
7: Szétszedik és betárolják, vagy megkapjuk mi télire?
4: Nem, ezt elviszik.
7: Elviszik.
4: Elviszik, elbontják, jön a tél, jön a hideg, senki nem akar már fölülni.
7: De miért a pesti óriáskerék még megy télen is, karácsonykor is van, hát föl lehet oda öltözni, az ember megfog egy kis forralt bort, megy áron kört.
5: Hát mert az rendesen meg lett építve, tudod? Nem csak ilyen kis Pándorfi.
4: Az föl van építve, igen. Tegnapi napot visszahallgatva, most biztos, hogy nem vagytok normálisok, írja Tivadar, köszönjük szépen. Foglalkoztak a Fly Dubai-on történtek-e? Igen, elvileg be van rakva, úgyhogy megnézzük majd ott aztán, mi történt, mert ott. Az kemény az a sztori, gyerekek, ez a Fly Dubai-os történet.
7: Nem beszéljük ki, de...
4: Nem, azt majd megbeszéljük. Megbeszéljük, az durva, úgyhogy mindenképpen lesz ez ma a témánk, igen, egy ilyen gépeltérítős, lezuhanos, pilóta verekedős, másodpilótával verekedős. Szóval az kemény az a
7: sztori.
4: Igen, hideg van, Gecó Kazi küldte nekünk, köszönjük szépen.
7: Tényleg.
4: Igen, gyerekek, hűvös van. Bár én amikor léptem az ajtón, annyira nem éreztem.
5: Ez annyira nem. Szerintem most egészen kellemes idő van.
7: Igen, 8 fok
5: most
7: volt.
5: Most 8?
4: Igen?
5: Volt. Akkor
4: igen,
5: úgy látszik, hogy...
7: kint, tehát az annyira nekem...
5: A homeosztázis már kissé felborult.
4: Igen. Miskolcon van most az óriás kerék, illetve írja Józsi, és igaza van, hogy jó reggelt, október, gyerekek.
7: Tényleg.
4: Ez van. Ez van, hogy jó reggelt, október. Itt tartunk jelen pillanatban. Ez történik. Elment a szeptember, figyeljétek meg a gyorsulást. Most rá fogunk fordulni. Az utolsó három hónap az mint a húzat.
7: Mint egy nagysebességű vonat.
4: Az biztos, az úgy fog eltelni.
7: Ez öpörget bennünket.
5: Jön a gyorsulás, ma reggel olvastuk, hogy a gazdaság abba hagyta a stagnálást is.
7: Én még nem érzem, most megint be az újság. Na. Itt felolvastam a többieknek, mert olvasó szakkört szoktam tartani, nem mintha ők nem tudnának, de az ilyen fontos információkat megosztom. Nagy szalagcímek vannak, hogy már nem stagnálunk, hogy hanem megyünk. Úgy legyen. Nagyon-nagyon szorítunk mindenkinek, aki ebben
5: benne van. Ha valaki érzi, akkor írja meg.
4: Megindult a növekedés, igen?
7: Hát gondolom valami számok alapján. Nagyon nem ástuk bele magunkat reggel 3-4-6-kor a gazdaság híreibe, de hogy ennyi a hír, hogy megindult a gazdaság.
4: Na, nézzük meg. Hát kíváncsi vagyok.
5: Persze, hogy hűvös van, ősz van, te gyökér.
4: Igen, köszönjük szépen csak.
7: Jó, de csak, hogy napközben meg még 26, tudod, hogy ebbe ez a izé, most meg 8, napközben meg 26, ennyi a... Ezért szoktunk így egy kicsit háborogni ezen, de kedves gyökerező, megértjük.
4: Igen, mától újra megyék vannak vármegyék helyed, üdv a 21. században újra. Hát gyerekek, hogy én hogy utáltam ezeket a vármegyéket, meg ezeket az ispán, meg főispán.
7: Én nem
4: főispán,
7: voltam hajlandó ki mondani
4: de a pontosan, tényleg, igen. Szóval, hogy ezt a ostoba, buta, ilyen provinciális ispán, főispán, hogy ezt miért kellett erre milliárdokat elverni?
5: De most akkor
4: is mondtuk, mikor bevezették, akkor is mondjuk most, mikor kivezetik.
7: Ott a pont, Juli.
4: De hogy akkor, ha már egyszer igen sokba került, akkor kerüljön egyszer sokba a javítása, aztán maradjon így. Tehát, hogy azért nem maradjon így, mert drága visszacsinálni, mert inkább csináljuk vissza, és legyen még egyszer sok, de aztán most már ne legyen ilyen.
5: Jó, de nyugtasson meg engem valaki, hogy ezt ugyanúgy, mint ahogy a lélegeztetőgépeket évek óta tartogatják valahol van egy raktár ezeknek a tábláknak.
4: Csak ki kell rakni. Persze, csak vissza kell rakni a régit. Csak vissza kell rakni a megyét. Annyira béna volt, mert ami jó, az nem baj. Tehát ha valami olyat lépünk, de ez ilyen vissza a középkorba hangulata volt. Vármegye. Vármegyék. Úgyhogy ez jó, én kifejezetten örülök egyébként. Valahogy nem használtam, tehát nem jött szóba, meg nem zavar, csak mikor meghallottam, hogy ez lesz, jaj, tudod, így össze.
7: Engem kifejezetten zavart.
4: Húztad magad, hogy úristen.
7: Én mondom, én a számra nem vettem, engem kifejezetten zavart, én gyűlöltem, hogy vármegye.
4: Nagyon rossz volt.
7: Hírások voltak, minden, mert egyszerűen annyira rossz volt ennek az egész.
4: Nem állt már rá a szád, így az AI meg a 21. század.
7: 200 évvel ezelőtti sztori gyerekek.
4: Nem kell ebbe visszalépni. Úgyhogy ezt kifejezetten üdvözöljük. Ez jó, jó érzés, hogy ez nincs, és ez megszűnt. Ezt felszámolják, úgyhogy tök jó. Ez rendben. Rendben
7: szegény
4: van.
7: Ispánok most ott ülnek az ispáni kinevezés.
4: Ah, mi lesz?
7: Romjain, hogy most úristen, hogy kell engem szólítani.
5: Összetépik az oklevelet.
4: Igen. Messi után Ronaldo is visszavonul a válogatottból, írja valaki. Hoppá, gyerekek, én nem láttam ezt tegnap. Igen?
7: Hát ez most az évezred foci híre szerintem, hogy ugye a portugál válogatott, nem mintha értenék hozzá, mielőtt megírjátok, igazatok van, de erre ráolvastam. Portugál válogatott ugye kiment futballmérkőzést játszani, azt hiszem a hollandokkal, vagy dánokkal, majd megírjátok, és nem lépett pályára. Ronaldo ott üdögélt, a szövetségi kapitány azt ígérte neki, hogy az utolsó fél órában, ugye, Norvégia ellen az utolsó fél órában pályára léphet, de nem ment pályára. Elmentek edzőtáborba, most készülnek a következő meccsre, és tegnap Ronaldo a kis táskájával érted összepakolva,
4: ott hagyta a válogatottat.
7: Becsapta maga után az ajtót, és azt mondta, hogy nektek, ez a izé, én meg se várom ezt a meccset, hanem elmegyek innen, és az előzmény történetben benne van, hogy egy portugál ilyen sportlap föltette a kérdést, hogy kikkel kéne elkezdeni ezt a most előttük álló mérkőzést, és Ronaldo neve nem volt benne, tehát maga a nép is azt mondta, a portugál nép is azt mondta, hogy köszönöm szépen, mi most nem kérünk a Ronaldóból.
5: De miért történt valami kenyértörés, vagy annyira visszaesett, tehát nem esett vissza teljesítmény.
4: Dehogy nem, nagyon. Igen. Nagyon.
5: Na de azért Ronaldot nem ültetett kis padra.
4: De igen. Szóval az van, hogy igen, és ha ő ezt nem veszi észre, és nem ez egója miatt ez elvakítja. A portugál válogatott az utóbbi 3 évvel jobban játszott már, amikor nem volt a Ronaldo a pályán.
5: Tényleg.
4: Igen, mert hogy akkor állandóan neki passzolnak, ő van középpontban, őt próbálják játékba hozni, de őt már nem lehet úgy játékba hozni. Amikor ő nem volt, lassú, elfáradt, igen, teljesen átalakult a válogatott játéka, és egy sokkal fiatalabb, frissebb, jobb játékot tudtak adni. De hogy ezt egyszerűen nem ismerte el a Ronaldo. Szóval, hogy Itt az ideje, hát megöregedtél. Volt 2-3 méterről kirúgott labdája az előző Nemzetek Ligája meccsen, vagy hol, nem tudom, kik játszottak. 4 méterről fölé rúgta, 6 méterről kihagyta, elesett, gurult. Tehát elmúlt a csávó egy kicsit már.
7: Elesett.
4: Ráadásul nem is olyan bajnokságban játszik, ahol azért nagyon tudja tartani a színvonalat, és mindent tisztelettem, hogy ez a csávó 41 évesen így néz ki, így edz, ilyen mentalitájával. Szóval tényleg egy ikon, és hogy egy korszakos zseni, aki millió gyereket inspirál, és hogy bántani nem szabad. Adna, de az van, hogy szerintem ez lassan egy jó döntés lesz. Szóval azért ezt már mindenki várta, hogy ez megtörténjen.
5: Azért azt úgy látom, ahogy Ronaldo a kis gurulós bőröngyébe bedobálja az aranylabdát.
4: Igen.
5: Igen. A fogkeféjét. Na most, amíg ő nagyon duzzogva kivonul.
4: Simán, hát óriásiakból csávó. Aztán amíg ő nem ad azért kinyilatkozatot hivatalosan, addig simán lehet, hogy tudod, bedurcizik, és 2 hét múlva valahol föltűnik, és jön. Tehát ennek meg kell várni hivatalos verzióját. Mindenesetre ez valószínűleg az előszele már annak, hogy ő elmegy. Szóval...
7: Azt nem értem, hogy ha ő maga nem is látja be ezt a dolgot, illetve nem értem, hanem hogy mit tennél fordított helyzetben, te vagy a szövetségi kapitány, és rohadtul oda kéne állni Ronaldo el, és azt mondja, hogy figyelj, haver, nem
4: meri neki megmondani a szövetségi kapitányságot. Hát óriási respekt, óriási tisztelet, óriási aura, minden óriási, és azt mondja Ronaldo, hogy játszani akarok, akkor a csávó, hogy a szövetségi kapitány is azt mondja, hogy igen.
7: Igen, de
4: és...
7: látod, nem játszatta az előző meccset.
4: Nem, most már nem. És ugye nagyon sokáig az volt, hogy meglincselték, ha nem teszi pályára, mert a csávó akkora volt otthonában is. De most már az van, hogy és most már a válogatotton belül is van feszültség ebből. Tehát ugye nem csak az van, hogy most már csak nézők mit akarnak, hanem válogatotton belül is érkezett egy generáció, mert azt mondja, hogy nagyon szeretünk, nagyon tisztelünk, óriási vagy, de már nem segítesz nekünk, hanem akadályozol. Ez okoz a válogatotton belül és a portugál válogatotton belül nagy feszültséget. Úgyhogy valószínűleg ez most még csak egy durci és sértődés. Szerintem a csávó agyban még nem jutott el oda, hogy tényleg visszavonuljon, de ezek már az omladozó fal jelei, ahol előbb-utóbb ő ezt bejelenti. Csak akkora ego, hogy ki az Isten mondja ezt meg neki.
7: Még jó vagyok.
4: Igen, ezt nem mondod meg neki, és ha ott van és jelentkezik a válogatottba játékra, nem hagyott ki a Ronaldót, de hogy lassan oda kell jutni, hogy kihagyod. De én nekem minden tiszteletem az övé. Szóval, hogy ez a csávó, amit letett, és ahány embert inspirált, és a futballhoz való hozzáállását ő megmutatta, lehet őt szeretni, vagy nem, de elismerni és fejet hajtani azért fejet kell. Szóval.
7: Egy magyar állampolgárságot föl tudok ajánlani, Velence jelentkezik, érted?
4: Hát azért Ronaldo, Kispestbe, érted?
5: Eljövetne edzősködni.
7: Hát a nemzeti hát válogatottba, ha a magyar állampolgárság, akkor gyerekek.
4: Igen, tiszta Gyurcsány írja valaki, nem tud visszavonulni. Most már nem biztos, hogy a Gyurcsány a legjobb hasonlat, ahogy látom itt a politika hasonlatosan. Van más is, aki nehezen engedi ezt a dolgot, gyerekek. Ja, úgyhogy kemény igazából.
5: Én abban nem tudom, hogy mennyi igaz, de ugye mindig Messit és Ronaldot szokták összehasonlítani, és azt mondják, hogy Messi ugye hogy egy korszakos zseni, egy született tehetség, a Ronaldo meg ugye a szorgalmával, az iszonyatos alázatával jutott el oda, ahova, hogy ez még az edzések után is még órákat ott állt a pályán, és kapura rúgott.
4: Ez tökéletesen így van.
5: Alázat van benne, úgyhogy én egyébként bírom őt, minden műmájersége ellenére egyébként nagyon kedvelem, óriási fazon.
4: Na abszolút, persze, valahogy le kéne igazolni hozzánk tényleg.
5: Az, legyen már.
4: Fél, így csetlik, botlik, de a sok falábú között még mindig kitűnne. Szóval hogy azt kell, hogy mondjam, hogy Ronaldo ide Ronaldo megérkezne, érted, vinne valami fényt ebben. Nagyon hosszú, nagyon sötét, nagyon mély alagútban, mert van a magyar futball.
5: Küldjünk már neki egy megkeresést, hogy mit tud neki felajánlani, egy békásmegyeri panelt.
4: Bármit, csak gyere ide egy kicsit. Valamit csinálj, válogatott a haver, mert ez csetlenek, botlanak a zselézett hajú falábúak. Na jól van, 7:30 van pontosan, itt vagyunk, mindjárt jól lehet jelentkezni játékra, igen, most aztán majd kapni fogunk a Ronaldo miatt, hogy de szeretjük, meg milyen vakon vagyunk, biztos írnak majd az okosak, de öntsétek ránk nyugodtan, gyerekek, bírjuk, jövünk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
12: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
13: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
15: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érdeklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
16: Reklámot hallottak.
17: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nógrádiak egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést a megyei tiszti főorvos, közúti ellenőrzésen bukott le több kábítószerfogyasztó is Kelet-Nógrádban. Hozom a friss híreket. A Nógrád megyeiek egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést Feketéné dr. Zeke Ildikó, megyei tiszti főorvos, a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének szerdai ülésén. Mint ismertette, továbbra is a keringési rendszer betegségei, illetve a daganatos megbetegedések a két vezető halálok a Nógrád megyeiek körében, ezek súlya a kor előre haladtával egyre nagyobb. A légzőrendszert érintő daganatok esetén a férfiaknál még a vastagbél daganatok esetében mindkét nemnél magasabb a halál. Halálozási hányados az országosnál Nógrád megyében. A rosszindulatú mellráknál ugyancsak magasabb a halálozási hányados az országos átlagnál a nógrádi nők esetében. Mint Feketéné dr. Zeke Ildikó kiemelte, utóbbi két betegségtípusnál elérhető ingyenes szűrővizsgálat, a korai felismerés pedig mindkettőnél életmentő lehet. Ismertetése szerint mammográfiás emlőszűrésen a meghívott nógrádi hölgyek mindössze 30%-a jelent meg 2025-ben, miközben 70%-os részvételre lenne szükség, hogy a statisztikai adatokban is látható javulás legyen. Több kábítószerfogyasztó is közúti ellenőrzésen bukott le Kelet-Nógrádban, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Múlt csütörtök este a rendőrök egy 32 éves sofőrt igazoltattak Kazáron, akiről kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől, ráadásul hamis nevet és adatokat mondott be az egyenruhásoknak. Az ellenőrzés során nem csak a kocsiból került elő drog, de a sofőr szervezetében is kábítószert mutatott ki a gyors teszt. Másnap Sóshartyámon állítottak meg a rendőrök egy autót, melynek sofőrje előbb tovább hajtott, majd mielőtt megállt volna, egy csomagot dobott ki az ablakon. Az autót egy 29 éves Nógrád megyeri férfi vezette, akinek nem volt jogosítványa, kábítószer hatása alatt volt, ráadásul körözték is. Az egyenruhások egy gyufás dobozban és a kidobott csomagban is kábítószert találtak. A csomagtartóban a rendőrök édességre, élelmiszerre és alkoholra is bukkantak, melyekről a kocsi utasa, egy 24 éves Nógrád megyeri férfi elismerte, hogy aznap lopta Salgó Tarjánban. A rendőrök előállították az érintetteket a kapitányságra, és eljárást indítottak ellenük. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, a légmozgás néha kissé felélénkülhet majd. A hőmérséklet délutánra 23-24 fokig emelkedhet. Pénteken szintén napos, száraz időben lehet részünk, hajnalban 0 és 5 fok közé hűlhet a levegő, még később 23-24 fokot olvashatunk majd le a hőmérőről. Változást a szombat sem hoz, ekkor is a napsütésé lesz a főszerep, szinte egyetlen felhő sem érkezik majd fölénk az előrejelzések szerint. Reggelre ismét 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, majd napközben 23-24 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék, Sebestyén Balázssal, Éva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
3: 3-7 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk minden hallgatóknak, itt vagyunk. És igen, van egy kis időjárási támogatásunk, aztán mondjál valami szépen.
4: Nagyon hideg, itt-ott kevéssé hideg, aztán meg jó meleg.
3: Köszönjük szépen!
5: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
3: Na.
6: Rákerestem, ez nem durci. Ki is tette már az Insta oldalát.
3: Na, mit posztolt az öreg?
6: Hát azt írta, hogy leült a portugál labdarúgó szövetség elnökével, és úgy döntött, hogy elhagyja a válogatott pályát. Most itt az ideje, hogy sok szerencsét kívánjak Portugáliának, és minden csapattársamnak kivétel nélkül.
4: Rendes.
6: Úgyhogy...
3: Ez még nem az a nyilatkozat, amiben ő bejelenti, hogy nem játszik többet. Elhagyta most a válogatottat, valahol van a válogatott, és ő elhagyta a keretet, ott hagyta őket. Ez lehet, hogy ezen a versenyen, vagy ezen a következő meccsen, de ez még nem végső búcsú válogatott, még mindig nem azt posztolta, csak hogy végső búcsút veszek, csak hogy most elhagytam az edzőt. Eljött az edzőtáborból. Valahol játszik, szerintem egyébként ők is nemzetek ligájában vannak, nem? Vagy hol játszanak most a portugál? Ő most ebből kilépett. De ez még nem az a poszt, hogy én nem játszom többet, és búcsúzom a válogatottól, és köszönöm. Csak durci vagyok, én most ott hagytam a válogatottat. Legalábbis én ezt így értelmezem.
4: Hát kétértelmű, lehet így is, úgy is.
3: Igen. De még nincs benne
4: ügyes,
3: a végső.
4: De még nincs az, hogy köszönöm az elmúlt X évet. Óriási dolog volt válogatott tagnak lenni, sajnos soha többé nem öltöm magamra a nemzeti mezt.
3: Igen.
4: Ugye ezek még azért nem hangzottak el, igazad van.
3: Igen, ügyes, csak egy ilyen ott hagyom a válogatottat. Kilépett, elköszönt, bedurcizott, megy. Aztán...
6: Hát, ez elég végleges.
3: Véglegesnek tűnik?
6: Hát ez olyan...
3: Meglátjuk.
4: Ronaldo tagadó vagy, azért tűnik véglegesnek.
3: Igen, meglátjuk. De az simán lehet, hogy benne van. Itt lenne, egyébként tök jogos lépés lenne, itt lenne az ideje. Méltósága visszavonulni. Ti vagytok a rádiózás Ronaldo. Én szóval igen, abszolút. Igen. Nem, mi? Nekünk is vissza kéne vonulni lassan. Föl kéne fogni, igen, hogy eljárt az idő.
4: Hogy már nem kéne.
3: Eljárt az idő felettünk, gyerekek.
4: Az a baj, hogy nincs válogatott mögöttünk. Szóval, hogy ha, és ez most nem a saját magunk dicsérete, gyerekeknek semmi, de hogy így nem látod azt a három embert, vagy ötöt, vagy kettőt, vagy egyet, aki ezt nagyon akarja, aki így podcastban megmutatná, vagy mondjuk podcastekben ugye jó működő emberek vannak, de tök érdekes módon, amikor bekerültek a médiába, egy csomó ilyet tudunk, átvette a tévébe, rakta őket műsorvezetőnek, vagy a rádió is, akkor ott ez nem működött. Tehát, hogy ezek az
3: meg
4: arcok...
3: Meg nincs. Hát, de ennek több oka van, igen, nincs, de nem azért nincs, mert hogy nincs, hanem azért nincs, mert aki csinálja, az már nem jön el a rádióhoz. Ez egy másik generáció. Ő megcsinálja a sajátját. Tehát gondolj bele.
4: Ez is igaz.
3: Én sem mennék 20 évesen már valakihez.
6: Egy országos rádióban megcsinálni egy reggeli műsor.
3: Biztos, hogy nem. Saját brendet építenék, azonnal internetre mennék, saját magamról lennék, halások pénzt keresnék, streamelném.
4: Milliós nézettségeket hoznak úgy, hogy senki nem szól bele, oda megy hozzá az összes pénz. Hát,
3: így van.
4: Ez egy új platform.
3: Abszolút nem házalnék. Azért nincs mögöttünk senki a rádióban. Tehát ennek több oka van. Egyrészt ez a generációnak ez már nem olyan, nem jelent annyit. Kettő, hogy aki megy, az százfajta platformon megcsinálja a maga podcastjét, beszélgetését, eladja értékesítést, a saját maga urai. Tök ügyik. Nem ki akarna egy 4 percet beszélhetek, 3 percet zenélnem kell fél óránként, tökömbököm hírek. Hát ezt még mi tudjuk, mert mi ebbe szocializálódtunk, nekünk nem már így is a tökünk
4: nekünk
3: ki van.
4: Is fáj.
3: Nekünk is nagyon fáj, és a tökünk ki van ezzel, de mi már öreg medvék vagyunk, érted? Mi már nem megyünk, vagy már nem azt csináljuk. Mi már így ebből fogunk nyugdíjba menni, oké. Okay. De hogy a mai fiataloknak nem csak azért nincsenek rádióba, hanem azt, ja, itt így dolgoztok, így, hogy ide 6-kor föl kell kelni, hogy ide bejön valaki, és megmondja, milyen zenét játszok, húzzatok anyátokba, és azt mondja, sziasztok, ez itt a podcast stúdióm, ez itt a bevételem, ezek a szponzoraim, na cső, és bekaphatjátok. Tehát nem lesz mögöttünk senki valójában. Nem fog jönni egy csapat.
4: Egy halott műfajban
3: vagyunk. Halott műfajban, de így van. És ugyanez a televízió. Egy halott műfaj utolsó nagy szürke mamutjai vagyunk. És éppen haldoklunk. Ez történik.
6: Majd kiléptek, akkor majd lekapcsoljátok a lámpát, és utána majd csak a monoszkóp lesz.
3: És utána az lesz, hogy utána nem lesz reggeli műsor.
6: Nem hiszem én ezt. Hát, csináljátok olyat, mint a Tóth Gabi egy ilyen mentorprogramot.
3: Hát de nézd meg, a Sláger egy ilyen mentorprogram. Igen.
6: A következő generáció.
3: Nem is nagyon.
6: Hagyjatok fel az Instán.
3: Nem is nagyon tudsz, nem is nagyon tudod őket meggyőzni. Mondd meg egy fiatalnak, hogy figyelj, haver, 3-4-5-kor keljél föl. Egy hétig gyere velem is, keljél föl 3-4-5-kor. Hát az úgy fog elmenekülni, hát az ott fogja, hülye vagy. Hát fél millió forintból.
4: Az akkor csinálja meg, amikor akarja.
3: Fölveszem délelőtt 10-kor, és leadom másnap reggel, és eladom reklámba, és ha jót csinálok, hát nem fog ő már rádióba jönni. Hát ez egy meghalt műfaj. Mármint nem maga a rádiózás, mert működik, hirdetnek, óriási árbevétel van, tehát nem a műfaj, hanem a generációnál ez a fajta műsorkészítés, nem? Tehát ez olyan, hogy már a tévéből is kihalt, hogy kívánság kosár, és akkor üldögélt a nem tudom, az Antal.
6: Az még szerintem nagyon megy.
3: Küldtél egy klipet, átalakult. Hát miért a tévézésre mi történik? Az utolsó mamut.
6: Én vagyok az utolsó, aki nézi.
3: Az utolsó mamut lépéseit tesszük meg itt nagy elánnal, de hogy valójában egy letűnt műfaj, letűnt képviselői vagyunk lassan. Sajnos ez az igazság. És bármennyire is tiltakoznak a kereskedelmi tévék, ez be fog következni.
6: És mit fognak hallgatni akkor a hallgatók reggel a kocsiban?
3: Hát, saját.
6: Mi lesz? Hát,
4: internetről választott, podcastot, zenét, persze.
3: Hát ha mi abba hagyjuk, akkor ott nagyon sok minden változik meg, mert akkor a piaci felhasználási szokások is megváltoznak. Elmennek podcastek, zene, régi adásokat újra hallgatják. Persze, abszolút.
6: Az elmúlt 17 év beszélt.
3: Akkor elindítják újra és meghallgatják. Igen. Ki fog élőben hangutánzó versenyt csinálni? Senki. Igen. A Titanic után ti vagytok a rádiózás engedősei.
4: Egyébként.
3: De tényleg így van. Vannak a Gáborék, meg vagyunk mi, és kész. Valójában nincs. A Gábor egyszer föladja. Mi még húzzuk egy ideig, és aztán leoltjuk a lámpát, és ki lesz. Jó, van a Slágeren, ott ül a Cila a péntekenként, tehát még a mi generációnk
4: hát
3: az megy, az még görgeti.
4: Igen, pár évvel, fiatalabb, mint mi, vagy jó pár évvel, de...
3: De nagyjából ez a generáció korunkbeli.
4: 30 évig csinálni.
6: Egy igen. Dolog biztos, Zsül akkor is itt fog
3: ülni.
6: Zsül
3: itt lesz reggel.
6: Végsőkig, amíg ez az épület le nem omlik.
3: Igen. Ja, Ronaldo YouTube csatornája 30 perc alatt 1 millió feliratkozó, 24 óra alatt 10 millió feliratkozó. Úgyhogy az első videója 10 másodperces volt.
6: Ez megtévesztő,
3: Már mire gondolsz?
7: Azt, hogy ezek nagyon-nagyon ismert emberek, világsztárok.
3: Ja persze, 500 millió követik
7: az Instagramon. A magyar piacot, ha megnézed, pont a lányommal beszélgettem erről, azért nagyon komoly kritikával illette a magyar influencereket, akik csinálják ezeket a különféle tartalomgyártásokat, mert tényleg azt mondja, hogy ő például inkább nemzetközi, tehát angolul lévő tartalmakat követ, és a magyarok ugye gyakorlatilag tisztelt a kivételnek, azt veszik át hatalmas csúszással, majmolják egyebek, tehát semmi újat nem mondanak azoknak az embereknek, akik tényleg ilyen tartalmakat
3: De vannak jó, vannak jó, vannak, jók azért
7: de inkább
3: szerintem.
7: A mikorosztályunkban lévők, akik nagyon erősek.
3: Kajdi Csaba, 52 éves gyerekek, miről beszélünk?
7: Na ezt mondom.
3: Miről beszélünk?
4: Hát, a Cilla 52, de gyönyörű vagy Cilla. Hát,
3: de szép vacska vagy sem.
7: Ha vannak jó tartalmak, nem azt mondom, de sokkal kevesebb benne, én azt gondolom, akik tényleg most olyan tartalom, ami tényleg tartalom, nem átvett szarság, hanem amit valóban ő saját kútfőből gyárt, azért mikor osztályunk általában, vagy egy 10 fiatalabban.
3: De meg is tesznek mindent, hogy megöljék a rádiózást.
7: Mert, tehát,
3: hogy
7: van,
3: igazából a médiatörvény nem halad, az NMA büntet, a fél óránkénti hírekre már senki nem kíváncsi.
6: Téged nem engednek le a mélyparkolóba.
3: Hát, igen. Engem nem hagynak normálisan beszélni, mert vagy abba kell hagyni, vagy megbüntetnek. Szóval érted, tehát mindent meg is teszünk, hogy egyébként jó megöljük ezt a műfajt, mert jaj a gyerekek. Hát ez akkora kamu, hát hagyjad már.
7: És milyen tartalmakat fogyasztanak?
3: Egy Reelsen, egy TikTokon mit fogyasztanak ezek a tizenévesek? Hát már biztos mi vagyunk a veszélyesek erre, hogy kimondjuk, hogy punci. Hát húha, hát ez aztán nagyon durva volt. Szóval meg is tetszik, de gyerekek, ez van. Hát ezzel elmúlunk mi is, nem? Hát
7: így van.
3: Antal Imrével is elmúlt a veszélyes évszakok.
7: Hát fél, már meghaltunk, csak nem vettük észre.
3: Igazából már rég halottak vagyunk.
4: Sok lélekben járunk össze már.
3: Igen. Megkértük, hogy szóljanak, szóltak, de már nem érdekel, hogy szólnak. Már nem veszük észre, hogy szólnak.
6: És ez a sok SMS, amit reggelente kapunk, lehet, hogy ezt három ember küldi. Ezt ők tartanak minket így életben.
3: Leszerződtetett a rádió. Három embert, küldjetek nekik, igen.
6: Hagy higgyék még, hogy ott vannak. Fizetett statisztákat hívnak a konténeres játék elé.
3: Simán, mindenki le van fizetve. Ilyen. Komcsi, Lipsi, öreg medvéim, mennyi mindenen átmentünk már, belegondolva, hihetetlen.
4: Ja. Egyébként tényleg.
3: Olyanokat mondasz, te, a 200 kilós kamionos vagyok, és sírok. Ronaldok vagytok mindannyian.
6: Hát hány évet? Ti már több mint 18 éve dolgoztok együtt.
3: Igen, 18. Hát 2009. Ja. 2009
4: akkor
3: január.
4: 17.
3: Ott indultunk. 2009. január. Ma már a felkelésnél azért anyáztam egyet, de még aztán valahogy rávettem
4: az
3: magam.
4: Az egyre nehezebb.
3: Érdekes. Az egyre nehezebb. Dénes Tamás kibe fog belerúgni a karácsonyi buliba? De jó duma. Tényleg, kit fog agyonalázni?
6: Egyébként Annának igaza van, mert ő mondta az idei évben, hogy a Feritől életében először hallott, elítve az idei évben hallott először azt, hogy az
3: nagyon korán, igen. Én ma is ezt éreztem, hogy nagyon korán van.
4: Be kell nyújtanunk egy petíciót 8-tól 11-ig műsorra.
6: De hát akkor is közlekednek emberek. Akkor is
3: persze, át kell ezt alakítani, igen. Na jól van, itt vannak, illetve egy darab játékosunk. Halló, jó reggelt!
8: Jó reggelt!
6: Hello,
3: ciao, Juli!
8: Jó reggelt! Szerbusztok!
4: Te is Juli vagy?
8: Igen, és nagyon szeretem.
6: Nagyon jó. Vagy.
3: Juli, 82 éves vagy, a minden segít neki.
8: Igen.
6: Mivel telik a napot? Hogy ilyen korán ébren vagy?
8: Jaj, hát én nagyon fáradtan ébredek állandóan, és nagyon nehezen, de ma, meg már most pár napja ráálltam arra, hogy fogok veletek játszani. És ezért ilyen nagyon korán föl tudtam magam kelteni, de különben én mindig fáradtan ébredek, úgyhogy éppen ezért nagyon régi bakancslistás vágyam az, hogy játszak, de...
3: Csak... Na.
8: Igen.
3: Igen, de mostanában most ugye jöttem. Nincsenek DPK gyűlések, úgyhogy szabad vagy. Te spanyol tengerparton vettél lakást? Most olvasom? Vagy onnan jöttél? Vagy mi történt?
8: Fizető vendéglátó voltam sokáig, és akkor gondoltam 80 és fél éves koromban, hogy most már illik nyugdíjba menni, akkor eladtam azt a lakást, amivel dolgoztam, és vettem az árából a spanyol tengerparton egy kis lakást.
3: Oh, a mindenit hát neki.
6: De akkor kiadod ezek után? Tehát folytatódik a biznisz?
8: Nem, dehogy nem, egyáltalán nem az a tervem. Én akarok, a tengert imádom, mindig az volt a vágyam, hogy tenger mellett élni, tenger mellett lakni, tengerbe fürdeni. Úgyhogy én májustól októberig általában kint vagyok.
6: Mennyire jó már.
8: És akkor jövök haza, fél évet itthon vagyok, fél évet kint.
3: Nagyon kó, hát így kell csinálni, hosszú élet itt. És akkor nyáron itthon gondolom, télen meg kint, amikor itt rossz idő van, nem?
8: Hát éppen fordítva, nyáron vagyok kint, mert akkor lehet fürdeni a tengerbe, télen pedig annyira klassz napos a lakásom, hogyha valahol süt a nap, akkor itt ragyogóan besüt, és imádom az itteni lakásomat télen.
3: Na, ez nagyon durva, ez nagyon durva. 80 éves korodra egy tengerparti gyaraló, ez komoly.
6: Ugye, és családtagok mennek látogatni? Körbe adják a kulcsot?
8: Persze, volt nálam az unokám.
6: Igaz, a másik városban?
3: Igen.
4: Több szerelmes SMS-t kaptunk így a tengerparti lakás után, hogy ha esetleg nincs párod, akkor érdekelné őket.
8: Jaj.
4: Egy ereményvadár, vagy mi ez?
3: Eltartási szerződés. Júli, kivel játszanál? Kit választottál?
8: Balázs, téged.
6: Jó.
3: Ja, jó, azt hittem, hogy folytatódik a mondat valahogy, mert úgy fönnmaradt a hangsúly. Tehát, hogy velem képzelettel lesz az egy percet.
8: Igen, szeretnék veled játszani.
3: Nagyon jó. Jól van, hát akkor induljunk el, aztán nézzük meg, jó? Legyőzhető vagyok, csak mondom, nem leszek nagyon véres szájú. Tekintettel vagyok a minden. Jó, mehetünk?
8: Legyél tekintettel, én azt nem szeretem.
3: Jó. Akkor nem leszek, akkor kinyírlak. Akkor kinyírlak, kisanyám.
4: Na figyeljetek, 3-2, tessék!
3: Na, itt vagyok. Na?
8: Azt szeretném neked főként elmondani.
3: Na, mit szeretnél elmondani? Fontos?
8: Azt fontos. Na, olyan, hogy domináns.
3: Domina? Jó, domina. Benne vagyok.
8: És ti általában nagyon hatással vagytok az emberekre.
3: Latex,
8: én például skót zuhanyt réges-régen csinálom, a hideg-melegvizes skót zuhanyt. A hidegvizes tusolást az csak azóta, mióta ti tőletek hallottam.
3: És tőled. Hogy állsz vele?
8: Hát állandóan csinálom.
3: Igen?
8: Most is, persze.
3: Ja, kimondtam az igen. A hidegvizes zuhany megjelent előttem, és erre nem tudtam, mit mondtam.
6: Annyira ráfusztél.
3: Vizuális típus vagyok. Júlia, megnyerted, nagyon verti. Hát a hideg zuhany után nekem be kellett mondanom egy igen, nem bírtam tovább.
8: Jaj, de jó.
3: Elvéreztem.
8: Mirke, hályog műtét előtt állok, és ez most
3: mondtad, Gyuri, na most aztán így most már látlak a hideg zuhany alatt. Jaj. Jó van, na hát akkor megvan az ajándékcsomag. Én bedurantottam az igent, ez sajnos kijött. Mit szólsz? Látod, megnyerted?
8: Igen, nagyon-nagyon örülök, és hát nagyon örülök annak is, hogy végre sikerült nekem beszélnem veletek.
3: Nagyon jó. Jól van, még van egy nyereményed, és ezt is megmutatjuk, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáb termékekből álló ajándékcsomag.
3: Na? Már írják is, legyőzött egy 82 éves.
6: Igen.
3: Igen, nagyon ügyes vagy, nagyon jó játszol, meg nagyon energikus vagy, úgyhogy megérdemelted. És van egy jó kis ilyen rizszeletes ajándékod is.
8: Köszönöm szépen.
4: Nagyon szívesen, és hogyha pár hétre üresen marad a pecó, akkor szóljál, mi beosztjuk.
3: Így van.
8: Jó, különben tényleg mehettek, csak a vendégszobám az egy picike.
6: Összebújunk.
3: Megoldjuk.
8: Igen, mert az én szobámat azt lezárom, mert azt nem akarom odaadni.
3: Hát adod.
4: Még így Zsül befeküdne az ágyadba, azt így.
3: Ott azért ne nagyon.
4: Összecsúnyázná.
3: Igen, ott azért ne lakja nagyon senki. Na jól van, Juli.
8: Hát köszönöm.
3: Köszönjük.
8: Benneteket. 17 éve titeket hallgatlak.
3: Tényleg?
8: Komolyan.
3: Na, hát akkor azt nagyon szépen köszönjük.
8: Hát én köszönöm nektek a munkát, mert klasszak vagytok nagyon.
3: Köszi. Ciao, szia.
4: Puszi.
8: Puszi, szia.
3: Hello.
6: Hát, hallod, hát... mennyire vagány? Fogja magát, elad mindent, ki kikötözik Spanyolországba.
3: Van a nénivel lendület egyébként, igen.
6: Van, aki idősen a kerületet se hagyja már el.
4: Mert nincs rá pénze. De...
6: Nem is erről van szó, nem, egy csomó ember egyébként, tehát, hogy ilyen nagy álmokat dédelget, igen, majd egyszer elköltözöm, majd egyszer felmegyek a helyedbe.
3: Persze, aztán megkapja az első nyugdíjat.
4: Igen, és úgy megné...
3: Hoppá. Hát ebből lehet, hogy nem költözöm ki a helyekbe, igen.
6: De ez a fajta rugalmasság azért kevesekre jellemző.
3: Igen.
6: Tök jó.
3: Ki csinált egy 82 éves?
4: Ez... Ennyi.
6: A törzshallgatónk.
3: Törzshallgatói bázisból előlépett Gyuli, és agyonvert. Ezt is megértük.
6: Mamában több lendület van, mint bennem 37 évesen. Igen. Az egyik hallgató.
3: Pillanatra azt hittem, a palávert ismétlik. De gyökér vagy, kavesz, úristen, de jó eső. Palávert. Halló! Azok a mocskos bűnös kavaristák. Na jól van, aranyos volt. Jó van, na, akkor megyünk mindjárt. Jó, 3 perc, pontosan 7 óra. És igen, közlekedést nézek, hogy van-e. De nincsen. Egyelőre semmi. Úgyhogy úgyhogy így állunk jelen pillanatban. Küldjetek el, van valami. Jó, mi pedig itt vagyunk. Mindjárt 3 perc, pontosan 7 óra.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Rama

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
9: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak.
11: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elhunyt Szabó István né, a Salgótarjáni Zeneiskola zongora tanára. Több nógrádi iskolában is piros lapot mutatnak az iskolai bántalmazásnak. Érkeznek friss helyi híreink. Elhunyt Szabó Istvánné, a Salgótarjáni Zeneiskola szeretett zongoratanára. A szomorú hírt a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola közölte szerdán. Az intézmény úgy fogalmazott, mély fájdalommal búcsúzunk felejthetetlen kolléganőnktől, Szabó Istvánné Emikétől, aki oly sok éven át volt művészeti iskolán közösségének tartó oszlopa. Zene iránti végtelen alázatával, növendékek felé elhivatott zongoraoktatással generációk életét formálta és gazdagította. Mindig türelem szeretettel és empátiával egyengette növendékei útját, és arra tanított mindannyiunkat, hogy a zene a legszebb közös nyelv, írták. A salgótarjáni születésű Szabó Istvánné Tóth Emília a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte zongora tanári diplomáját. 1983-ban visszatért szülővárosába, és a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskolában helyezkedett el, ahol azóta is tanított. Sok más elismerés mellett 2018-ban férjével, a szintén zenepedagógusként tevékenykedő Szabó Istvánnal közösen Salgótarján önkormányzatának ProArt díját vehette át. Pénteken rendezik meg országszerte a Piros Lap Nap névre hallgató akciót, melynek részeként számos iskolában közösen emelik fel a piros lapot a diákok az iskolai bántalmazás ellen. A 8K az életminőség fejlesztéséért alapítvány által szervezett és lebonyolított kampányhoz országszerte több száz iskola és mintegy 40 ezer diák csatlakozott. A Piros Lap Nap a teljes tanéves Piros Lap program közös kiindulópontja lesz. A diákok beszélgetnek majd a saját közösségük az iskolai bántalmazásról, valamint megfogalmazzák, milyen közösségben szeretnének élni, és mit tehetnek ezért együtt. Október 2-án, pénteken az Erőszakmentesség világnapján délelőtt 11 órakor arra hívják az iskolákat, hogy országszerte egyszerre emeljék magasba piros lapot az iskolai bántalmazás ellen. Holnap a salgótarjáni Beszterce lakótelepi tagiskolában, a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, a Szurdokpüspöki általános iskolában, valamint a Palotási általános iskolában is piros lapot mutatnak majd a diákok az iskolai bántalmazásnak. Pollenjelentés. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, a parlagfű pollen koncentrációja országszerte, így Nógrád megye térségében is a közepes tartományban mozog. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a pollen koncentráció a következő napokban lassan csökken, a tünetek fokozatosan mérséklődnek. Hozzátették, hogy a felhalmozódott virágpor miatt beltéren még magasabb lehet a pollen koncentráció, mint kültéren, az allergiásoknak ezért a lakás textilek mosását és a szobák nedves takarítását javasolják.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művésznek hit őrülten kalimpáló Zsül, a női egyenes

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, jó reggel. Drága Sziasztok. Hallgatók, 7 óra után 9 perccel itt vagyunk, és igen, budai oldalon Erzsébet hinál alsó rakparton van egy baleset lecsó, küldte nekünk, köszönjük szépen. Ja, ez jött a... Egy kis érdekesség, ha tartjátok ezt a
2: menetrendet,
1: az új rendszerint dolgoztok, zene nélkül, ami 18 plusz perc munka, akkor egy évben ennyit jelent, napi plusz 18 perc munka egy év alatt, összesen 78 óra extrát jelent, ami nagyjából 10 teljes munkanapnyi plusz munka. Azt a mindenségét. Tehát valaki kiszámolta, hogyha nem zenélünk, ugye óránként kettőször, az 4 órában már ugye 8-szor, az 18 perc plusz munka egy nap alatt, és ez 78 és fél óra, nagyjából 10 teljes munkanap egész évben.
3: Menő.
2: Ez egy harmadikus matematika példa volt.
1: Ez igen, a Csumival érte nekünk.
2: 18 perc plusz munkát.
1: Igen. 261 munkanappal számolva. Akkor mennyi? Ha kiveszik a zenéket. Igen. Szóval tényleg ez durva, hogy ezt így kiszámolta, de mi is érezzük, több időnk van, meg kicsit nyugodtabban tudunk megbeszélni témákat, meg nem is hiányoznak ezek a muzsikák, szólnak ezek annyit a Rádió Egyen napközben, hogy ez abszolút, abszolút rendben van. Na, rádión keresztül hadd köszönjem meg kedves vezetőségünknek, hogy elrendelte nekünk dolgozóknak a rendkívüli szombati munkavégzést, amikor luxizgatnak, kívánom mindenki, hogy röjjön járok a szapora, ottól nincs WC. Fantás Duci voltam, aki jelenleg ideges. Jók vagytok. Duci, nyugodj meg!
3: Hát ez van, Duci.
1: Szombaton nektek most ki van írva valami?
2: Hát
1: most szombatra?
3: Mit kell most ledolgozni?
1: Mit dolgoztok most?
2: Duci, te mit csinálsz?
1: Mit csináltok? Milyen ünnep jön a 23-at? Ezt nem szokták ledolgoztatni, vagy mi van már? Valami így a...
2: Nem, szerintem ez csak neki.
1: Ja, csak neki van szombat. Aha, tehát nem egy ilyen általános ledolgozó szombat van. Na jól van. Oké, mi meg elkezdjük akkor az első témánkat. Ugye Fly Dubai, hát ez tegnap jött ez a hír. Egészen megdöbbentő, hogy mi történt. És hát csoda, hogy így záródott a történet. Ugye hát pilóta fülkébe vérfolyt, utasok léptek közbe, klasszik, eltérítés, minden volt, ami lehet, ugye a Fly Dubai járatán, sok információt még fenntartással kell kezelni, de most vannak új részletek, ugye a Dubai és a Tel Avivi között, vagy Tel Aviv között közlekedő Fly Dubai járatáról van szó. És hát itt a New York Times, hogy mindenki írja, hogy mi történhetett. Késelés vagy dulakodás történt a pilóta fülkében.
3: A másodpilóta hát okosodott meg ezzel a rossz szóval élve.
1: Igen, a másodpilóta megtámadta a pilótát.
2: Mert azt a tennapi hírekben még nem lehetett tudni, hogy az első pilóta.
1: Másod az első.
3: Másod az első,
1: hogy milyen szándékkal az még nem tiszta, de hogy késelés volt. Késelés volt, verekedtek, dulakodás volt. Egyszer csak 10 000 méter magasan ezek elkezdtek bunyózni. Hát azért az utasként ott az első sorban, az mi?
3: Hát és még az első sorban is hagyja meg az utolsóba is, mert ugye látni nem láttad, akkor még ez zárt ajtók között ment, ez a dulakodás, de esett a gép 10 000 méterről közel 5 000 méterre. Tehát a fele magasságra zuhant lefelé a gép, ugye akkor sérült meg ez a hátsó szárny, ez a vezérlő szárny, nem tudom, hogy hívják. Na ott mi van?
1: Igen.
3: Hogy ott, nem tudod, hogy akkor igen. Még nem tudtad, hogy...
1: Semmi. Hallott, hogy ezek ölik egymást, és zuhan a gép. Hát akkor 15 vagy 20 másodpercig tart egy ilyen zuhanás.
2: Az most egy kicsit több volt állítólag, majdnem egy percen
1: keresztül. Igen, egy zuhant. Percig zuhantak?
2: Igen. És hogy hallották, az utasok hallották, hogy bent megy a...
1: Igen, megy a kumite bent. Megy a fájt, közben ezek zuhannak. Őrült csetepaté van bent. És ugye az volt, hogy a másodpilóta szúrta meg a pilótát. Hát elképesztő videók egyébként az esetről.
2: De
1: mindenhol vérnyom.
2: Mind a ketten megsérültek, mert hogy ha megnézed a videókat, mind a két pilóta fekszik oxigénpalackkal az orrukon, és tulajdonképpen nem is, hát ha ezből lehet hinni, hogy állítólag nem is ők tették le a gépet, hanem két utas, mert hogy két pilóta utazott ezen a gépen.
1: Igen, ezek összevesztek. Na most ugye azt nem tudjuk, hogy jutottak be a pilóta fülkébe.
3: Betörte valószínűleg... az ajtót.
1: De azt nem tudod betörni.
3: De úgy tudta betörni, hogy a megtámadott pilóta az valahogy még föl tudott nyúlni, és ő maga is oldotta ezt a reteszt.
1: Ja,
3: kívülről az egyik csávó, aki aztán a gép letevésében is segítkezett, törte be az ajtót, és akkor tudták megfékezni a másodpilótát, aki még mindig hát késelni akart.
1: Igen. Na most azt nem tudják, hogy ez terrorcselekmény lett volna, nem tudják, hogy a másodpilóta öngyilkos akart-e lenni, azt nem tudják, hogy ő ő akar csak meghalni, vagy az egész gépet akarta, de hát az egész gépet hát oda akarta egész vágni, csak hogy milyen céllal, ugye? Ha. Tehát az indíték az valójában nincs meg, hogy öngyilkosság vagy terrorcselekmény. Bár a kettő igazából szinte ugyanaz, ha lezuhansz 200 emberrel.
2: Tel Aviv környékén.
1: Tel Aviv környékén, igen. Hogy mit akar csinálni, ez nincs meg. De hogy két órával a dubai felszállás után hirtelen ugye ereszkedni kezdett.
2: Állítólag és... két vészjelzést adott le a gép, egy általános vészjelzést, és utána egy olyan speciális vészjelzést, ami kifejezetten ilyen, tehát ami a terrorcselekménynek a vészjelzése. És akkor erre egyébként mozgosították az izraeli légierőt is, akik ott álltak és várták, hogy akkor mi történik, de addigra, hogy is mondjam, sikerült itt likvidálni ezek szerint ezt a két pilótát.
3: És... képzeld el, hogy felszállnak a nagy gépek, vagy hát a harci gépek, és rommá lövik ezt a izét, mert egy ilyennél, amikor ugye ezt a jelzést kapod meg, hogy terrorveszély van, akkor egy darabig próbálkozol kapcsolatba lépni, de ha nincs válasz, ott szerintem lőnek.
1: Igen.
3: Tehát ott nincs nagy kérdés.
1: De azért itt sok kérdés van, tehát hogy például hogy visz fölkést a pilóta? Hát ők... hogy van hát... nála szúróeszköz?
2: Őket nem ellenőrzik szerintem.
1: Hát Izraelbe tartó gépet nem tudom elképzelni. Fia, az izraeli gépeket, tehát te utazol Izraelbe, akkor eleve lassabb a felszállás, eleve más kapun szállsz be, eleve nagyon sokszor plusz ellenőrzés van, tehát hogy mind az izraeli légtér, mind az izraelbe tartó járatok, sőt, még Omán talán ott hibázott, hogy nem rakhat föl olyan pilótát, tehát még pilóta se lehet olyan, akinek az az országot képviseli, akinek nincs diplomáciai kapcsolata Izraellel.
2: Ja.
1: Tehát, hogy még erre is figyelnek, hogy olyan pilóta se repülhessen be Izraelbe, akinek az országa az nincs valamilyen kapcsolatban Izraellel. Na most ugye itt az volt, hogy itt ománi volt a másodpilóta, azt hiszem, és ezt így jelezték, hogy az a baj, hogy nekünk viszont nincs veletek nagyon diplomáciai kapcsolatunk, tehát itt is hibázott a Fly Dubai, hogy fölengedett egy olyan pilótát, vagy másodpilótát, mert elvileg az izraeliek kérik, hogy senki ne repülhessen be olyan, akivel mi nem vagyunk kapcsolatban, aminek utána tudunk kérdezni, nyúlni, vagy tudunk róla infót szerezni.
3: Egyébként meg szóval a pilótákat és a stewardesseket is átvizsgálják, csak külön sávban. Azért tudom, mert pont most, ahogy utaztunk, akkor érkezett valami gépnek a teljes személyzete, és soron kívül, de neki is a kis kézitáskáját be kellett tennie, ahogy hívják be, ebbe az átvilágítós dobozba.
2: És egyébként
3: tehát nincs olyan, hogy csak besétálok egy izével, egy késsel.
2: De hogy a pilótákat így összesorsolják? Tehát ezt így lehet tudni mondjuk egy hónappal előre, hogy ki lesz a pilótatársad, hogy kivel repülsz, hogy azzal az emberrel te már repültél, tehát ezek vajon ilyen összeszokott emberek, akik ilyenkor együtt repülnek?
1: Mindjárt megkérdezzük a Petőt, én ebben nem vagyok biztos, szerintem nem. Tehát itt az van, hogy olyan szintű forgalmat bonyolítasz, és olyan szintű menetrended van, hogy nem tudnak neked mind. Tehát ez nem olyan, hogy te viszed, mint a vállalkozáshoz üzlettársadat a másodpilótát. Itt valószínűleg az van, hogy hello, már repültünk együtt, hello, te ki vagy, itt szolgáltam, ennyit repültem, oké, gyere, repüljünk. Tehát én nem gondolnám, hogy ők folyamatosan egy állandó másodpilótával repülnek, ahogy a sztyúvik is váltakoznak járatokon, pilóták, másodpilóták, pihenőidő, másik járat, tengeren túli járat, őket cserélik. Nem gondolom, hogy ők egy összeszokott páros lett volna. Látva a jelenetet, valószínűleg nem volt egy összeszokott páros, igen.
3: Hát azt a mondatot hadd idézzem még, mielőtt kapcsoljuk a szakértőnket, hogy ugye Netanyahu gratulált, meg megköszönte annak az embernek, aki megmentette a gépet, és akkor volt egy olyan pillanat, amikor már a két pilótát kiszedték, és a csávó bement, és rögtön oda nyúlt a botkormányhoz, és kérdezte tőle Netanyahu, hogy hát hogy ez hogy lehet, és azt mondta, hogy nézni szoktam a Légi Katasztrófák című műsort. Ezt mondta a csávó.
1: Tényleg?
3: Igen.
1: Hogy oda egyenesbe szedte a gépet?
3: Hogy igen, elkezdte fölhúzni a gépet, és akkor kérdezte, hogy ez miért? Légi katasztrófák.
2: Nagyon kemény.
3: Úgyhogy gyerekek, érdemes ilyet nézni.
1: Bár amit Juli mond, az így van, hogy ott utaztak pilóták is a gépen, most az izraelek már lenyilatkozták, hogy nekik minden járaton van plusz pilótájuk, hülyeség, nem így van.
2: Adjál,
1: tehát nem ez persze volt, hanem hogy ők véletlenül azon a gépen utaztak, és szintén pilóták voltak. Tehát, hogy egy olyan személyzet tudott közbelépni, vagy olyan személyzet is, aki közben ismerte a magát a típus, meg tudott repülőt vezetni. Ami... azért az elég nagy mászdi, a két pilótot kinyírja egymást, azért az nagyon meleg az a helyzet.
2: És ami külön nagyon ijesztő lehet, több hírportálon is olvastam, hogy ez a gép, ez nem csak elkezdett zuhanni, hanem előre bukott az orra, és ettől elkezdett egy ilyen spirális mozgást így leírni.
1: Azért ott kikérném a második viszkit.
2: Nem? Elkezdett pörögni a levegőben.
1: Kis az, mielőtt zelezol, hozzon lúdot, hozzon egy kis lúdot, meg hozzon egy
2: fort. Sós-magyarót.
1: Ami van, sós-magyaró, lúd, minden hozzá. Na, mindjárt megkérdezzük a mi szakértőnket, hát lassan mi is kollégák vagyunk, mert már itt beszél, már mindent megtanultunk, Pető Gyurit, hogy mégis mit szól ez, azért ez ritka, gyerekek, egy ilyen eset, ez nagyon ritka, úgyhogy mindjárt kapcsoljuk, de hát előtte a nekijáró szignált, azért azt meghallgatjuk.
2: Hogyne?
1: Természetesen. Hát
2: rég
1: az
2: volt.
1: Rég volt, úgyhogy nem hallottuk. Micsoda? Ilyen a malév járatokon nem volt.
2: Ilyen a Fly Dubai-on sincsen.

0: lett ez írva a gyerekek.
1: Mondjuk meg a Gyurinak, hogy ezért hívjuk. Nagyon szép.
0: Ne rossd el, Juli.
1: Gyuri, jó reggel, ciao.
2: Hello, Gyuri, jó reggel.
1: Ciao, ciao. Egy szép kis malépszignál után. Na, mit szólsz? Azért ezt még gondolom a te gyakorlatodban is, vagy hát nem is tudom. Repülési múltadban is azért egy meglepő hír, hogy itt két pilóta halára késeli egymást a pilóta fülkében.
2: Ez egészen felfoghatatlan egyébként. Rögtön, hogy a késkérdést tisztázzuk le. Én azt gyanítom, hogy nem volt a pilótánál kés, hanem a fedélzeten lévő baltával kínálta meg a másik pilótát.
1: Ó, oh.
3: Ja, ez olyan, mint a buszokon, ilyen ablakbetörő, vagy?
2: Hát nem, effektív egy balta van a repülőgépen, hogy hívjuk egy kicsit klasszikusabban szekercének, de gyakorlatilag minden repülőnek, pilótafülkének a tartozéka pont azért, hogyha valami olyan esemény van, nem erre gondoltak, amikor felrakták a baltát. Tehát, hogyha valami olyan repülőesemény van, ahol ki kell törni az ajtót, vagy tehát beragad az ajtót, és akkor belülről a pilótának mondjuk az ajtón keresztül ki kell jönni, akkor használja ez a baltát. Tehát, hogy minden gépen van balta.
1: Azt a
2: ez egy pici, tehát ez nem egy ilyen hatalmas nagy favágó balta, de egy pici balta, arra nyilván tökéletes, hogy ilyen szörnyűségeket el lehessen vele követni. De
1: mennyire meglepődhetett a pilóta, amikor a másodpilóta oda nyúlt, és ez csak hason vágta ezzel a baltával. Tehát azért ez, ja, ők utazási magasságon általában robotpilóta van, nem? Tehát, hogy ők ott dulakodtak.
2: Igen, egész. Hát az, hogy figyelj, az, hogy mennyire dulakodtak, azt ugye itt az a furcsaság van ebben az egészben, hogy ugye állítólag a kapitánynak, feltételezem, hogy neki volt még ideje arra, hogy kétszer is beállítson egy úgynevezett ilyen vészjelzési kódot a transponderen. Tehát feltételezem, hogy nem azzal indult, hogy azonnal rávágott a baltával, mert utána már valószínűleg nem nagyon tud ő bármit beállítani, meg valószínűleg ott a pilótafülkő még kicsit nyugodtabb lehetett a légkör, hogy ő ezt be tudta állítani. Úgyhogy hát nyilván ugye itt most az a szerencse, mondjuk így, hogy minden, ami a repülőgépen felvette a pilótafülkében a beszédet, meg minden az ugye kinyerhető. Tehát azért ez ki fog derülni, ha csak nem titkosítják, de hogy ez, tehát ez nem fog titokban maradni, feltételezem, hogy mi történt a pilótafülkében.
3: Azt mondd már el nekem, hogyha 10 000-en mentek, és ugye autopilotra van állítva az egész cucc, hogy akkor hogy zuhan a gép, ha ott engem mondjuk, mint kapitányt rálöknek a vezérlőpultra, és a botkormányra, akkor én mégis tudom irányítani a gépet?
2: Kérdés tök jó. Nem, az történik, hogy ugye egy bizonyos terhelésnél, tehát hogyha a botkormányt egy bizonyos terhelés eléri, tehát ha nagyon mondjuk elkezded nyomni, aha, akkor a robot leold. És ugye abban a pillanatban, hogy a robot leold, onnantól kezdve teljesen te vezeted a repülőgépet. Ugye itt az a nagyon érdekes ebben, hogy az a süllyedés, amit ez a repülőgép produkált, majdnem átment a hangsebességen a repülő. Tehát, hogy elért egy olyan sebességet ez a gép, amire ez a repülő még a közelébe sincs tervezve. Tehát az, hogy leszakadt a függőleges vezérsík, az önmagában elképesztő, az mondjuk még sokkal elképesztőbb, hogy ezzel le tudtak szállni. Tehát, hogy én mondjuk erre ránézek pilótaként, és azt gondolom, hogy hát nem biztos, hogy ezt le tudtam volna tenni ezt a gépet, hogy ezt hogy stabilizálták, az teljesen rejtély, de sikerült, de hogy ez a repülő valószínűleg olyan dolgon ment át abban az egy percben, amíg ilyen elképesztő módon zuhant, ami lehet ez a repülő nincs is tervezve.
4: Az utasok ebből azt mit éreznek? Tehát hogy néz ki egy ilyen egyperces zuhanás, amikor 10 000-ről 5 000-re leesel?
2: Hát figyelj, nem tudom, mert még nem, el sem tudom képzelni, de azt gondolom, hogy azt gondolod, hogy meghalsz. Tehát, hogy itt olyan terhelés volt szerintem a repülőn, főleg akkor, amikor visszahúzták a süllyedésből. Tehát egyébként, tehát hogy szimulátorban ezt még nem is lehet gyakorolni, mert erre senki nincs felkészülve. És az egyébként, hogy ezt ki tudták hozni ebből a süllyedésből, ez is egészen felfoghatatlan, mert itt olyan erők vannak a repülőgépen, amikor ilyen módon zuhan. Úgyhogy de ráadásul egyébként nem is lehet úgy kihúzni, tehát hogyha úgy képzelitek el, hogy zuhan a gép, és akkor egyszer csak meghúzza a gépet, és felhúzza az órát, majdnem, hogy ez lehetetlen, tehát el kell dönteni a gépet, és akkor úgy lehet valahogy kikanalazni ebből a szituációból, és ezt megoldották. Szóval, hogy lenyűgöző.
1: A légiközlekedésben egyébként a pilóták mentális állapotát vizsgálják, nézik, évente tesztelik, fél évente vannak orvosvizsgálatok, semmi?
2: Ez a történet, ez a kérdés, meg ez a témakör, ugye ez már azóta majdnem, hogy napirenden van, amikor ott a Germanwings gépnél az első tiszt amikor kiment a kapitány WC-re, akkor belevitt a repülőt a hegybe, és ott mindenki meghalt, ugye öngyilkos akart lenni. És akkor azóta ott felmerült ez, hogy ez a pszichológiai vizsgálat kérdés. A pilótáknak alapvetően repülőorvosi vizsgálat a kötelező, és azoknak a vizsgálatoknak semmelyik eleme nem nincs benne olyan, hogy megkérdezik, hogy vagy rád néznek, hogy jól vagy, fejeznek kérdést. Tehát a mentális állapot felmérése ennek nem része.
1: Azt ítélne az ember, hogy azért ilyen felelősséggel ennyi utasra látod mögött, mondjuk két évente van azért egy csekkolás, vagy egy pszichológiai vizsgálat, vagy legalább egy beszélgetés, nincsen, hogy hogy vagy, mennyire vagy kiégve.
2: Nincsen, de azt gondolom, hogy itt ezen túlmenően még az is egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a mondjuk az Egyesült Arab Emirátusoknak a titkosszolgálatai hogy nézték ezt ennyire be, mert azért elviekben, ha egy cégnél felvesznek egy pilótát, akkor azért valami fajta ilyen háttércsekket azért szoktak csinálni, és hát gondolom, hogy ez a pasas nem felkelt tegnap reggel, és azt gondolta, hogy akkor most megölöm az izraeli utasokat. Tehát valószínűleg ezért ez gondolom az fog kiderülni, hogy ez nem egy ilyen önállóan kitalált dolog volt a részéről.
1: De a pilóta jelentheti, ha zavart a másodpilóta mondjuk felszállás előtt. Nem? Tehát abszolút, ő szólhat, persze, hogy ivott, vagy persze, valami van vele, nem oké, vegyék ki.
2: Hát bármit jelezhet mind a két pilóta, tehát a pilótának megvan az a jogosultsága, hogy jelzi a cég fele, hogy úgy érzi, hogy a másik pilóta nem oké, és ő nem kívánja ezt a járatot lebonyolítani ezzel a pilótával. És akkor nyilvánvalóan a járatot megállítják. Tehát persze ez abszolút működik.
3: Így boncoltunk még egy másik kérdést, hogy a pilóták azok folyamatosan egy párban repülnek, tehát mindig ugyanazzal az emberrel repülsz, egy stáb vagytok, vagy ezt mitén három nappal a repülés előtt azt mondják, hogy most a Kovács Lacival mész, holnap meg a nem tudom Kis Pistivel.
2: Ugye semmiképpen nem ugyanazok repülnek ugyanazokkal. Nyilván minél nagyobb egy légitársaság, annál ritkábban fog két pilóta egymással találkozni. Ezeket az embereket többnyire mindig random módon osztják össze. Gondolom a beosztásukban, amit jó esetben havi beosztást kapnak, abban valószínűsítem, ők látják azt, hogy ki lesz a éppen adott pilótatársuk, de lehet az is, hogy most találkozott először, de lehet, hogy most harmadszorra. Tehát itt nagyon nagy a rotációs szám, pontosan azért, mert nagy légitársaságról van szó.
1: Tehát nincs az, hogy én szeretek egy másodpilótát, mi jól repülünk együtt, mi kérjük, hogy együtt repülhessünk, és akkor ott vidáman.
2: De van ilyen, de lehet kérni, tehát a különböző légitársaságnak van erre opció, hogy egymást, tehát összekérhetik egymást, vagy nem tudom, a pilótának a felesége a stewardess, és akkor megkérik azt, hogy nem tudom, amikor mennek, nem tudom, Velencébe, akkor azt mondja, hogy szeretnék azon a járaton együtt lenni. Tehát ilyen működik, ezt a cég vagy nem figyelembe veszi, vagy nem, de lehet kérni.
1: Ez a Fly Dubai, ez egy fapados dubai légitársaság, ugye? Tehát van az Emirates, ami a nagy dubai hivatalos országbeli légitársaság, és a Fly Dubai meg egy fapad.
2: Hát ugye a Fly Dubai a 100%-ban az Emiratesnek a tulajdona. Tehát tulajdonképpen ez végül is Emirates, csak egy másik márkanév alatt futó cégről van szó, és ugye az Emirates ezt azért találta ki, mert egyrészt pici, vagy hát a saját gépeikhez képest pici Boeing 737-esekkel töltötték fel a céget, és ugye ez volt hivatott az olyan úgynevezett másodlagos destinációkra való repülésbe jellemzően, ahova mondjuk az Emirates nem repült, aztán persze ez megváltozott, mert most már például Budapestre jár az Emirates is, meg a Fly Dubai is, meg vannak még ilyen városok, de alapvetően a másodlagos destinációkat akarták kiszolgálni ezzel a légitársággal.
1: Hát azért kemény ez az ügy. Kíváncsi vagyok, hogy mi derül ki. Itt leginkább a motivációról, hogy ez csak egy öngyilkos merénylet lett volna, hogy ő terrorista volt, hogy itt meg akart ölni 200 izraelit. Egy nagy kérdés, hát, hogy...
4: Kiderül-e a valóság valójában,
1: hogy mi történt itt.
2: Ugye, szerintem az, hogy ezek az utasok ezt túlélték, ez szerintem egy tízszer nagyobb csoda, mint hogy letették a repülőt a Hudson folyóra annak idején. Tehát az nem tudom, az egy ipari tanuló sztori ehhez képest. Tehát ez felfoghatatlan.
1: Egészen durva, amit mondasz, ugye, hogy leszakadt hátsó vezérsíka, hogy mi annak a neve, igen. Nagyon köszi, hogy beszéltünk, Gyuri, vigyázz magadra, jó repülés, eseménymentes repülés. Köszi, ciao, vigyázz magadra, köszi, Gyuri, ciao, ciao, hello, hello. Ezt nem is tudtam, hogy leszakadt a gépnek a hátulja.
3: Ha megnézed, ugye...
1: Azt a mindenit!
3: Ez a leghátul álló szerkezetnek az a rész, ami jobbra-balra forog, az nincs ott.
1: Az kiszakadt, úgy, ahogy van.
4: És tudod, az van előtted, hogy akkor odaül valaki, és így...
1: És valószínűleg ez volt.
4: Visszahúzza.
1: Hát valószínűleg ez volt. Na, ugye de, közben de, próbálta kihúzni az zuhanásból. Tehát, hogy valami ilyen kellett, hogy történjen.
3: De azt mondd meg nekem, hogy azt mondta Gyuri, hogy majdnem dugóhúzóba ment le a gép. Hogy az Istenbe mész előre? Érted?
1: Ez nagyon nagy kérdés.
3: Hogy ment előre a csávó, hogy törték be az ajtót, hogy...
1: Azt még lehet, hogy a pilóta húzta valahogy vissza bentről, szedte ki a zuhanásból.
3: Nem, itt a cikk is azt mondja.
1: Hogy zuhanás közben
3: hát
1: mentek
3: erre mondta a csávó, hogy azért tudtam kiszedni, mert nézem a vízét a repülő katasztrófákat.
1: Az mi ez? Húzzuk meg a kormány magunk felé. Hát, ha jó lesz. És elkezdte felhúzni.
4: És elhangzott, van önök között pilóta?
1: Azt a mindenségét neki. Nagyon kemény gyerekek. Na, hát aki ma repül, annak sok szerencsét.
3: Mindegyik esik le.
1: Meghoztuk a kedve gyerekek, de ez nincs mindenhol. Tehát a repülés önmagában azért egy biztonságos történet. Jövünk mindjárt 7:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: termék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Elvito oldalon.
4: Belégzés, kilégzés, belégzés.
5: Ugye milyen egyszerű? De Náthásson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
6: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrspré törődik az orrával.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
13: A Coop kedvező áraira és széles áruválasztékára nap mint nap számíthatunk. Október 1-e és 7-e között az Unió Coop üzleteiben a többféle 90 g-os Milli krém túró csak 199 forint. Az 51 g-os pöttyös protein mogyoróvajas túró rudi mindössze 329 forint. Coop Club Áron törzsvásárlói kártyával 10 dekagram Mekom Torrero csemege szalámi 399 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben.
14: A választék üzleteinkben eltérhet.
15: Modern, energiahatékony, környezetbarát és hosszú távon megtakarítást biztosító megoldást keresel otthonod fűtésére és hűtésére. Akkor sargotarjanklima.hu. Hőszivattyús rendszerek tervezése, beszerzése és kiépítése a Nógrádi térségben egyedülálló szakmai tapasztalattal. sargotarjanklima.hu.
16: A hőszivattyús rendszerek kialakításához az arra jogosultak az otthonfelújítási támogatást is igénybe vehetik.
15: További info sargotarjanklima.hu.
17: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
18: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
19: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
18: Ahoj!

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Október elején indul a Nógrád megyei kormányhivatal őszi állásbörze sorozata. Nyíregyházán lép pályára szombaton az SBTC futballcsapata. Érkeznek helyi híreink. Idén is megrendezi hagyományos őszi állásbörze sorozatát a Nógrád megyei kormányhivatal. Honlapjukon azt írták, októberben és novemberben minden nógrádi járásba ellátogat az eseménysorozat, melynek állomásaira az álláskeresőket, az inaktívakat és az állást változtatni szándékozókat egyaránt várják. A bőrzéken a munkáltatók állásajánlatai mellett a foglalkoztatási szolgálat megyei aktuális álláslistája, a különféle szolgáltatások és az Európai Uniós programok adta támogatási lehetőségek tájékoztatói is elérhetők lesznek. Az állásbörze sorozat október 6-án kedden Széchenyben veszi kezdetét, ahol a Városi Művelődési Központban várják majd az érdeklődőket. A kormányhivatal emelletti már 25. alkalommal megrendezi a pályaválasztási kiállítás sorozatot is, amely segítséget nyújt az iskola választás előtt álló általános és középiskolás fiatalok megalapozott pályaválasztási döntéséhez. További információ a Nógrád megyei kormányhivatal honlapján érhető el. Zárul a nyitott porta napok, mely során a látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a helyi termelőkkel, családi gazdaságokkal, pincészetekkel és kézműves manufaktúrákkal. Nógrád megyében 7 településen összesen 10 helyszínen készülnek programokkal. Diós Jenőn a kiállítótér, Cserhát Surányban a Hekli családi gazdaság, Alsópetényben a Prónai kastély és a Rózsavilág, Kozárdon pedig a Kozárdi kamra és a Kozárdi pálinkás porta nyitja meg kapuit a hétvégén. Vanyarcon a Lós Kaménes, Terényben a Magos Völgy ökológiai gazdaság, míg Szentén a Vadrózsa vendégház és a Maszlik családi gazdaság várja az érdeklődőket. További információ a nyitottportanapok.hu weboldalon érhető el. A Nyíregyháza a Spartacus FC második számú együtteséhez utazik az SBTC futballcsapata az MB3 északkeleti csoportjának 10. fordulójában. A stéci jelenleg 6 ponttal a 14. helyen áll, eddigi mérlegük 2 győzelem és 7 vereség. A nyíregyháziak ez idáig mindössze egyszer nyertek, míg 8 meccsen vereséget szenvedtek, így 3 ponttal az utolsó 16. helyet foglalják el. A találkozó szombaton délután 1 órakor kezdődik majd Nyíregyházán. Közlekedési információ. Az M3-as autópálya több szakaszán is munkálatok zajlanak, emiatt a nógrádi ingázóknak is forgalomkorlátozásra kell számítani. Az Útinform tájékoztatása szerint 60 felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sáv is le van szűkítve. A munkához kapcsolódóan a korlátozás ideje alatt a kisbagi pihenőhely nem használható. Aszfaltozás miatt ugyancsak lezártak 60 felé a 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyhez vezető utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Képesztő. 3-4-8 lesz pontosan. 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó, hát aztán itt már az összeesküvés elméletek is érkeznek, hogy mi történt itt a Fly Dubai-jal, meg hogy történt, meg hogy... Hát igen, van egy csomó minden itt, igen. Szóval,
2: mi
1: hogy...
2: az összeesküvés?
1: Hát az összeesküvés elmélet, hogy mi van, ha erről az izraeli kormány tudott, mi van, ha megint esetleg ott aztán belenyúltak az ellenőrzésbe, fölengedték ezt a terroristát, akarták, hogy legyen valami. Aztán majd itt, aztán majd legyen megintok. Na, elindultak, most mindenki ezt boncolgatja, hogy izraeli gépről van szó, ugye nehéz a történetet kibogozni. Minden esetben megpróbáltuk, hát ugye nem látjuk itt a politikai szálakat, se a pilóták, másodpilóták származását, nemzetiségét, motivációt nem tudjuk. Az ügyről mi is beszéltünk, de nagyon sokféle összeesküvés elméletet vázolnak már, hogy mi történhetett. Minden esetre durva, most tényleg én is megnéztem a csávónak az interjúját a Netanyahuval, aki elmondja, hogy amit te is mondtál, hogy ő csak azért húzta föl a gépet, mert.
2: Igen,
1: vagy te mondtad, ti mondtátok, hogy ő nézte ezt a sorozatot. És ő látta, tudta, hogy mit kell csinálni. Az egyik pilóta a földön feküdt, amikor bement, a másik pilóta meg éppen ráborult még a műszerekre, és azon dolgozott, hogy megrongálja a műszereket, hogy biztos, hogy lezuhanjon a gép. Azt lefolytotta, lefolytotta, kivitte, majd visszament, és kihúzta a zuhanásból. Mindez, hogy ez közben, hogy miközben a gép...
2: Úgyhogy fejjel lefelé.
1: Fejjel lefelé zuhan, tehát teljesen nem tiszta a történet, de most elolvastam én is az interjút, hős a csávó. Tehát, hogy az egészen durva. Figyeljetek, a dulakodás van a pilóta fülkében, oda be kell menni valahogy. Tehát azért ezt is hagyjátok.
2: Te felállnál?
1: Ha dulakodás hallanék a pilóta fülkében?
2: Azt hallod, hogy benn megy a csihipuhi, kiabálnak.
1: Addig nem állnék fel, amíg nem nyílnak ki az ajtó, mert azon te magadtól nem mész át. Tehát, hogy én szólnék és jelezném, hogy igen, valami történik bent, jöjjenek a sztyúvik. De a sztyúvik se tudják kinyitni, ha belülről a pilóta nem nyitja ki. Ugye itt az, hogy a Feri mondott, mázli, hogy ő még az utolsó
3: elérte
1: és ki tudta nyitni. Azt te kívülről, ugye 9-11 óta rúghatod. Nem nagyon tudsz oda bemenni. Azt rúghatod, ütheted, az úgy van kialakítva, hogy azon nem mész át. Pont azért, hogy a pilóták bent biztonságosan vigyék a gépet. Na igen, ám, de mi van akkor, ha bent történik a gúzmi? Ugye, mint most. Tehát, hogy azért, de közben legalább egy sztyúvinak lenne belépője oda.
3: Be tudnak menni, hát van egy ilyen számzáras, ezért bepötyögöd és bemész.
1: Igen, azt nem a pilóta nyitja belülről?
2: És ott állt a sztyúvi, és azt mi volt a pinkód?
1: Mert ha a pilóta, ugye a sztyúvi ki tudja nyitni, akkor én fogok egy sztyúvit, kést teszek a torkához, és azt mondom, hogy akkor most vagy kinyitod, vagy mindenkit megölök. És akkor ő bejut a pilóta fülkébe, de azt hiszem, hogy lehet, hogy van valami kód, mert én is láttam,
3: van,
1: hogy ők ott potyögnek.
3: Tudod, egy ilyen számzáras.
1: Igen. Cucc.
3: Kereszt csillag.
1: Igen.
2: Egy, kettő, három, négy.
3: Nem az anyás születési éve. Mit adtam meg?
1: Egy, kettő, három, négy, kettős kereszt, egy, kettő, három, négy. Az oké, de lehet, hogy bentről azt még a pilótának le kell okézni, vagy arra neki nyomni kell egy gombot, vagy kap egy jelzést. Nem tudom, hogy ez hogy nyílik.
2: Hát lehet, hogy van egy kamera, tudod, az azért szokott lenni.
1: Igen.
2: És akkor ő megnézi, hogy ki akar bejönni, és akkor engedi.
1: Igen, abszolút. Abszolút. Fly Dubai, ahogy írja valaki. A Fly Dubai, a Fly Dubai, igen. Tényleg elképesztő a történet, azért mi is sok repüléssel kapcsolatos sztoriról beszéltünk, de ez azért ez tényleg megdöbbentő.
2: Vajon azok az utasok, akik ezen a járaton utaztak, egy életre elmegy a kedve az embernek, innentől kezdve az utazástól, a repüléstől, vagy mivel annyira kicsi az esélye, hogy ez még egyszer megtörténik veled, innentől kezdve bátran is.
1: Én szerintem mind a kettő. Tehát, hogy szerintem ott 200 emberből van, aki annyira belebetegedik ebbe, hogy pánikrom, és soha többet nem ül repülőre, és ezzel álmodik, és traumás stresszben van, és van olyan szerintem, aki megrázza magát, és azt mondja, igen, ez megtörtént, ez előfordul, repüljünk. Tehát szerintem mindkét verzió megállja a helyét. Nem nagyon lehet átásítani, ki mennyire érzékeny. Ki hol ült, ki mit fogott föl ebből az egészből. Hát nem zuhanta még egy percet géppel, de azért az ott azt azért tényleg lepörög az életed, nem? Ott azt mondod, hogy hello, aki ott van, elköszönsz, és azt mondod, hogy a gyerekek, ez valószínűleg ennyi volt.
2: Hát már amikor a turbulenciába kerülsz, és ott csak pár 10-100 métert zuhansz, ugye egyik
1: össze, azonnal lendül a kezem, hogy egy dupla, azonnal egy dupla miszkire, persze.
2: Képzeld el, tehát az, aki szerintem nem volt lekötve, az egyszerűen csak kiszállt, kirepült az üléséből. Össze-visszatörték magukat ott az emberek.
1: Igen.
3: Na írt nekünk egy sztyúj kódot, ha beütjük, akkor is ki kell nyitni belülről.
1: Na ezt mondom.
3: Ha nem nyílik belülről és sokat próbálkozol, akkor bizonyos gép típusoknál már nyit az ajtó, mert akkor baj van bent.
1: Aha. Hogy azt megengedték, hogy nyisson, igen. Én is úgy tudtam, igen, hogy te nyitod, de ő még bentről elengedélyezi, hogy te oda bejussál. Mert egyébként meg bárki nyithatja, aki megszerezte a kódot a sztyúvitól.
2: És 4-0
1: ja.
2: Kód.
1: Igen, 0-0-0-0, igen. Na jó, milyen időjárásunk lesz?
3: Napközben meleg, most még cidri.
1: Cidri, köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Na, jöjjön akkor egy kedves történet, jó? Egy ilyen kis szorongás oldó, mégiscsak sokan repülnek, hogy azért nem ilyen szörnyű a világ, mert közben jó dolgok is történnek. Van egy 7 éves kód kisfiú, eljutott hozzánk a története híreken keresztül, Jayce Hyndman-nek hívják, és a születésnapi lapot küldött a mennyországba az elhunyt apukájának.
2: Jaj, de kedves!
1: De nem, várj, azt mondja, kedves! Hát, van ilyen, sajnos, igen, meghalt az édesapja, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a posta az ugye, hát megkapta a levelet. Megkapta a levelet, és én nem tudom arra, hogy volt idejük, vagy mi történt, de hogy eljutott a Royal Mail irodájának vezetőjéhez, aki kiszúrta, hogy ez a kisfiú ez írta az apukájának egy levelet, és válaszolt de a Mennyországból. Hogy közben ilyen szép dolgok történnek a világ másik oldalán. Megfogalmazott egy választ. A kis csávó adta föl 7 évesen a levelet az apukájának. Az egész történet nagyon cuki. Tehát ilyen nagyon-nagyon megható. Skóciában él az édesanyjával, és úgy döntött, hogy ő fölköszönti az apukáját a születésnapján.
2: Édes szívem.
1: Ez nagyon durva ez a sztori. Igen, nagyon kedves. És hogy nem lett volna kézbesíthető a cím alapján. Hát ugye kiszúrták a levelet?
3: Tudod, hogy ez már automata a legtöbb ilyen postai hivatal, tehát mennek be a levelek, és látja az irányító szemben, ez alapján szortírozza. Az igen. A levél 40-szer körben Mennyország. Mi van? Mennyország,
1: ilyen nincs. Valahogy kiszúrták kézzel vagy géppel, hogy a címzés elvileg nem lehet kézbesíthető, és röviddel ezután hivatalos fejléces küldemény érkezett a család címére. A postától. Ez milyen menő, gyerekek. Ez milyen szép történet.
3: És az apuka
1: nem,
3: hogy az nevében írta, vagy így a postahivatalnokként írt az egész sztoriról. Tehát mi volt a válaszlevél, hogy ő, mint édesapa írta azt, hogy mit én azt jelenti, hogy kedves kicsfiam, nagyon örülök a levelednek.
1: Nem hamisította meg, hogy igen, itt minden jó.
2: Itt fent a Mennyországban minden
1: nagyon szép. Anyádnak elfelejtettem, isteni nők vannak, anyádnak nem mondd el. Imádom, csak szexelek is élek.
3: Mindenhova.
1: Szex, rock, rock and roll, minden van. Anyádnak ne szólj, itt várnak aláírás apád.
2: Itt egy kicsit jobbított lett. Sárteként.
1: Igen. Nem, ők nem így válaszoltak, tehát azt azért nem csinálták meg, hogy
2: levelet hamisítottak,
1: hanem ők azt mondták, hogy ugye megszólítottak a kisfiút, hogy kedves Jayce, miközben a leveleket kézbesítettük, tudomást szereztünk egy fontos küldeményről, ezért megragadnám az alkalmat, hogy értesítselek, sikeresen kézbesítettük a leveledet az édesapádnak a Mennyországba.
2: Jaj.
1: Mennyire cuki ez a sztori? Hát ezzel nem tudsz nem bekönnyezni. Ja. Elég nehéz kihívás volt, mert a Mennyországba vezető úton el kellett kerülnünk a csillagokat és más galaktikus objektumokat. Szeretnélek biztosítani afelől, hogy ez a különösen fontos küldemény épségben célba ért.
3: Jézus,
1: nagyon cuki. Nagyon cuki ez a történet.
3: Hogy nem dobja el, hanem azt mondja, hogy figyelj, én rászárom erre az időt, visszaküldök egy ilyen levelet,
1: igen.
3: És tök aranyosat, cukit írsz.
1: Igen. Az édesanyja ugye megosztotta a postától kapott levelet a Facebookon, a történet villámgyorsan bejárta a világot, és több mint 200 000 megosztást ért el, gyerekek, hogy még vannak ilyen kis világító Szent János bogarak ebben a meglehetősen elidegenedett, meg kicsit furává vált világban, és hogy visszaadva az emberek emberségébe vetett hitet, igen, egyébként ez a legfontosabb, hogy egy ilyen története még azt mondod, hogy oké, sokszor történik, de azért még úgy egy-egy pillanatra még azért úgy meg tudunk állni, és meg tudunk kapaszkodni.
3: De milyen cuki volt ugye a címzés is.
1: Nagyon kedves
3: postás úr, elvinni ezt a Mennyországba apukám születésnapjára, köszönöm.
1: Az mi?
3: Ezt írta rá a kisfiú.
1: Édesem, igen. Ez kedves, igen. És megtalálták, tehát, hogy kiszúrták a levelet. Ez nagyon-nagyon helyes ez a történet. 200 000 megosztás, gyerekek. Na mi van, meghatottál?
3: Itt fog bőgni 10-ig.
1: Ez egy kedves történet. Igen, na. Nagyon
3: én
1: cuki.
3: Én is megkönnyeztem, hát azért, na, igen. Ahogy idősödünk, ugye ezek egyre.
1: Ez nagyon kedves, nagyon kedves. Ez a csávó jó arc egyébként, igen.
2: Ti ugye... írtatok valaha levelet bárkinek, így ilyen mesebeli személynek, vagy bárhova, Mikulásnak? Hát.
1: Amikor mi gyerekek voltunk, akkor még írhattál magazinoknak, írhattál tévéműsoroknak, írhattál Három Kívánságnak, Jézuskának, ugye Mikulásnak most is tudsz, de hát akkor még nagyon sok felé küldhettél levelet, ahol bíztál benne, hogy visszaküldik és elolvassák, vagy visszajön valami válasz.
3: Hát a mi gyerekkorunk legnagyobb ilyen levelezése, az kérlek szépen Forma 1 volt, volt egy ilyen Forma 1-es központi cím, ez volt az egyik, ahol mindenki írt, szerintem én is írtam, magyarul Sennának.
2: Igen.
3: Nem válaszolt.
1: Fura módon.
3: A másik pedig egyszer csak, ezt így egy haverom mondta, hogy itt van egy németül megfogalmazott levél, ezt kell lemásolni, és el kell küldeni autógyártóknak, mert küldenek vissza prospektust. Ez ugye az a korszak volt, amikor Lada 1002 volt a csúcs, vagy 1005-ös.
1: Igen.
3: Az 1005-i volt a csúcs, és hát egy ilyen prospektusén megőrültél, úgyhogy mindenki postázta ezeket a leveleket, és kaptunk.
2: Tényleg.
1: Jött levél.
3: És jött levél, és prospektus jött benne vissza, és így nézted a izét a menő nyugati autókat.
1: Hát hány gyerek levelezett akkor egy oldalúan? Nem, de tényleg, tehát hogy a három kívánságtól kezdve a magazinoknak, a Popcorn Bravo magazin, a három kívánság, igen. Egyébként csak még visszatérve egy pillanatra erre a híre, ezt ki kéne tenni egy magyar Facebook oldalra ezt a hírt, és hány, tehát megnéznénk, hogy ez a világon 200 megosztás, óriási sírás mindenki, magyar állunk, Facebook. Magyar Facebook, ezt most tegyük ki, és holnap olvassuk el a kommenteket. Fogadjunk, hogy lenne olyan, a hülye azért válaszolt, mert az a gyökér, most mit fog mondani az anya az édesapjának, miért nem válaszol az apa?
3: Miért kellett becsapni azt az árva gyereket?
1: Miért kellett becsapni a gyereket? A körény hazudik, most akkor ki fog az apja nevébe válaszolni? Átvágott egy 7 éves gyereket, ki írja meg a választ, anyám? Szóval elhiszed, hogy a világ zokog a történetet, na csak tedd ki ezt a magyar Facebookra.
3: Az anya is ekkora barom, hogy megengedte, hogy levelet írjon neki.
1: 7 évesen már egyedül ültem villamoson, pontosan
2: tudtam, hogy a
1: Mennyország nem létezik. Igen, az anya milyen felelősségteljes, beszélhetne már ezzel a gyerekkel, hogy az apja nincs a Mennyországban, hanem a föld alatt van. Elhiszed, hogy ez lenne?
2: Igen, és egyébként azt mondanám, hogy nem, imádnám. De egyébként ugye pont most jött szembe, hogy úgy megszületett a Palvin Barbie-nak a kislánya.
1: Igen.
2: Mi a világon mindenhol éljen, gratulálunk akár magyar kommentek. És az kitűnt.
1: Igen, ezt mondom.
2: És ki ez a csal?
1: Hogy itt ez a sztori.
2: És én ma reggel paprikás krumplit reggeliztem, és az érdekel bár. Érted?
1: Meghatott ez a sztori, sírtál? Jó, akkor irány a Facebookra vele, aztán olvasd el a kommenteket, mit tudunk mi? Na majd figyeld, megérkezik a magyar.
2: Tér egy kicsit a valóságba.
1: Igen. Mit csinált az apja, hogy ilyen korán meghalt?
3: Biztos, hogy bűnöző volt lenőtték.
1: Biztos, 7 évesen még élnie kellett volna. Rohadjon meg az ilyen szülő, aki meghal 7 évesen. Minek szül gyereket? Ha tudta, hogy az apja meghal. Igen, biztos ott hagyta az anyja. Nyár. Meg is érdemli. Nekem is nehéz gyerekkorom volt, ő is nőjön föl ilyenbe. Helyzet, hogy ez lenne. A legdurvábbakat nem is tudjuk kimondani, hogy mit írna be a magyar. Egyébként imádnám. Óriási.
2: Igen. Visszatérve egyébként az előtte lévő sztorira, hogy ki kinek írt levelet, emlékeztek Miska bácsi leveles ládájára?
1: Miska bácsi leveles ládája?
2: Miska bácsi leveles ládája.
3: Ez rádiós?
1: Ez valami öreg pedó
2: lehetett. Valami az.
1: Ja, nem, az volt, tényleg?
3: Ja, nem.
1: Már csak a név alapján nem az öreget bántom, nem tudom, ki volt mögött.
2: Ez valami rádió műsor volt, ahova lehetett írni, de nekünk az irodalomtanárunk a harmadikban vagy ötödikben kirakta elénk a papírt, és azt mondta, hogy mindenki kötelező jellegűen meggyónja bűneit, és tanácsot kér Miska bácsitól.
3: Na, hogy kiberugtatok bele, gyerekek? A magyar rádiózás leghosszabb ideig tartó műsora volt, most rákerestem.
1: Igen, ő író volt egyébként, Miska bácsi.
3: És a legnépszerűbb levelet.
1: Igen, rádiós újságíró volt, igen. Sok, igen, 50-es, 60-as évek, mikor nagyjából?
3: 76-ban indult, elsősorban 18 éven alul fiatalokat célozta meg, segítséget nyújtott pedagógusok és pszichológusok bevonásával.
1: Állítsd, a MeToo még nem találta meg. Igen. Előbb-utóbb rájuk is lecsapnak.
2: Leírtam neki életem nyomorát, és azt hittem, hogy majd kapok választ rá, és semmi nem jött. Ugyanez ilyen volt Dévényi Tibárkicsival is.
1: Igen, de jönnek jók. Kokónak írtam levelet, apukám címlapján kértem aláírást, kaptam. Na várjál, de jó. Aktív levelezésben voltam Dévényi Tibi bácsival a három kívánságban. Nagyon egy oldalú levelezés volt.
2: Igen. Neki én is írtam, én Michael Jacksonnal szerettem volna találkozni.
1: Igen.
2: Egy nagyon megható levelet.
1: Jacksonnal akartál találkozni, és bekérted az öregtől?
2: Hát hogyne, hát azt mondták, három kívánság, írjak levelet.
1: Oké, ne vittem volna azt a Neverlandre, aztán mozizhattál volna vele kicsit a mozi szobájába. És nem teljesült?
2: Hát, szerinted...
1: Hát az öreg se tudott már semmit, igen.
5: Én sok kívánságot teljesítek egyébként, amiről nem is tudtok, mert nagyon sok megkeresés van az irányotokban. Én csak így néha hozok nektek egy dedikáló kártyát, így néha csak libbenek.
3: Na most rántottad egy... magadra a szaros vödröt.
5: Nem, azért van szelektálás, van szelektálás. Tehát aki tényleg olyan, tehát nem az, hogy kérek egyet meg, hanem most volt például egy nagyon szívhez szóló levél, nem mondom meg, hogy ki, aki írta, az úgyis tudja. Most lesz majd október 10-én az 50. szülinap, és nagyon kis kedves levelet írt a felesége.
2: Firenzébe szeretne menni a
5: Feri? Nem, és hogy neki ez milyen nem. Nagy dolog lenne, hogy oda tudná tenni az ajándék mellé, és akkor elküldtem neki a dedikáló kártyáitokat.
1: Na, oda hamisítottad az aláírás, rendes vagy?
5: Persze, tettem kérdikszet, aztán kész.
1: Mert csak úgy kell neki.
5: De tényleg egyébként.
1: Nem, ez jó fel. Igen, néha bejössz ilyen bögrékkel, aláírjuk, aztán úgy mész tovább, nem is kérdezünk már semmit, igen. 9 éves koromban írtam az RTL-nek, nagyon szomorú voltam, hogy levetik a Simpson családot a műsorról. Kértem őket, hogy tegyék vissza. Szellő István válaszolt egy levélben. Már elnézést kért, amiért ez történt, és sajnos nem ám ugyában visszatenni a műsor. De köszönöm, én nézem a csatornát. Na, nesze neked semmi fog meg jól, ír a Rebeka. Most a Rebeka nem mondta, hogy nesze semmi fog meg jól.
2: Hát kaptál választ.
1: Elmondom neked, nem a Szellő volt egy szerkesztő oda, ha is válaszolt neked azért. De simán
2: egy időben neked például a pecséted volt, emlékszem. Tehát arra sem vetted a fáradtságot, hogy aláírd ezeket a dedikáló kártyák, hanem pecsételtél.
1: Azt nem a dedikáló kártyára csináltam, hanem amikor kijött a szigorúan bizalmas, akkor kinyomtattak belőle 50 ezer példányt. És mondták, hogy írjam alá.
5: Igen.
1: Aha, na, hát akkor bementem, csináltattam az aláírásokból ezt pecsétet, és fogtam, hogy leült, és...
2: Igen. Na, ez egy jó ideig.
5: Ilyen praktikus!
1: Csináltattam az aláírásokból ezt pecsétet. Vigyed, vedd! Mert, és lepecsételtettem az 50 ezer példát, kurva szarul nézett ki, mert látott a
5: pecsét.
1: És akkor fogtam, és mindéket még a pecsét mellé alá szignoztam, igen. Cristiano Ronaldónak írtam Manchesterbe, válaszolt, képzeljétek el, még nagyon fiatal volt, és nagyon cuki levelet kaptam tőle, így a mellé. Válaszolt.
2: És mit írtál neki, és mit válaszolt rá?
1: Az nagyon durva. Na jó van. Oké, igen. Biztos alkoholista volt, jobb így a gyereknek, így ezt az, hogy lezárva ezt a Facebookos történetet. Jövünk mindjárt. 4 perc pontosan, 8 óra, itt vagyunk rögtön.

0: Zsófi vagyok.
1: Sziasztok, én Zsófi vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
4: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Folyamatosan frissülő modellkínálattal és nagy kapacitású szervizzel várja ügyfeleit az Aircarnet a Salgótarjáni Ipari Parkban és Bercelen. Hyundai márka kereskedés és szervíz, Ford márka szervíz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszervíz. Márka független kárrendezési centrum, akár csereautó biztosításával. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Bercel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
16: MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
17: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. Öt helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Indulj útnak! Salgó Somoskő, két vár, egy család. Sétálj át a történelmen!
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió.

dél és kettő között Balázs beavárja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgótarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

két órán keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A nógrádiak egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést a megyei tiszti főorvos. Közúti ellenőrzésen bukott le több kábítószerfogyasztó is Kelet-Nógrádban. Hozom a friss híreket. A Nógrád megyeiek egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést Feketéné dr. Zeke Ildikó, megyei tiszti főorvos, a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének szerdai ülésén. Mint ismertette, továbbra is a keringési rendszer betegségei, illetve a daganatos megbetegedések a két vezető halálok a Nógrád megyeiek körében. Ezek súlya a kor előre haladtával egyre nagyobb. A légzőrendszert érintő daganatok esetén a férfiaknál, még a vastagbél daganatok esetében mindkét nemnél magasabb a halál. Halálozási hányados az országosnál Nógrád megyében. A rosszindulatú merráknál ugyancsak magasabb a halálozási hányados az országos átlagnál a nógrádi nők esetében. Mint Feketéné dr. Zeke Ildikó kiemelte, utóbbi két betegségtípusnál elérhető ingyenes szűrővizsgálat, a korai felismerés pedig mindkettőnél életmentő lehet. Ismertetése szerint mammográfiás emlőszűrésen a meghívott nógrádi hölgyek mindössze 30%-a jelent meg 2025-ben, miközben 70%-os részvételre lenne szükség, hogy a statisztikai adatokban is látható javulás legyen. Több kábítószerfogyasztó is közúti ellenőrzésen bukott le Kelet-Nógrádban, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Múlt csütörtök este a rendőrök egy 32 éves sofőrt igazoltattak Kazáron, akiről kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől, ráadásul hamis nevet és adatokat mondott be az egyenruhásoknak. Az ellenőrzés során nem csak a kocsiból került elő drog, de a sofőr szervezetében is kábítószert mutatott ki a gyors teszt. Másnap Sóshartyámon állítottak meg a rendőrök egy autót, melynek sofőrje előbb tovább hajtott, majd mielőtt megállt volna, egy csomagot dobott ki az ablakon. Az autót egy 29 éves Nógrád megyeri férfi vezette, akinek nem volt jogosítványa, kábítószer hatása alatt volt, ráadásul körözték is. Az egyenruhások egy gyufás dobozban és a kidobott csomagban is kábítószert találtak. A csomagtartóban a rendőrök édességre, élelmiszerre és alkoholra is bukkantak, melyekről a kocsi utasa, egy 24 éves Nógrád megyeri férfi elismerte, hogy aznap lopta Salgót Tarjánban. A rendőrök előállították az érintetteket a kapitányságra, és eljárást indítottak ellenük. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, a légmozgás néha kissé felélénkülhet majd. A hőmérséklet délutánra 23-24 fokig emelkedhet. Pénteken szintén napos, száraz időben lehet részünk, hajnalban 0 és 5 fok közé hűlhet a levegő, még később 23-24 fokot olvashatunk majd le a hőmérőről. Változást a szombat sem hoz, ekkor is a napsütésé lesz a főszerep, szinte egyetlen felhő sem érkezik majd fölénk az előrejelzések szerint. Reggelre ismét 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, majd napközben 23-24 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
5: Anna, Júli, Zsülike,
6: Viki, Daci,
4: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
7: Reggeli műsor.
4: Balázsék!
8: 8 óra után, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk. Drága hallgatók, itt vagyunk, és vár is folytatjuk. Muzsika nélkül továbbra is, és lehet jelentkezni a kulcsokra. Így van, mert hogy ennek a fél órának a végén bedobunk majd egy nyertest, és igen, hát ő nyer egy kulcsot. Jövő héten pénteken pedig forgatjuk a zárban a kulcsot.
9: Gurul,
8: és elviszi a konténer beltartalmát, ami nagyon szép. Még egy mondatra visszatérve az izraeli gépre, csak hogy itt beszéltünk arról, hogy van, aki repül, meg van, aki nem repül, meg hogy posztraumás stressz, meg mit tudom én. Hát lehet, hogy van, de hogy nem az izraelieknél. Ti láttátok azokat a képeket, hogy meg videókat, hogy ezek a gépek leszállt? Vagy ez a gép leszállt utána?
10: És ott mi történik, gyerekek?
8: Azt hagyjál, hogy tapsolnak. Nem, figyelj, előkerül egy bluetoothos hangszóró, a csávó megy vele a gépen, és 200 ember nyomják a tapsot, buliznak. Mennyire, mennyire más mentalitás, mennyire jó arcok egyébként. Hogy valahogy ők úgy vezetik le, hogy elképesztő életik el, és nyomják, és táncolnak. Fél nagyon sok videó van most már TikTokon, Instán, mindenhol, hogy micsoda after volt a gépen utána.
6: Hát, szerintem mi is afterezünk.
8: Leszálltak ugye Szaúd-Arábiából, áttették őket egy másik gépre, mindenki jól van, majd repültek tovább ugye Izraelbe, és amikor oda megérkeztek, iszonyatosan nyomják a táncot, a bulit, előkerül egy bluetooth hangszórót, ez zseniális arcok.
7: Mi lehetett utána ott a nyilvános mosdóban?
8: Igen, zseniális arcok.
7: Az élet ünneplése.
6: Tényleg, ez a dal maga is erről szól, ugye ez egy ilyen mindenki által ismert köszönet nyilvánító izraeli dal, ezt tették be, yeah. És mindenki énekelte tombolt, de azt gondolom, hogy egy ilyen után azért én is a levegőbe csapnék.
8: Lehet, hogy örülsz meg, lehet, hogy tapsolsz, de hogy valahogy nem így, ahogy ők csinálják, hogy előhangszóró, azonnal zenét hallgatok. Belővet az egyik csáv egy bluetoothos hangszóró, hogy vigyél, őrületesen jó arcot.
7: Minél előbb szeretnék lejutni a gépből, de állnék ott, és
8: igen, tök más, ez a szájunk le, sírunk, fú, mekkora katasztrófa, ugye itt a Fly Dubai esetről még pillanatra, ők nem, elő a bluetoothos hangszó, és 200 ember vereti, és tapszolnak, szóval tényleg nagyon jó arcok. Teljesen más gondolkodás. Na, nézzük, hogy van-e azt mondja, hogy közlekedési hírünk van. Budai rakpart Margit híd baleset frontális ütközés, jelenleg egy sáv megy a híd alá, óriási a káosz. M3-as Budapest felé Bak környékén létre a pályán, és több kilométeres dugó az M7-es 68-as kilométerénél Balaton felé. Zsolti, köszi, hogy elküldted, vigyázzatok. Jó? Mindenki menjen óvatosan. Küldjetek frisset. Na, és hogy mi az őrület, csak fél mondatig beszéljünk erről. Ugye Palvin Barbie gyerekét ünnepli most a nagyvilág. Ugye
6: Magyarország.
8: Magyarország megint nem ünnepel. Minek szűk? Könnyű ott, ahol ő van. Szűjön ide.
7: És ez kicsoda?
8: Honnan kéne tudnom, ki ez a Barbie. De hogy milyen őrület van most a sztároknál, nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy Amerikában mit csinálnak a méklepényből. Ugye, hogy derült ki, ugye Palvin Barbie megszületett, és a cég, aki méklepény kapszulázással foglalkozik, és itt jön a lényeg, kirakott egy fotót magáról a placentáról, ünnepelve, hogy köszönjük Barbie, hogy hát te is a termékünket fogyasztod. És miről van szó? Ez egy új wellness őrület, mi szerint, meglehetősen bizarr, megtisztítják a méklepényt, aláírom, hogy biztos sok minden van benne, párolják, kiszárítják, porrá őrlik, majd kapszulába töltik, és ez 150-200 darab kapszulát nyersz a saját placentádból, amit utána eladnak másoknak, de nem is az, hogy te beszeded anyukaként, ezt te forgalomban megveheted.
7: Megvehetem Palvin
8: Barbie placentáját. Én megehetném a te placentádat, így van. Ha te szülsz, és odaadod, kapsz te is belőle, de hogy a cég fölvásárolja, és azt mondják, hogy hangulatot javít, depressziót csökkent, energiát növel.
6: És férfiak is szedik ezek szerint?
8: A tejtermelés akkor segíti, szerintem igen.
7: Igen.
6: Ugye? De mert akkor igen, az is megvan, ha ez megvehető, bárkinek a izéje, akkor ez simán az van, hogy...
8: Igen.
7: És Palvin Barbie placentája vajon drágább?
8: Ott van!
7: Ott van egy ilyen nagyon kékes, nagyon furcsa, a kilók belőle még a köldögzsinór, és akkor...
8: Zseniálisan működik a marketing, mert abban a pillanatban, hogy kihez tartozik a placenta, már felkerült a felírás, hogy Parbin Barbie meg a Dylannek a placentája, és ugye ott van, hogy ki a kapszula készítő, ők csinálják a kapszulát, amit aztán te is megehetsz, de bolti forgalomba is megkaphatsz, nyilván ott nem úgy, hogy Parbin Barbie placentája, de az anyuka is elkezdhet szedni, így van.
7: Húzdek a Palvin Barbie placentát. Egy jó hétvégén szempali.
8: Megpörköli, porrá örlik, és kapszulába visszatöltve árulják. Ez most az új fiatalság.
7: Egyébként ez nem idegen, ez nem egy régi találmány, mert egy csomó, Magyarországon is el lehet kérni a placentát. Egy csomóan fogják, és csak elültetik egy fa alá, és akkor abból lesz az életfa. De egy csomó csinálják azt, hogy kiszárítják, és csemegéznek belőle, mert hogy tele van őssejt.
8: Biztos, hogy egy csomó minden van benne. Hát ebből táplálkozik a gyerek.
6: Itt magadat eszed meg, vagy a gyereked maradványait?
8: Hát ez nagyon jó kérdés, de nem gondolkoztam.
6: Ugye? Hogy nekem rögtön ez jutott eszembe, érdekes módon, hogy itt mi van? Önfogyasztás van, mert mégis a tied, de a gyerek ebben élt, ugye, vagy ebből élt.
7: Jó, de a béka placentáját megkóstolnád?
6: Nem.
7: De a béka anyatejét megkóstoltad?
6: A béka se kóstolná meg a saját placentáját.
8: És nagyon kemény. De aláírom, hogy van benne. Megkóstolnád? Valószínűleg, figyelj, ez egy kapszula, tehát porrá örlik, nincs benne nagyon semmi igazán. Valószínűleg valahogy sterilizálják. Kérdés, hogy mennyi tápanyag marad benne, milyen klinikai bizonyítékok vannak, nincsen sok egyébként. Tehát ezt most ugye elkezdték megint őrült módjára szedni, de...
7: Ez ugyanolyan,
8: nincsenek azért meggyőző bizonyítékok.
7: Mint az osztriga. Arra lennék kíváncsi, ki volt az első. Aki azt mondta, hogy...
8: Hogy szívjuk ki?
7: Mi lenne? Mi az lenne, az ha megennénk csak, ezt a jó placentát?
6: Mégiscsak más azért egy osztrigát megenni, mint a
7: feleséged placentáját.
8: Hát, a méheklepényt, igen. Igen, igen, igen.
7: Nem kóstolnád meg a béka placentáját?
8: Hát így egy kanállal, hogy eszel belőle?
6: Hát nézd már rá erre a képre.
8: Nézd meg ezt így.
7: Ez nem egy puding, hát ez nem így...
8: Kapszulában?
7: Hát akár kapszulában, de egyébként meg...
8: Hát a kapszulában meg nincs íze.
6: Most olvastam egy férfi beszámolóját, aki elvitte ugye a szülés után a placentát, és ő megfőzte, és úgy evett belőle. Hát
7: normális. Hát
8: de egyébként ezt írja valaki, és tök igaza van, ezt az állatoknál is látod, hogy azért az állat is abban a pillanatban megeszi. Legyalogatja az újszülöttről, és megeszi. Tehát, hogy ő pontosan tudja ösztönszerűen, hogy valószínűleg azért az egészséges.
6: Nem mindegyik eszi meg egyébként, de valóban ebben van igazság, de semmiféle tudományos bizonyíték nincs arra, hogy ez bármit is segítene bármin.
7: Mi a mai menü?
8: Fölétlapra, nézd meg. Hát lehet, hogy működik. Mindenesetre a marketing jó. Ahogy abban a pillanatban megérkezik a cég, aki majd kapszulát gyárt belőle, és leforgatja a videót, ahogy oda rakja a kis cetlit, hogy ez kinek a placentája, és ebből nem sokára készül a kapszula.
7: És
8: szeretem az Amerikát, olyan jól csinálják.
7: Olyan szép leszek, mint Parvin Barbie?
8: Hát soha nem leszel
7: nekem
8: olyan szép.
7: Sosem van rossz hírem.
8: Nem leszel olyan szép.
7: Bármennyit hajlandó vagyok fizetni érte.
8: Bármennyit megeszem abba a placentából. Igen. Ja, valójában nem tudom. Hát azért ezek a nagy ősi dolgok, valószínűleg van benne valami, de hát nem tudom, hogy aztán milyen a bizonyíték. Érdekes, hogy ott állsz a feleséged feje mellett, és egy kanálkával ott, egy merőkanállal ott dobnak a poharadba, akkor azért az, hogy az ember mit csinál.
7: Jó, van, előkaparom a méhűtőből, aztán behozom majd.
8: Na, gyerekek, viszont egy érdekes kutatás Amerikából jött, beszéljünk róla ritkán, mert vigyázunk a gyerekekre, meg magunkra, meg a hallgatóinkra, de most egy kis szexel kapcsolatos téma. Megkérdeztek amerikai fiatalokat, hogy mégis milyen furcsa szokásaik vannak szex közben, és itt nem arról van szó, hogy most ki mit használ, meg hogy szerez magának, semmilyen. Mit csinál szex közben, ami nem szexel kapcsolatos?
7: És
8: egészen megdöbbentő eredmény lett, gyerekek, annak próbálunk majd most utána járni a segítségetekkel, hogy írjátok meg, drága háziasszonyok.
6: Hányszor gondolkodsz a bevásárló listán közben?
8: Gyerek, feleségek, mert csak nem is arról volt szó, hogy kire gondolsz, vagy hogy gondolsz-e valakire, hanem hogy van-e valamilyen pótcselekvésed szex közben. És a kutató készít, hogy meg voltak arról győződve, hogy nem nagyon kapnak ahhoz válaszokat, csak arra, hogy maximum beszélgetek, vagy megbeszéljük, hogy mit tudom én, te mész ma szülőértekezletre, vagy gyerek napközik, vagy nem. De nem jött ez ki, ennél sokkal megdöbbentőbb százalékok jöttek. Na tessék, mit csinálnak szex közben? Ez egy amerikai felmérés volt, hát mindjárt megnézzük, hogy a magyar hallgatók mit csinálnak. Amit közben el tudsz intézni, amit meg tudsz beszélni, tehát nem effektíve tényleg pajzánkodásra kell gondolni, hanem plusz kiegészítő dologra, amíg az ura ügyködik rajtad, addig, de azt hogy gyorsan lemenedzsel.
7: Fontos a helyszín, tehát ha például a konyhában ér
8: a helyszín, abból
7: mosogathatok közben, takaríthatok közben.
8: Az bevállalós. Ha te közben kiporcivózol,
7: az, te tudod,
8: tőlem aztán megfőzhetsz egy őszpörköltet, és te tudod, hogy mit csináltok, én nem tudom, de azért ez elég. Nem ilyenek, tehát ágyban vagyunk. Hát, 100 amerikai volt, ebben voltak egyetemisták, voltak idősek. Kiderült, hogy az amerikai 35%-a üzeneteket vált, ne. Valamint megnéz TikTok és Insta Reels-eket, és 35%-uk szex közben vidáman telefonozik.
7: Telózik, miközben...
8: Telefonoznak, megnéznek Reels-eket, TikTok üzeneteket váltanak, sőt, mi több, TikTok videókat néznek, sőt, mi több, üzeneteket is válaszolnak. És elmondták az amerikaiaknak, hogy voltak olyan diákok, akik olyan választ adtak a felmérésre, hogy az anyukájuknak válaszolnak szex közben.
6: Ez nagyon kedves. Ez aranyos. Az anyukájuknak válaszolnak.
8: A önbevalláson ment a rendszer, anonim volt, semmilyen kutatási eredmény nem szolgált, egyszerűen csak kíváncsiak voltak rá, hogy mit csinálnak. Vannak, akik beszélgetnek, vannak, akik TikTokoznak, vannak, akik a párjukkal csetelnek, vannak, akik az anyukájukkal csetelnek közben.
6: A kivitelezésről meséljetek már, hogy? Hogy csinálod?
8: Meg miért nyúlsz a telefonhoz? Hát mekkora kudarc az? Unod?
6: Igen,
8: azért?
6: Igen. Vagy már annyira rá vagy gyógyulva, hogy még ennyi időre se tudod elengedni. De a kivitelezésről, tehát hogy miközben csinálod ezt? Tehát, hogy szexeltek már, és van egy misszionáris póz, akkor nem látja a másik?
7: De itt pont ez az, hogy vannak pózok, amikor fel tudja venni.
6: Vagy átöleled a csávót, aki fölötted van, most ez nem is érdekes, tehát nehogy valaki ezen húzza magát, de hogy akkor mögötte van a két kezed, és közben bepötyögöd, miközben ő...
8: Valószínűleg az a technikai kivitelezés, igen. Igen, igen, igen, igen, igen. Én például regisztráltam a DÁP-ra, írja valaki. Nem tudod? Na, hát azért az itt vannak, igen.
7: Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk nem a főműsor alatt, hanem az elején, a felvezető alatt ott megbeszéltek még dolgokat. Ilyen praktikus.
8: De szerintem egy csomóan csinálják, hogy dumálna. Igen, gyereket elhozzad. Igen, jó. Tudod, hogy holnap osztál ki más? Tudod, hogy holnap, jó, igen. Zseppénzt adtál gyereknek? Adtam gyereknek.
7: Egyébként már, mert meg kell kavarni marántást.
8: Ha erre rá tudnánk világítani, kiderülne, hogy írtózatosan nagy dumapartik vannak. De olyan duma, tudod, az nem az a tunkolj te bőlein, tehát nem erre gondolok, hanem arra, hogy praktikus dolgokat közben párok valószínűleg egy csomóan megbeszélnek. Ezt én is hallottam baráti társaságban, hogy anya átjön a hétvégén. Jó, most
7: aztán nagyon beindultam.
8: Tehát, hogy megbeszélnek bizonyos dolgokat.
7: El tudjátok képzelni, hogy képes lennél folytatni a szexet, ha azt vennéd észre, hogy a partnerednek egyszer csak előkerül a telefon.
8: Egyetemisták.
7: Ez egy nagyon-nagyon rossz visszaigazolás.
8: Az egy nagyon rossz visszaigazolás. Az egy nagyon rossz önkép, igen. Igen, igen, igen. Mi bográcsolunk közben, tessék. Igen. Nincs ebben semmi, én a feleségemnek írok vissza. De szép megfejtés.
7: Rossz lányokra regisztráltam közben.
8: Igen. Marketplace böngészés, saját tapasztalat. Na most, ha marketplace-en vagy, akkor nő vagy, és miközben az urak ügyködik, te azért ránézel a marketplace-re. Hát...
6: És az urad nem
8: az
6: mondja...
8: Az nem egy hosszú böngészés, akkor valószínűleg az 2 perc alatt letekeredik úgy, ahogy van. Igen.
7: Hát ne, de szórakozzatok már.
8: Marketplace böngészés?
7: Tehát, hogy fogom új lenyomattal, vagy számkóddal, jelkóddal feloldom a képernyőzárat, beírom a keresőbe.
8: Ugye, én el tudom képzelni, 25 éve vannak együtt, nagyon unja már a férjét, a férj és 2 perc, letudják az egészet, jó, 2 hetente egy, legyen valami túl, csávó ráfekszik, levahajtva a feje a párnában, nőnek kint a keze.
7: Ah, és közben beírja, hogy 38-as gumicsizma előtt.
8: Közben megnézi a gyereknek a gumicsizmát, tudod, hogy te hozzá kirándulni megy a gyerek, közben akkor nézzük meg, hogy van a marketplace-en 2 darab gumicsizma a gyereknek. Simán el tudom képzelni.
7: Licitálok.
8: Jó, kész vagy Béla. Jó, Béla még nincs kész. Bélának már mindjárt nagyon. De közben te gyorsan átpörgetsz a marketplace-en egy ilyen 30 éves házasságban miért ne tudnád ezt elképzelni?
7: De hogy elvileg a felmérés az ugye arról szólt, hogy egyetemistákat, tehát hogy a Z generációt kérdezték meg arról, vagy hát az új generációt kérdezték meg arról 100 000 főt, azért az egy elég nagy minta, hogy ők mit csinálnak. De hát,
6: ők meg már annyira rá vannak vajon csavarodva?
7: Az, aki nem is praktikus dolgokat, hanem TikTok videókat. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy olyan tevékenység, amit egyébként utána is, meg előtte is csinálhatnál 100 000 órán, jó, de még közben is.
8: Figyelj, így, Marian, következő, jönnek az SMS-ek. Én a gyerek réta felületét
6: Hagyos lett a mateki a kicsinek.
8: Mindenségit neki. És nem te tetsz róla. Hát vasszak, vagy az urat túl gyors, vagy nem jó, vagy nem. A gyerek réte feletét böngészem. De Marian ide ugyanezt, volt már, hogy állást kerestem közben. Érted?
7: Ne. Hát, ne. Figyelj, én egyszer, hát. Oké, és a lányon, hát nem dolgozott a lányon, és ő pedig a nagymamám krumplis tésztáját ette közben.
8: Hát most...
7: Hát kellemes, te hasznos.
6: Ez mondjuk dicséret. Jó, a krumplis tészta.
8: Új lenyomattal feloldom a kislábújjam a kód. Igen. Én a múltkor egyébként az eset közben kifésültem és becsavartam a hajam. Na? Hát most... Érted? Hát most 2-3 perc az simán megvan. A férjem állandóan humorizál, sokszor kénytelen vagyok párnát rakni a fejére, de attól még tud beszélni sajnos. Puszikata.
7: Kicsit passzív vagy, mert megfulladtál, Béla.
6: Azt írja valaki, gyerekek, hogy ez izgató tud lenni, hogy a másik nem figyel rád, és ez által próbálod még inkább oda tenni magad.
8: Tehát, hogy miközben ő belenézi, hogy nincs kész a gyerekházi, és kapott egy beírást a krétára, te nagyon bizonyítasz, mert közben elmondja, hogy 2-es lett a matek dolgozata? Nem tudom, mások vagyunk.
7: Nem igazán lenne motiváló.
8: De most reggel valaki ennyit írt. Reggel volt akció, pont Hankót néztem közben. Na?
6: Hankó a héten mindent visz.
8: Kicsit ott tettek, vettek, de közben Hankót belenézett a Hankóba, hogy mi van. Tehát nincs ezzel baj. Igen, Karcsi barátom mesélte, a kapcsolatuk a vége felé tartott már, beletett apait, anyait szex közben, minden, amit csak tudott, nagyon akar bizonyítani, megszólalt a feleség, ideje lenne már kifesteni a szobát.
6: És tudod, hogy végig ezen
8: járt az anyja. Úristen, de szeretem. És ezt tudod, én nagyon unott hangon, ide lenne már kifesteni a szobát. Érted? Ó, tudod, hogy ennek nagyjából vége van, nem?
7: És elnézőbbek vagyunk, hogyha mondjuk közben felnőtt tartalmat néz a férfi vagy a nő. Tehát, hogy elindít egy videót.
8: Szerintem az hozzátartozhat, persze.
6: Hát,
8: de ez egy másik téma lenne, hogy mi fér bele neked.
7: Fordítsd oldalra, nagy ist ki, hogy én is lássam.
8: Igen, tessék, két változatos egyenletet oldottam meg a gyereknek, közben Andi küldte nekünk. Én a pókot nézem a falon, és beszélek hozzá. Érted? Azért itt vannak szomorú történetek. Azért ezek mind-mind valószínűleg nagyon hosszú házasságról, enyhén kihűlt kapcsolatokról mesélnek nekünk. Magyar válogatott meccsét néztem közben. Jó, ez pasi?
6: Okay,
8: kicsit oda csalt, ezzel nincs baj. Igen, vödröt húzok a fejére, és dobolok rajta. Tehát valószínűleg az van, hogy unalmas, nem jó, három perc, legyünk, és akkor valahogy megpróbálj. Én szerintem az amerikaiak is, amikor választottak, hogy TikTokoznak, valószínűleg összetek valakivel, nem jó parti, és akkor jó, csináld, én addig izé megnézek egy TikTokot, vagy egy Reels videót. Tehát nagyjából így tudom elképzelni.
7: Lehet, hogy a férfiak így növelik az időt, elterelik a figyelmüket, két perc helyett így lesz 4 perc.
8: Igen. Igen. Feleségem hajakat néz, mert fodrász, figyeld, az ex-csajom meg fogtöméses videókat nézett, lehet, hogy nem vagyok jó. Azt a
7: az mindenek a vége, ne hülyeskedjetek. Szerintem, hogyha előkerül az eszközben a telefon, és ráadásul még anyukámnak válaszolok, hát az milyen szinten illúzió romboló.
8: Anyának válaszolni? Az erős. Az, igen, igen.
7: Hát jöttök hétvégén, kisfiam.
8: Én a múltkor eszközben mozi egyet foglaltam, hogy elmenjek a másik csajommal este moziba.
6: Jó, persze.
8: Nem kell flexelni. Persze, megy itt a fekci.
7: Villanyszerelő vagyok, és a kötéseket szoktam átgondolni eszközben, Sanyi.
8: Na.
6: Az a húzza az időt egy férfi, hogy másra gondol.
7: Igen.
6: Igen, hogy jobb legyen. A másfél perc fölmenjen háromra.
8: Mi Fudorán rendeltünk, és közben beszéltük meg, hogy ki mit kér, mert tudtuk, hogy utánélyesek leszünk. Hát azért ezt nagyon
7: nincs
8: szeretem.
7: Nincs vesztegetni való.
8: Figyelj, itt ez már nyitott könyv, nem? Oké, okay, kicsim, gyere, igen. De közben azért, na, azért ne lényegjük ezt új elbe, mi rakott krumpli, rendben, jó? Én készen, azért, én mákos guba, jöhetem bele, nagyon éhes vagyok az együttlét után.
7: Sziasztok, mi órát nézünk, és vitázunk közben, hogy meddig tart a gyerek edzése. Mondjuk egyébként ebben van, én ezt értem, hogy ha tudod, hogy 10 percet, 20 percet, de most nem sokára hazaér a gyerek, akkor
8: igen,
7: az
8: oké, okay. Vagy ha menned kell elé, vagy edzésről kell, igen, igen. Én volt, hogy már honfoglaloztam közben. Itt az nem egy lassú játék. Nem egy lassú játék. Én a sorozatból a háttérbe számolom, hogy meddig tart még. Hát nem sokáig.
7: Nagyon jó, az M1-en néztem a Tír sorozatot, ami most esténként megy ismétlésben. Lebuktam, mert véletlenül feloldottam a hangnémítő gombot, Szabolcs.
8: Azt a mindenit. Ha Jamie Oliver főz a tévépaprikán, tuti megnézem közben.
6: Ennyi. Azt nem lehet elengedni.
8: Na, látod, várjál,
6: szóval... férfi írta, vagy nő?
8: Nem írta alá, nem merte aláírni. Jamie Oliver föl, szerintem ez csajos SMS lehet inkább, hogy ő azt biztos, hogy megnézi. Miközben a pasi ügyködik, ő megnézi.
6: Nem, megtaláltam az eredetit, István.
8: István, tényleg?
6: Egy nagyobb baj.
8: Az a nagyobb baj, igen. Na,
7: az, figyeld, én tévét szoktam nézni, meg elektromos cigit szívni közben, na attól kiakad. Hát attól, barátocskám, én.
8: Tévét néz, és
7: elektromos cigit szív közben.
8: Látod, hogy már azt mondod, hogy hülye amerikaiak, és közben kiderül, hogy valójában azért itt nagyon sok helyen nagyon komoly problémák vannak. Na jól van. Jövő mindjárt 8:30 pontosan, van friss közlekedés, és az útlezárásokkal kapcsolatos hír, küldjetek. Kulcsos játékot ígértünk, de akkor ezzel indítjuk a következő fél órát, úgyhogy gyorsan jelentkezzetek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
9: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
13: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
14: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
15: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű vígjáték.
16: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
15: Tom Cruise főszereplésével.
16: Kidolgozom a sztorit.
15: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
16: A kőkemény igazság így. Bam-bam!
15: Tigör.
16: Na, ez jól esik, igaz?
15: A mozikban.
17: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
18: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
17: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
18: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
20: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszeles cheddarral, friss zöldségekkel, és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
21: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elhunyt Szabó Istvánné, a Salgótarjáni Zeneiskola zongora tanára. Több nógrádi iskolában is piros lapot mutatnak az iskolai bántalmazásnak. Érkeznek friss helyi híreink. Elhunyt Szabó Istvánné, a Salgótarjáni Zeneiskola szeretett zongoratanára. A szomorú hírt a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola közölte szerdán. Az intézmény úgy fogalmazott, mély fájdalommal búcsúzunk felejthetetlen kolléganőnktől, Szabó Istvánné Emikétől, aki oly sok éven át volt művészeti iskolán közösségének tartó oszlopa. Zene iránti végtelen alázatával, növendékek felé elhivatott zongoraoktatással generációk életét formálta és gazdagította. Mindig türelem szeretettel és empátiával egyengette növendékei útját, és arra tanított mindannyiunkat, hogy a zene a legszebb közös nyelv, írták. A salgótarjáni születésű Szabó Istvánné Tóth Emília a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte zongora tanári diplomáját. 1983-ban visszatért szülővárosába, és a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskolában helyezkedett el, ahol azóta is tanított. Sok más elismerés mellett 2018-ban férjével, a szintén zenepedagógusként tevékenykedő Szabó Istvánnal közösen Salgótarján önkormányzatának ProArt díját vehette át. Pénteken rendezik meg országszerte a Piros Lap Nap névre hallgató akciót, melynek részeként számos iskolában közösen emelik fel a piros lapot a diákok az iskolai bántalmazás ellen. A 8K az életminőség fejlesztéséért alapítvány által szervezett és lebonyolított kampányhoz országszerte több száz iskola és mintegy 40 ezer diák csatlakozott. A Piros Lap Nap a teljes tanéves Piros Lap program közös kiindulópontja lesz. A diákok beszélgetnek majd a saját közösségük az iskolai bántalmazásról, valamint megfogalmazzák, milyen közösségben szeretnének élni, és mit tehetnek ezért együtt. Október 2-án, pénteken az Erőszakmentesség Világnapján délelőtt 11 órakor arra hívják az iskolákat, hogy országszerte egyszer emeljék magasba piros lapot az iskolai bántalmazás ellen. Honlap a salgótarjáni Beszterce lakótelepi tagiskolában, a Balassa gyarmati Balassi Bálint gimnáziumban, a Szurdokpüspöki általános iskolában, valamint a Palotási általános iskolában is piros lapot mutatnak majd a diákok az iskolai bántalmazásnak. Pollenjelentés. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, a parlagfű pollen koncentrációja országszerte, így Nógrád megye térségében is a közepes tartományban mozog. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a pollen koncentráció a következő napokban lassan csökken, a tünetek fokozatosan mérséklődnek. Hozzátették, hogy a felhalmozódott virágpor miatt beltéren még magasabb lehet a pollen koncentráció, mint kültéren, az allergiásoknak ezért a lakástextilek mosását és a szobák nedves takarítását javasolják.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
3: 3.9 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, időjárásunk.
4: Szevasztok, nagyon jó.
3: Nagyon jó, rendben van, köszönjük szépen.
5: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
3: Nagyon jó, valaki még az előző témánkra, én Deriket nézek, mert izgat, írja valaki. Úgyhogy ki mit csinál együtt, közben egészen megdöbbentő SMS-ek jöttek, a krétarendszer ellenőrzésre kezdve az álláshirdetésen keresztül mindent csinálnak a magyarok is, ugye egy amerikai felmérésről beszélgettünk, hogy mit csinálnak ők. TikTokoznak, Insta részeket néznek, sőt, vannak fiatalok, akik az anyjuknak válaszolnak. De kiderült, hogy mi sem maradunk el, mert írtak hallgatóink, hogy hát itt is nagy megbeszélések zajlanak.
4: Viszont van valaki, aki pozitívan látja ezt az egészet, hogy nézd, mennyi szex van ebben az országban.
3: Igen.
4: Ha rövid is, meg közben mással foglalkozunk, de legalább van. Úgyhogy örüljünk.
3: Igen.
6: Valaki olasz csajjal voltam, közben hívta a férje, kértem, hogy vegye föl, iszonyat izgató volt, hogy olaszul beszélt vele. A férjének azt mondta, tornázik.
3: Igen, ebben mondjuk más a történet, igen, de jó. Na, dobtál egy telefonos nekünk, Anna? Igen? Gabi, hello, Gabi, jó reggelt!
7: Hello, sziasztok!
3: Ott azon gondolkozom, azért 70-80%-ban nők lesznek ott a kitelepülésen. Több a csaj a kulcsos játékban valahogy, mint a
6: de
3: pasi. Vagy aktívabbak.
6: Mindenki családdal érkezik, nem?
3: De most nem azt mondom, hogy szinglidőkkel menjünk vadászni, tehát nem erre gondoltam,
6: nem erre gondoltam,
3: csak hogy 80%-ban nők jönnek, vagy hogy nagyon sok a csaj, alig van pasi hallgatónk.
4: Kitartóbbak a lányok.
3: Az lehet egyébként.
4: De hányszor hívtál bennünket?
7: Hányszor? Rengetegszer. Szerintem több ezerszer.
4: Több ezer hívás után tudod bejutni. Hát egy férfi nem ilyen kitartó.
3: Na, jó
7: hát van. Így van.
3: Gabi, akkor te is jössz jövő héten pénteken, mert hogy van egy kulcsod.
7: Hurrá! Tök jó, köszönöm. Rádió hát egy, csak igazi ma is tágermány.
4: Na most már van kulcsod.
3: Örülök, hogy ezt nem is kellett kérdeznem, magadtól elmondtad. Jövő péntek, Duna Plaza. Jó?
7: Rendben, köszönöm.
3: Ez még azért nem úgy van, hogy ez már biztos nyitja. Sorsolunk, majd szűkítjük a kulcsosok számát, de ha benne vagy, akkor onnantól kezdve valódi esélyed lehet. Jó, úgyhogy drukkolunk. Köszi, Gabi.
7: Oké, szuper,
3: ciao,
7: köszönöm
3: ciao.
7: Szépen.
3: Sziasztok. Jövő héten teszünk még valamit a konténerbe?
4: Igen, vagy? Hétfőn még kerül bele a sok-sok minden mellé, tehát most már jóval túlnőttük a 15 milliót, már szerintem 20 környékén vagyunk, és még hétfőn jön egy meglepetés.
3: Tényleg?
4: De nem árulhatom el.
3: De te már tudod?
4: Nem.
3: De az frankolj kerül bele?
4: Azt tudom, igen, azt tudom, mert én megkérdeztem, hogy teszünk-e még valamit, vagy most már is mondták, hogy igen, de...
3: De akkor azt még nem mondjuk. Na, kíváncsi vagyok.
6: De most már annyi
3: cucc
6: van benne, hogy majd amikor becsukják az ajtót, akkor összetörik vele a motorháztetőt.
3: Igen,
6: és egy ilyen összekaristolódott.
3: Igen.
6: Pocsi.
3: Ja, kíváncsi vagyok. Hát most már tényleg ilyen 15-20 milliónál vagyunk nagyjából. Tehát ahhoz képest, hogy mi jöhet még? Háztartási készülék vannak, utazás van, autó van.
4: Egy gondos óra.
3: Gondos óra lehet, mi nagyjából ezek vannak.
4: Aranyak, az nincs benne, aranyak.
3: Ez is, vagy KP, az mehet
4: az még a kontinálban. Az is, vagy ékszer, valamilyen szép.
3: Igen. Igen. Én nagyon remélem, hogy örülni fog, tehát nem egy ilyen unott, kicsit enervált, az élet nagy dolgaival küzdő.
6: És azt mondja, hogy Gábor, köszönöm szépen.
3: Köszi Gábor, régóta, csak a Retro Rádió. Nagyon örülök, és azon nyertem, semmi nem is hallgatlak. Ideget, ahol ide jöttem, aztán láttam, hogy osztogattok valamit, és akkor nyertem egy kulcsot. Nem, de hogy jó helyre megy.
6: Én csak bevásárolni
3: jöttem. Igen, én megálltam, hogy mi ez a tülekedés, kaptam egy kulcsot. Sose hallgatok rádiót, nem is szeretlek titeket.
6: Jó, különösen utállak, Balázs.
3: Jó, ezt imádnám. Ez már az a kategória. Igen. De tényleg csak az elektromos autó az önmagában már egy nagy eremény, hogy van egy kocsit. Ugye? És akkor még van egy hét éjszakás nyaralás is benne.
6: Meg hűtőszekrény, meg mosó, meg szárító.
3: Minden.
6: Mosogatógépek.
3: Minden van. Minden van, gyerekek, úgyhogy szép lesz. Szép lesz ez a történet. Na, szerintem még jó lenne egy Balázs által sütött sajtos pogácsa. Abból a bizonyos márkából, igen.
6: Eszter szakszofonja.
3: Azt is berakjuk, hogy a büdös életben nem fog megtanulni szakszofonot, úgyhogy nyugodtan belerakhatjuk, igen. Arról a nőről beszéltek, aki túlélte a kivégzést? Mi történt? Hát valami élte. Blama volt? Mi volt az?
4: Élte.
3: Az olvastátok?
4: Ez az amerikai
3: történet. Ez az amerikai történet, igen. Igen.
6: Most a államban ő az első olyan nő, akit halálbüntetésre ítéltek, vagy 20 éve volt a halálsoron, és ő az? És túlélte?
3: Igen.
6: Vagy úgy élte túl, hogy nem hajtották végre, hanem elnapolták?
3: Úgy élte túl, igen, hogy leállították a procedúrát, hihetetlen fordulatokat hozott a történet. Őt 95-ben ítélték el. És ugye végül is azért ezt se értem valójában, hogy téged 95-ben elítélnek, hogy működik az amerikai törvényhozás. Annak mi az oka, hogy téged 20-30 évig még váratnak?
4: Hát
3: ez a büntetés része?
4: Nem, szerintem addig zajlik a per. Tehát, hogy valaki mindig hoz egy újabb bizonyítékot, hol az egyik oldal, hol a másik, akkor újra kell tárgyalni a dolgot. Itt is ugye azt hiszem a kivégzést azért állították le, mert már szerencsétlen ment volna a kivégző szobába, amikor berohant egy ügyvéd lobogtatva egy papírt, hogy de nem ő az.
3: Ennél morbidabb a történet, mert nem? Ez így volt, igen, csak hogy ennek van folytatás, hogy 95-ben őt elítélték. Halálsorra került, ott, hogy miért húzott le 20-30 évet, lehet, hogy zajlott még valami bizonyítási eljárás. Már ugye, amit te mondasz, hogy ment oda, ugye egy gyilkosság miatt ítélték el, berontott az ügyvéd, és azt mondta, hogy elhalasztják a kivégzést. Jó, nem történt meg, aztán a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ezt felülbíráljuk, és engedélyt adunk mégiscsak arra, hogy ez megtörténjen, és ő kapott két halálos injekciót, de 40 perccel később is lélegzett.
4: Jézus! Atya, úristen, hogy ott fekszel, lekötöz.
3: Ezután kizavarták a képviselőket, azt mondták, hogy köszönjük szépen akkor a média képviselő, mert ugye erre még mindig elmennek, erről mindig tudósítanak, ez egész borzasztó egyébként. Kikísérték a média képviselőt a teremből, a nőt pedig hát kórházba szállították. És 18 éves korában követte el magát a tettet, ő volt az egyik legfiatalabb nő, akit halálra ítéltek, és hát most történt volna meg a kivégzése. Ez volt... És túlélte, és kórházba vitték. Na most ott ugye nem sikerült neki egyébként ott sem meghalnia, tehát most valószínűleg őt visszarakják majd a börtönbe, és újra, megpróbálják kivégezni. Ez borzasztóan abszurd és
4: milyen
3: durva.
4: Milyen élet, képzeld, hogy 30 évet ülsz a halálsoron, várva, hogy bármelyik nap te jössz.
3: Ezt se tudom elképzelni, hogy ez milyen.
4: Hát elképzelhetetlen.
3: De nem is értem, hogy emberekkel ezt miért csinálják meg. Tehát ha még úgy is döntünk, szerintem hibásan, hogy valakit kivégzünk, ez nem egy jó döntés. Miért várhatjuk sokszor 15-20 évet Amerikában szerintem arra, hogy ez megtörténjen?
6: Amit a Feri mondott, hogy folyamatos fellebbezgetés.
4: Igen, megvan az ítélet, jön egy újabb, hogy hívják, a védőügyvédtől jön egy újabb dokumentum, amit megint meg kell vizsgálni.
6: El lehet húzni 25-30 évig.
4: Hát látod.
6: Tehát azért ez elég lassú.
4: És akkor utána igen. Megkapod a két halálos injekciódat.
3: Azt túléled, állítólagosan azért, mert hogy vagy lejárt az injekció, vagy a szavatossága, hát ez... vagy valami de... történt. Tehát nem volt jó az injekció. 30 éves volt, az is lehet. Kórházba szállítanak, ahol te egyébként túléled a saját kivégzésedet.
6: Arról volt hír egyébként egy pár évvel ezelőtt, hogy ezek a méreginjekciók hiánycikké váltak Amerikában, és egy csomó kivégzést el kellett halasztani. Ez emiatt, mert nem volt ez a szer. De most akkor elkészítették, és akkor ezek szerint rosszul. Tehát vitamininjekciót adtak be neki. Hogy létezik az, hogy beadnak kettőt? Beadják az elsőt, látszik, hogy nem hal meg, akkor beadnak még egyet a biztonság kedvéért, és még mindig lélegzik 40 perc után.
3: Úgyhogy már leállították a kivégzést. És mondták, hogy nem jó, nem csináljuk meg. De... Majd jött egy óra múlva a legfelső bíróság, hogy de megcsináljuk. Majd megkapta a két méreginjekciót, és túlélte.
6: De erre nincsen egyébként valami szabály, hogyha nem tudják kivégezni. Akkor
3: életben ez egy jó, jó megoldás, ez egy jó szabály. Ha egyszer túléled, akkor hát viszont akkor jogod van ahhoz, hogy életben maradjál.
6: Ott maradsz a börtönben a következő 20 évben.
3: Akkor életfogytiglanra módosítjuk, de nem végzünk ki, élhetsz. Nem tudom, mi a jobb egyébként.
6: Akarnál-e még?
3: Vagy akarnád ezt a történetet utána, igen. Na de hát olyan is van ugye, hogy hányszor derül azért az is ki Amerikában, ugye rengeteg Netflix sorozat, meg dokumentumfilm, hogy a csávó 25-30 éveket ül. Keresd meg, Zsúly, hogy ki ült a legtöbbet. És ChatGPT-t megkérdezed, hogy 30 évet ült az ember, és vagy mielőtt kivégezték volna, vagy életfogytiglanodott, és kiderült, hogy ártatlan. És mennek, átadnak neki egy ilyen csekket, ott áll egy csáva, aki látod, hogy 35 évet töltött börtönben, és azt mondják, hogy egy DNS minta, javult annyit a technológia, újra megvizsgálták, elővették, kiderül, hogy a csávó ártatlan, vagy ugye, hát rasszista volt a rendőr, vagy oda csempészet van bizonyítékot, vagy bajba kevert egy utcagyereket, aki arra sétált, gyorsan elkapták. 30-35 éveket ülnek le.
4: Kiváltható?
3: Tehát azért a kivégzés sem mindegy, hogy húzzák, mert hogy közben bebizonyosodhat.
4: De ja. Amikor ártatlanul ülsz, és a végén kapsz egy ilyen csekket, akkor ki vagy fizetve? Hát de megváltható, érted? 30 év?
6: Nem megváltható, de nyilván valahogy próbálnak kárpótolni. Frank Debrin hagynagy visszadobja be a bizonyítékot a fiókba.
3: Itt van Richard Philip, 46 éve töltött börtönben, 71-ben ölt meg valakit, 2018-ban felmentették, mert hogy hamis tanúvallomás alapján ítélték el. 46 év.
6: Nincs az a pénz, amivel ezt 46
3: év. Volt egy másik, aki 45 évet, és egy Charles Jackson 44 évet ült, töltött rács mögött, mielőtt bebizonyosodott az ártatlansága. Hello. Hát az...
4: Na, most, és akkor mehetsz.
3: Valószínűleg elégtétel ugyanakkor, tehát hogy van benned egy felszabadulás.
4: De egy olyan világba jössz ki, amit nem ismersz. Tehát ha 45 évig bent ültél, most van 2026, akkor az azt jelenti, hogy 81-ben raktak dutyiba. Nem ismerted az internetet, az okostelefont, semmit nem ismertél. Te azok közül, akik akkor haverjaid voltak, senki szóba nem áll veled, a családod egyértelműen tartotta a kapcsolatot, de az unokádat sose fogtad a kezedbe, és egyszer csak azt mondják, hogy hát akkor tessék itt.
3: Igen. Akkor erre azt mondja neked a szövetségi, nem tudom, kormány, azt mondja, akkor neked adunk erre pénzügyi kártérítés. Ugye ilyenkor az van, hogy kapsz valamennyi pénzügyi kártérítés, és ezt az állam vagy megfinanszírozza neked.
6: És jön egy hivatalnok, ilyen nagyon elnéző mosolyan, és azt mondja, I'm very sorry, very sorry.
3: Igen. Na de várj, és ott is az van, hogy ezek a pénzügyi kártérítések ezek ugye úgy vannak maximalizálva, hogy nem függ attól, hogy te mennyit ültél, hanem az összeg van maximalizálva, tehát te bemész 30-40 évet, és azt mondják, hogy tudunk erre neked adni 150 ezer dollárt.
4: Menjenek a...
3: 150 ezer dollár. Ami ott van, az 3600 dollár évente fizetik ki, és ugye éveknek felel meg, ezt átváltják. Aztán van, ahol nyilván ez nyilván nagyobb az újraértékelt bizonyítékok alapján. Itt, aki például 46 évet ült börtönbe, ott a michigani államtól kapott 2 millió dolláros kártérítést. Tehát van, ahol azért ezt megfizetik. Majd 735 ezer dollárt egy koholt fegyveres rablási ügyért, amely szintén nem volt benne a csávó. Tehát ő leakasztott az államtól, de 30 évet ülnöd kell érte. Leakasztott, leakasztott 3 millió dollárt.
6: Hát hányszor beszélgettük már erről, hogy mondjuk 100 millió forintért ülnél le hát 3 évet, vagy 2 évet böriben. Nem fegyházban, börtönben.
3: Na de más a 2 év, meg más a 30. Igen, de akkor, szerintem 100 millióért 2 évre nagyon sokan bemennének. Tehát szerintem az egy reális összehasonlítás. 2 év, 100 millió. Szerintem ebbe azért nagyon sok ember mondaná. Szerintem igen.
4: Zsűl? Nem.
3: Anna,
6: te bemennél két
3: Anna,
6: évre?
3: Bemennél két évre? 100 millióért?
6: Nincs az a pénz.
3: 100 millió? Várj, 100 millióról beszélünk.
6: Megértem, oké, és egyébként megcsinálod a gyerekeidnek a jövőjét, és 100 millióért veszel egy lakást neki, ennyi. Nem. Ér az neked két évet az életedben.
3: 100 millióból már meg sem csinálod a gyereked jövőjét. Tehát, hogy két gyereked van, és két lakást akarsz, csak úgy akarod őket elindítani, azt már nem csinálod meg.
6: Azt már nem csinálod meg.
8: Ilyen, nagyon sok minden
3: bemennél két évre?
8: Bemennék, ezt esküszöm komolyan van, és gondolkodtam is.
6: Dobjuk össze!
8: Nem, figyelj, olyan sok minden van az életben, amit tudom, hogy soha az életben nem fogok tudni megvalósítani. Itt főleg gondolok utazásokra, nem is az, hogy lakás meg a lányom, majd megáll ő a lábán, és majd ő rendezi az életét, hanem most itt az én életemről és az én itt létem van szó, ami rohamosan fogy.
3: Hát
8: és
3: nem tudom megvalósítani. De utána 100 M.
8: Igen.
3: Perui körutazás, dél-amerikai körutazás, Iguaszu, Brazília?
8: Bármi. De nem a luxus keresem én, hanem hogy láthassam ezeket a dolgokat. Tehát úgy fogok elmenni erről a bolygóról, hogy annyi vágy van, annyi minden van a fejemben, amit szeretnék megengedni
3: két
8: magamnak.
3: Két évbőri. Megoldja.
8: Én négyre is bemegyek.
3: Várj, emelkedett. Tehát négy évbőri 100 millió?
8: Nézd, a zsűr már
3: hogy morog. Oké. 100 millió két év, vagy 200 millió négy év?
8: Nem, akkor maradjunk a két évnél.
6: Két évnél.
8: Mert akkor igen.
3: Két év százem? Bemész?
8: Be.
6: De te most mennyi, hány éves vagy?
8: 57.
3: Ott már két év van, a nagyon sok.
6: Nem, 50. De most nem fegyházban,
8: börtönbe
6: megyek. De ha azt mondom, hogy 20 éves vagyok, vagy 30 éves vagyok, akkor még két évet adok az életemből. De ha 57 évesen nem akarnék már két évet.
8: De pont ezért megyek be, Juli, mert nem tudom már, én tudom, hogy már nem tudom megvalósítani, és ez mind pénz.
3: Amíg van 20 éved, akkor a két év az előtted álló időt 10%-át börtönben töltöd.
4: Igen, de az a 18 éved, az meg eltelik majd utazással. 10
8: jut nekem, ha csak 5 jut nekem.
3: Kijössz, odaadják a 100 milliót, börtönben tartod, és az első nap betörnek. Vagy kapsz egy szívinfarktust. Kijössz, és akkor meglátod az egy összeget egyben, a 100 milliót, kapsz egy szívinfarktust,
6: és vége. Vagy felülsz a Tel Avivi járatra, és nem tudják kihozni a dugóhózót.
3: És nem kell dugóhózót.
8: Benne van a kockázat. Optimista ember vagyok, nem ez fog történni.
3: Igen, a két év az még egy olyan idő, hogy azért azt úgy összeszorított foggal, úgyhogy tudod, hogy véges.
6: Ne szórakozz már, gondolj vissza, mi volt két évvel ezelőtt. Próbáld meg visszatörgetni, mi volt év elején, hogy mennyi minden történt.
3: Júli, nekem olyan gyorsan ennek az évek, nyilván ott belassul.
6: Hát ott egy kicsit.
3: Alsó ágy vagy felső ágy, ez hangzik el, 23 órában jussz egy zárkába, egy órát sétálsz. De várjál, tehát kijössz, és tudod, hogy leketyeg, és igen, egy nagyon nagy minőségbeli változás van,
8: igen,
3: az életedben.
8: Igen, amit soha nem értem volna.
3: Hova mész először? Mire fizetsz be?
8: Hát én mindenképpen.
3: Stavroszba megyek Görögországba, busszal megyek Korfura.
8: Varsó, megnézem a Varsó.
3: Nem. Megyek még egy kicsit a Szalonikibe.
8: Mamutfenyő.
3: Mamutfenyő? Oda nézzél már. A kis börtön tölteni. Nem tudsz elmenni. Piuszod van.
4: Nem engednek
3: be Amerikába. Haló.
6: Hát, hogy 15 méter közelebb is engednek a mamutfenyőhöz.
8: Hát nem érdekel, ne vegyetek el a kedvet, de nem.
3: Nincs
8: akkor
3: mamutfenyő? Hát most jött ki a börtönből. Amerikában nem engedik be. Tehát várjál, Amerikát kipipált ki.
8: Akkor Amerikába
3: menj, utána menj be két
8: hát akkor
3: évre.
8: Nem megyek el Amerikába, ami nagyon nagy fájdalma, mert a vágyaimnak egy jelentős része pont azon a kontinensen van, de hát akkor...
3: Nem, az a legjobb, kijössz, tudod, és egy 4 éves világjárvány. Ülsz a 100 milliódon, nagyon számolod.
4: Inflálódik szépen.
3: Minden nap átpörjed, és azt mondja, hogy 4 év karantén.
6: És körülötted mindenki köhög.
3: Körülötted barajról, bőről dőlnek
8: el az ember. Is azonnal elviszi valami rettenetes. Most ez egy biztos, Anna, megduplázunk. Hát sajnos nem jött be, Anna, ne haragudj. Nem. Figyelj, fal mellett játszanék vele, tehát hogy úgy értem, hogy teljesen csak azt valósítanám meg, ami tényleg így. Akkor Amerika, ha nem, akkor mennék máshova. Én nem voltam még Ázsiába például. Nem voltam. Tehát elmennék. Nem voltam Tájföldön. Maldivon.
6: Jó. Hát ne haragudjál már. Jó, hát arra nem emlékszem.
8: De sehol nem voltam. Tehát nem voltam Sri Lankán, nem voltam Tájföldön, nem voltam sehol ilyen része. Hát, nem voltam Ausztráliában. Nagyon sok minden.
3: Gyerekek, dobjunk már össze egy-két évet az Annának. Egy betöréses lopással, egy rablással, valamivel csak összerakunk neki két évet. Majd a 100 embert megoldjuk, ha kijön.
6: Azt többen is megoldották.
3: Azt hamar bekérjük. valamilyen
8: annyira bagatell pénz, ha belegondoltok.
6: 100 millió forint.
8: Tehát átlagember nem tudja úgy félretenni, hogy a saját életed szépétételére. Tehát nem az, hogy lakások kell, nem tudom én mire kell. Nem, hanem
3: az már csak saját magadnak.
8: Csak arra, hogy magadnak.
3: Két évre nem mennél be?
6: Nem.
3: Nem, két évre nem?
6: Egy percet sem adnék az életemből.
3: Miért?
6: Pénzért. Mert pörög. Mert elmúlik.
4: De
6: mert...
4: utána sokkal
3: de utána
4: pörög,
3: viszont
4: mert...
3: olyan 100 millió van, az összes swinger klubot meg tudod látogatni, Monte Carlo. Az összes swinger klub elmehetsz Amerikában. Minden vágyat teljesül.
6: Maga a bőr is egy jóféle swinger.
4: Akkor lenne végre egyszer tengeren nyíló szobád.
6: Nem igénylem én az ilyen luxust. Te mennyiért mennél be két évre?
4: 100 ért?
3: Nem 100. 100 ért nem mennél be, szerintem. De egy nagyobb összegért bemennél? Mondjuk 100 ért nem, de mondjuk az, mondjuk kapsz egy 500-as, tessék.
4: 500 millió?
3: 500 millió, két
4: és
3: év.
4: Két év.
3: Nem
4: két
3: nyúlnak hozzád, nem kell zsákutcát, te tovább.
8: Vagy ez igaz, hogy 500-at, ha szeretnék ide arányában. Figyeljél már!
3: Hát jó,
8: nem érdekelnek az arányok.
4: Emeljük, akkor 500 én is.
3: Kicsit mások a tételek, ha értem.
8: Hát az élet.
3: Félnek hirtelen felmentük 500-ra.
4: Jó, de én fiatalabb vagyok egy évvel, érted?
8: Nem érdekel, nem arányos. Sítgatjuk egzisztenciához.
3: Így élünk mi az élettapos oldalán. Mi már az 500-al, ő már az 500-ig bemegyünk. 100 év meg sem mozdulunk, nem fel a viccet.
8: Zsülvelem van, tessék, mondja.
3: Na tessék. Igaza van? Tehát ne emeljünk, jó? Tehát 100 ért, két év. Jó, csak próbáltam arányokban ugyanazt a pénzt mondani, nekem mondja Ferinek 500.
6: Amiért ő is lehajolnak.
3: Érted, ami neked 100, a másik oldalon az 500.
4: Én értem, hogy neked 10 millió, de van.
3: Gyűl 10 millióért 10 évet.
4: Megyek!
3: De rohadékok vagyunk. Igen, addig elinflálódik. Egyébként tényleg nyilván elinflálódik.
6: Szóval 500 ért bemennél?
3: 500 két év?
6: Két év.
3: Figyelj, hát kettőt pislogsz, elmegy.
4: Vége, érted? Egy csomó mindent tudsz. Edzőterem van bent, elütjük az időt, meg vagyunk.
3: Kettő év. Kettő évről beszélünk.
4: Kettő év, 56, 58 leszek, amikor kijövök, 100 év nem,
3: 500 évben mennél.
4: Bíróság 5-öt mondott. Most
3: 500
4: már,
3: évben.
4: Most már nem menjünk le.
3: 500 évben. Azt, én szerintem is gyorsan eltelik. Tehát, hogy... Nem?
8: Hát, hiszek, könyvet, elbeszélgetek egy-két értelmesebben. Biztos vannak ilyen fehér balléros. Igen, egy klubot, csajklubot elbeszélgetni. Figyelj, azért túlélték azért ezt páran a börtön, tehát hogy azért vannak itt nagy elődök.
6: Hát igaz, szláv karneval.
3: Feri, de nincs cigi, gondold újra.
4: Dehogy nincs. Miért
3: dohányozhat? Nem tudom, lehet dohányozni?
4: Még vehetsz is bent.
3: Igen?
4: Csak ugye drágábban.
3: Csak egy picit más a matek.
8: Hát, tenni kell érte egy-két dolgot.
3: Hát azt most arra nem kérdezünk.
6: Külön jó.
3: Lehet leszoknál, érted?
4: Cigi, úgy.
8: Cigi.
3: Húzol egy 100-as, leszoksz a cigiről, edzel, megerősödsz még jobban. Ja, 500.
4: Megy.
3: 500.
6: Így is szíves, úgy is szíves.
3: Így van, gyerekek. Na jól van, jövő mindjárt. 2 perc, pontosan 9 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Ramazzini.

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: Igen, nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
0: Igen, nordart.hu.
1: 5 év cseregarancia.
0: Igen, nordart.hu.
1: Norvég minőség a forgalmazótól.
0: Igen, nordart.hu.
1: Rendeljünk.
0: Igen, nordart.hu.
2: Kedves Jimmy, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
7: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
8: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
9: Datív PC. Minden reggel egy döntő.
10: Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban.
11: Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
12: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
13: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint. A cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
14: Reklámot hallottak.
15: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluljak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: A Coop kedvező áraira és széles áru választékára nap mint nap számíthatunk. Október 1-e és 7-e között az Unió Coop üzleteiben a többféle 90 g-os Milli krém túró csak 199 forint. Az 51 g-os pöttyös protein mogyoróvajas túró Rudi mindössze 329 forint. Coop Club áron törzsvásárlói kártyával 10 dekagram Mekom Torero csemege szalámi 399 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben.
17: A választék üzleteinkben eltérhet.
18: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
19: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Indulj útnak! Salgó Somoskő, két vár, egy család. Sétálj át a történelmen!
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
16: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombat.

0: Rádió egy top 5-ben. Reklámot hallottál. Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Október elején indul a Nógrád megyei kormányhivatal őszi állásbörze sorozata. Nyíregyházán lép pályára szombaton az SBTC futballcsapata. Érkeznek helyi híreink. Idén is megrendezi hagyományos őszi állásbörze sorozatát a Nógrád megyei kormányhivatal. Honlapjukon azt írták, októberben és novemberben minden nógrádi járásba ellátogat az eseménysorozat, melynek állomásaira az álláskeresőket, az inaktívakat és az állást változtatni szándékozókat egyaránt várják. A bőrzéken a munkáltatók állásajánlatai mellett a foglalkoztatási szolgálat megyei aktuális álláslistája, a különféle szolgáltatások és az Európai Uniós programok adta támogatási lehetőségek tájékoztatói is elérhetők lesznek. Az állásbörze sorozat október 6-án kedden Széchenyben veszi kezdetét, ahol a Városi Művelődési Központban várják majd az érdeklődőket. A kormányhivatal emelletti már 25. alkalommal megrendezi a pályaválasztási kiállítás sorozatot is, amely segítséget nyújt az iskolaválasztás előtt álló általános és középiskolás fiatalok megalapozott pályaválasztási döntéséhez. További információ a Nógrád megyei kormányhivatal honlapján érhető el. Zárul a nyitott porta napok, mely során a látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a helyi termelőkkel, családi gazdaságokkal, pincészetekkel és kézműves manufaktúrákkal. Nógrád megyében 7 településen összesen 10 helyszínen készülnek programokkal. Diós Jenőn a kiállítótér, Cserhátsurányban a Hekli családi gazdaság, Alsópetényben a Prónai kastély és a Rózsavilág, Kozárdon pedig a Kozárdi kamra és a Kozárdi pálinkás porta nyitja meg kapuit a hétvégén. Vanyarcon a Lós Ménes, Terényben a Magos Völgy ökológiai gazdaság, még Szentén a Vadrózsa vendégház és a Maszlik családi gazdaság várja az érdeklődőket. További információ a nyitottportanapok.hu weboldalon érhető el. A Nyíregyháza a Spartacus FC második számú együtteséhez utazik az SBTC futballcsapata az MB3 északkeleti csoportjának 10. fordulójában. A STC jelenleg 6 ponttal a 14. helyen áll, eddigi mérlegük 2 győzelem és 7 vereség. A nyíregyháziak ezidáig mindössze egyszer nyertek, míg 8 meccsen vereséget szenvedtek, így 3 ponttal az utolsó 16. helyet foglalják el. A találkozó szombaton délután 1 órakor kezdődik majd Nyíregyházán. Közlekedési információ. Az M3-as autópálya több szakaszán is munkálatok zajlanak, emiatt a nógrádi ingázóknak is forgalomkorlátozásra kell számítani. Az Útinform tájékoztatása szerint 60 felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sáv is le van szűkítve. A munkához kapcsolódóan a korlátozás ideje alatt a kisbagi pihenőhely nem használható. Aszfaltozás miatt ugyancsak lezártak 60 felé a 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyhez vezető utat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Na, itt vagyunk, és van még egy kulcsunk a mai napra, van még egy időjárás jelentésünk is. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, 9 óra után 10 perccel vagyunk. Én majdnem 19-et olvastam, már nem jó a szemem. Budai rakpart, Margit híd, baleset, frontális ütközés, jelenleg egy sáv megy a híd alatt. Óriási a káosz, rendőrirányít Szabi küldte nekünk. Köszi, Bak környékén létre van a pályán az M3-ason, és M7-es 68-as kilométernél van dugónk, úgyhogy legyetek óvatosak, jó? Mi az időjárásunk? Azt is meg kell támogatnunk.
5: De semmit nem változott az elmúlt egy óra óta. Ha valakit érdekel, hallgassa vissza.
4: Köszönjük szépen.
5: Nagyon szívesen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Azért ez a Fly Dubai-os hír mekkorát megy szert a világon, hát, mindenhol, nem? Mindenki erről beszél, ugye mi is megbeszéltük ezt a a gépeltérítést, itt a vérző, meg a verekedő pilóta a másodpilótával teljesen.
5: Hát a dráma kell az embereknek. Most ez így függetlenül ettől. De ha megnézed, ezek a vezető hírek. Tehát mindig erre kattintasz. Valahogy ez belénk van szerintem így programozva, hogy ezeket akarjuk tudni.
6: Hát mert ez meg ráadásul olyan, mint egy tömegszerencsétlenség, tudod, hogy nem tudsz mellette úgy elmenni, hogy ne nézz oda. Tehát ilyen szituációban senki sem akar kerülni, de biztonságból szeretném megnézni. És ilyenkor előkerülnek a telefonok, visszanézed a videókat.
4: Meg a közösségi médiában minden elmegy már. Tehát,
5: hogy... Pont azt néztem, ugye, hogy volt olyan közvetítés erről, vagy hát később tették ki, nyilván nem élő, aki hátulról vette, és volt vagy 10 ember, aki vette az eseményeket telefonon. Tehát zuhan a géped 10.000 méterről 5.000-re, és te közben videózol.
6: Ez egyszerűen nem.
4: Ez egy nagyon érdekes jelenség.
5: Igen, hogy miért nyúlsz hozzá.
6: De ezt már ezerszer megbeszéltük, hogy az, amikor voltak ezek a lövöldözések az iskolákban, és az, hogy kockáztatod a saját életedet azért, hogy a fedezékből kiteszed a telefonodat, csak azért, hogy készíts egy felvételt, amiről aztán a kutya se tudja, hogy te készítetted el. Nyilván nagyot megy, de nem tudja, hogy ki volt az az ember, aki kockára tette az életét, hogy ennek mi az pszichológiája, mi az értelme.
4: A zuhanó repülőn se tudod, de hogy lehet, hogy egy ilyen közös pszichó, amiből így egyszerűen előveszed, hogy majd meg akarod mutatni valakinek, mert a túlélési ösztönöd nagyobb, mint hogy te ebbe most bele fogsz halni, és arra gondolsz, hogy ezt egyszer izgalmas lesz megmutatni.
6: Hát én
4: tényleg nagyon sokan vették a jelenetet, ott a pilótákat folyamatosan filmezik, amikor kinyílik a kokpit ajtaja, ott mindenki fogja a telefonját és veszi. Micsoda, oda néz!
5: Be akartam zárni, a Prager Louis-t hallgattam a szünetbe, érted, azt megszólalt.
4: Te ilyen zenéket hallgatsz, mint Modern Talking? Így csörög? Vagy bet a szemét ez a csengő hangod.
5: Jó, hát akkor lebuktam.
4: Brother Louis. Egy jó kis Modern Talking Ferinek becsörgött a telefonját, megszólalt. Az milyen lenne ez, de nagy csengő hangod? Imádnám.
5: Van egy ismerősöm, akinek ilyen csengő hangja van, mert ő neki egy ilyen régi beidegződése, nem a Brother Louis, hanem egy másik nagy sikerű ilyen szerzemény, és ő évek óta ezt használja. Mert legalább más, mint a többieké.
6: Emlékeztek, hogy még voltak ezek a polifonikus csengő hangok, amiket le lehetett tölteni, vagy hogyha volt egy nagyon ügyes haverod, akkor az megcsinálta neked. De ki az, aki manapság egyáltalán cserélgeti a csengő hangját? Van olyan?
4: Szerintem már nem divat.
6: Ott van nem. 5000 darab csengőhang a telefonodban, egyszer beállítod, és az úgy marad életben.
4: Nekem nem is csöng sohasehogy.
6: Ja?
4: Neked ez is némítva vagy, mi? Én valami lé vagyok némítva. Én
6: folyamatosan le vagyok némítva én.
4: Nem is tudom, mi a csengőhangom, mert nem tudom, mikor hallottam utoljára. Az ébresztést tudom, de a csengőhang egész egyszerűen nem szólal meg.
6: Kipróbáljuk.
4: Tehát szerintem némítva vagyok most is. Valami botrány csengőhangom lehet. Na jó van, akkor aki még akar, az gyorsan telefonáljon kulcsért, ha szeretne, jó? És mi pedig ránézünk erre a két őrült fiatalra. Ezek mit csinálnak pontosan? Mindig kicsit zavarba vagyok az ilyen modoros vicceskedéstől. Ők mit csináltak? Megkerülték?
6: Nem fiatalok,
4: korunkbéliek.
6: Igen, tehát Tamás és Balázs,
4: igen.
6: Két jó haver, rotációs kapára ültek, és megkerülték a Balatont.
4: Hajjaj, de nagyon zavarba vagyok az ilyen hírektől. de nehezen tudom ezeket a híreket hova tenni.
6: És nem csak, hogy megkerülték a Balatont, hanem nekem azóta kiderült, hogy vannak rotációs kapa rally bajnokságok, ami azt jelenti, hogy kiépítenek egy pályát, ilyen akadálypályát, és a rotációs kapán ülve indulsz el rajta, és kell teljesítened ezt a távot, ezt a pályát, és ez a férfi, egyébként 50 éves, ő már 4-szer nyerte meg ezt a bajnokságot, és most csak azért indult el a Balaton környékén, vagy azért megkerülte meg, hogy legalább a többieknek is legyen esélye megnyerni ezt a viadalt.
4: Ja, értem, tehát egy sokan elindulnak. Ők indultak el.
6: A Balaton csak ketten, de hogy van egyébként egy ilyen bajnokság.
4: Mi a véleményetek erről? Ezen ti tudtok nevetni?
5: Nagyon szurkolók. Én nekem nagyon szimpatikus.
4: Igen?
5: Abszolút
4: érdekes,
5: jó.
4: Mennyire mások vagyunk.
6: Nekem tetszik.
4: Tetszik? Mennyi idő megkerülni rotációs kapával a Balatont?
5: 2,5 nap.
4: 2,5 napig mész egy kapán? Mész.
5: Igen. De hogy
4: te jó Isten!
6: Ez ráadásul ilyen feltuningolt rotációs kapa, mert hogy egy rotációs kapa egyébként maximum a motoros, az ilyen 5-6 km per óra. Nézd meg, ilyenek.
4: Hát ezek már csapatják itt a versenyen,
6: látod,
4: igen.
6: A verseny.
5: Most nem mondd már, hogy ez nem hát jó, hogy ezen induljunk el legközelebb. Hát nézd meg, micsoda akadálypályát építettek, billenőpad van, a bálák között kell menni, és a rotakapával a kis utánfutón ülve kell teljesíteni.
4: Nem de mondd, maga hogy... a verseny az tök helyes, meg rendben van, meg látom, hogy ilyen szlalompályán mennek körbe-körbe. De amikor elolvasom egy ilyen hírt, Van egy ilyen, én nem is tudom, egy ilyen fura érzésem. De egyébként mindenki úgy kerül meg a Balaton, hogy akarja, tehát nekem az égény a világon semmi bajom, csak hogy kicsit olyan zavarban félrenézek, hogy ezen más mosolyog-e. Vagy hogy ez így mit szólnak a környezetemben állok.
5: Mi egy babettával mentünk le a izére Velencei tóra. Hát annak volt értelme, ugyanannyi, mint ennek.
6: Ez heffán. És ráadásul...
4: 3 napig ülni rajta a rotációs kapám?
6: Igen, és ráadásul ő feltuningolta a saját kis kapáját. Ez már megy 35-40-nel is pár órát. Akkor néha megáll, aki kicsit frissíteni, de hogy így mindenki nagyon üdvözölte őket, meg integettek nekik, meg tök jó hangulatú.
4: Én értem, hogy erre a vidéki néplélek így rárezek. Tehát, de tényleg,
5: ez a bajod,
6: de jó vagy,
4: nekem ez innen, a bajod. Nekem innen a fővárosból 30 éve elkényeztetett fővárosi gyerekként, hogy én ezzel egyáltalán nem tudok azonosulni. Ennek erre mondtam tegnap, hogy hívjuk őket, aranyosak, tök jó arcú, biztos, tehát kerüljenek be, mert semmi baj, meg nincs velük baj. De hogy én ilyenkor mindig ilyen nagyon-nagyon kínosan körbenézek, hogy ez jó, ez kell lesz, hogy 3 napig ilyen egy rotációs kapát, hogy aztán valaki ezt így egy ilyen félmosolyal konstatálja, hogy aha, hát te megkerült egy rotációs kapát. Jó, rendben van, hát a világ ettől szép, hogy ilyenek vagyunk.
7: Te
4: mit szólsz ehhez?
7: Hát te ugyanezt, mint te.
4: Ugye, hogy van egy ilyen...
5: Megkeseredett töregek vagytok, ez is a bajotok.
6: De nincs ebben valami huncutság, nem valami nagy életigellés.
4: Életigellés?
6: Igen, az, hogy csinálj.
4: Hát akkor te még nem voltál olyan bulin, amiben volt életigellés.
7: Nem igaz.
4: Máshol van az ingerküszöb. Azt gondolom, lehet, hogy az enyém van már nagyon fölül.
5: Ahhoz képest, hogy valaki otthon ül és nézi a tévét, ahhoz képest ő fölül.
7: Így van.
6: Valami történik vele. Tök jó.
4: Még inkább így vidáman.
7: Hát,
4: még inkább egy rotációs kapán 3 napig a Balaton. Ez tökre, ezt adom. Tehát még inkább így. Bele ne keseredjünk az életben. De hogy...
7: Kicsit olyan ezt tudod, mint amikor azt érzem, hogy az emberek egymással licitálnak, mert már nem tudnak mivel kitűnni.
4: Kicsit ez az érzés.
7: Tehát fölmész a Himalájára, és már várom azt, hogy mikor lesz egy olyan hegymász, aki oxigénpalac nélkül, ruha nélkül, flip-flop papucsba,
4: transzként,
7: kis gatyába, transzként. Ne létszik, fejezzétek
4: be. Igen, a süket féltüdővel, egyvesével, egy lábújon.
6: Egyébként ez érdekes kérdés, hogy tehát nyilván ilyen jellegű vállalások mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor még nem volt közösségi média, nem volt. Ezek az emberek akkor azért csinálják, hogy egy...
4: Hűlünk? Vagy ez egy elhűlés?
7: Szeretnek kitűnni a tömegből.
4: Vagy ki kell tűnni, igen. Egyébként azért tök jó arcok, tehát mondom, én mondtam tegnap is, hogy hívjuk őket, jöjjenek, beszélünk róluk 3 mondatot, tehát nincs ezzel baj. De igen, értem én ezt, hogy itt mire rezgünk rá. Próbálok én is abszolút rárezegni. Maga a versenyt adom.
6: Mennyi vagy most? Hány éves vagy?
4: Most várj, hogy jövök én ez?
5: Vagy mikor fogsz kapára ülni?
6: Mikor fog kapára ülni? Elindulni a Balaton körül.
4: Gyuri, ha ezt meghallod, hogy én kapára ültem...
6: Ott elraboltak.
4: Azt tudod, hogy azt nem saját akaratomból tettem. Azt tudod, hogy ott valami szörnyű áldozatot kellett hoznom valamilyen.
6: Valami nagyon csúnya.
5: Na most egyébként melyik a jobb, kérdezi Krisz, hogy az van a sírodon, hogy 2 nap alatt rotakapával megkerülted a Balatont, vagy van mögöttem 200 balássó? Na?
4: Nárgása a 200 lenne. Ha rám gondol, az 1300 egyébként, csak mondom.
5: Úristen.
6: Még rosszabb, hogy nincsen semmi se az sírodra. Jön.
4: Inkább legyen ez, persze. Inkább legyen ez. Inkább.
7: Nem veszi föl.
5: Szerintem megsértettem.
6: Nem hiszem. Tök jól fejnek tűnt tegnap a telefonban.
7: Biztos csak el van foglalva.
6: Tudingolja a rotakapát.
4: Igen, lehet, hogy megy a rotakapán, és nem hallja, hogy éppen keresünk. Ne add föl, hívjuk föl. Ez semmi baj, de erről azért, mert valakit adásba teszünk a műsorvezetők közben, megbeszélhetik. Nem kell ugyanúgy gondolkodnunk a világról, nem?
7: De nem is bántottuk.
4: De csak, hogy minden... Hát ha bántunk valakit, az nem ilyen. Az nem ilyen, de akkor rotakapa hangutánzó verseny a következő 10 percben, jó? Jó, tehát az interjú alanyunkat kell utánozni, miközben rotakapa hangutánzót utánoz a haverod.
6: Képzeljétek el, hogy hát nekünk ugye volt Dunalmáson egy telkünk, és... akkor még a Corvin áruház, a Blaha Luhajza, tényleg az emeleten volt a kertészeti osztály. 14 éves voltam, amikor anyám megvilágosodott, hogy nekünk Dunalmásra rotakapa kell, és mivel nem volt autónk, ezért az egész körúton végig, a Bajcsy-Zsilinszky úton toltam végig én, a kamaszlány 14 évesen a piros rotakapát.
4: Úristen!
6: Életemben nem égtem meg annyira.
4: Az egy beégős momentum. Azt sose felejted el, mi?
6: Anyám 10 méterre lemaradva tőlem.
4: Toltad a kapát?
6: Toltam előre.
4: A körúton?
6: A körúton, a piros
4: a vidéki.
6: Végig a Deák téren, végig a Bajzsilinszki úton, el a Blahától, úgy néztek rám, mint egy ufóra.
5: Igen, Balázs, az mondjuk egy kicsit értelmezhetetlen.
6: A mai napig terápiázzák.
4: Jobb ez, mint nyitni egy nem működő forrendist, írja Annal. Na mi van?
7: Elkapáltuk.
4: De ki? Hát nem mondtunk. De hát akkor biztos, hogy elütötte a kapa, vagy nem történt valami. Hogy hívják?
7: Tamás.
4: Tamás, ne csináld! Tamás! Ne szórakozzál! Meg,
5: Tamás, nekem nagyon tetszett az ötlet.
4: Itt volt a Feri, akinek nem, most már én is, nekem is nagyon tetszik. Tehát Tamás, ez olyan jó ez. Nem, tényleg nincs ezzel baj. Nem hiszem egyébként, nem szoktak ránk megsértődnöd, igen. Balázs, ha választott kellene Oktoberfest, vagy rotakapával a Balaton körül, miközben Salvatore Rinnát olvasról melyiket választott? Gyerekek, mindjárt elérjük, csak lehet, hogy rossz számot hívtunk. Én szeretem, hogy a világ ilyen színes, szóval nincs ezzel baj. Hát ha most mindig csak olyat tennénk adásban, ami minket érdekel, vagy mi hozzá tudunk szólni, akkor azért ez elég egysíkú. Egysíkú lenne. Mi az a rotakapa, kérdezi? Eszter, ez egy ilyen motoros cucc, amin ülsz, olyan, mint egy mini traktor, és az első része az maga a kapa rész talán, igen, amit hátulról trótol egy ilyen traktorszerű kis mini teherautó, amin így ülnek, és... ugye? És hát fogod ennek igen, a kormányát, vagy a nyelvét, és elől van...
5: szerkezet, igen, és elől van a kis kapa.
4: Igen. Része. Na itt van Tamás?
7: Igen.
4: Tamás. Hello Tamás, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok.
6: Hello Tamás.
4: Jó reggel. Mennyi idő volt, hogy megkerültétek? Hány nap volt? Jól mondtuk, hogy majdnem 3 nap?
8: 2,5 nap, igen.
4: 2,5 napig kerültétek. És ez a te fejedből pattant ki.
8: Igen. Hát más is gondolt már rá, csak eddig még senki nem valósította meg.
4: Aha. És miért csináljátok ezt, Tamás?
8: Hát, fogd meg a söröm. Valamit csinálni kell, most üdögéljünk.
4: Én ezt gondoltam, hogy valami ilyesmi van benne. Nagyjából idáig képzeltem én is, hogy nagyjából ez ötlet. Nagyon más indíték egyébként nem lehet. Egy haverral mentél, vagy kivel mentél?
8: Igen, egy barátom a pince helyről, igen.
6: De és ezt én jól tudom, hogy nektek nincs is kertetek?
8: Nincs. Aha. Nincs.
5: Tehát várj, te üzemszerűen ezt nem használod arra, amire való, csak versenyzésre?
8: Igen, igen, ez csak versenyzésre van kitalálva ez a kapálógép. Arra van feltuningolva.
6: Fel van tuningolva.
4: Hogy ez át van alakítva, akkor ez egy ilyen átalakított rotakapa. Aha.
6: És mit tud még igen, a rotakapa? Hogy van feltuningolva?
8: Hát igazából a hajtás teljesen át van alakítva, a motor belsejéből ki van szedve a fölösleges dolgok, ami nem kell oda. Hát az, hogy gyorsan menjen maga a versenyen.
6: Útközben átmentetek néhány kerten, legalább csináltatok igen, valami hasznos társadalmi munkát.
4: Szántottatok
6: közben. Volt valami értelme?
8: Nem, mert csak gumikerékkel mentünk, nem vittünk kapatagokat.
4: És akkor szerelni kell, hogy ez 3 napot, mert ez nem ennyire kilométerre van azért kitalálva, ez bírja?
8: Hát ez most per pillanat bírta mind a kettő, hibamentesen nem kellett szerelni semmit.
4: Még életemben nem ültem ilyenen. És mennyivel megy körülbelül, mennyivel mentetek?
8: Ilyen 20 km per órával.
4: Hát akkor az viszont azért ti direkt sok helyen megálltatok, mert akkor ez a 3 napnál kevesebből is lehozható lenne.
8: Persze, persze. Hát meg azért pihenni kellett ilyen 20 kilométerenként, mert azért az embernek a derekát, meg a kezét azért szétrázza ez a út.
5: Aha. Hogy örülhettek az autósok, akik feltorlódtatok mögöttek?
4: Én szerethettek benneteket.
8: Ja nem, félreálltunk. Félreálltunk, mikor láttuk, hogy sokan jöttnek, akkor mindig félreálltunk, hogy hadd menjenek.
6: És a család is kísérteteket, nem?
8: Igen, mind a kettőnknek a felesége. Az jöttek a kísérő autóba mögöttünk, ami ki volt táblázva, meg minden, hogy lássák, hogy 2 idióta megy elő.
4: Hát száguldás, ahogy érek, száguldás az életetek. Jó van, Tamás, csak egy rövidre hívtunk, kíváncsiak voltunk csak, hogy mi az indíték. Nagyon köszi, vigyázzatok magatokra, ciao, köszönjük szépen.
5: Hello.
4: Hajrá, Tamás!
5: A következő nagy terv, ezt sokan kérdezik, hogy nem köpte be a gyertyát. Ez egy nagyon fontos kérdés volt, majd legközelebb megkérdezzük.
4: Igen. Na, Annácska, pattintsál ide, akkor gyorsan.
7: 20 mi kilométerenként meg kell állni, hát akkor nem kezd csinálni.
4: Ennyi.
5: Na, te vagy
4: az én ember.
6: Anna bejön és lehugyozza ezt a témát.
4: Na, ez a beszéd, ha te vagy ember. Minek mész?
7: Hát lehet gondolni egyben, hát akkor ne csinálj.
6: Hát azért áll meg 20 kilométerenként, hogy frissítsen.
4: Persze.
7: Jó vanna.
4: Őszintén nem nagyon volt ebben az interjúban. Persze, külünk. Dobd akkor, léci még a telefonunkat, már hogy a kulcsos aranyunkat. Anna, hogy kuncog. És akkor még valakinek adunk egy kulcsot. Ez van, Annácskám, mert ilyen színes ez a világ, tehát most mondd meg, mik vannak
7: itt. Kiélvezem, tudod, a börtön előtt.
5: Hát, most még nevezgész.
7: Hiszen bevonulok.
4: Kapod a 100 emmet, aztán bemész egy kettecskét, begúgolsz.
7: Itt vagyunk. Na, egy pasi
4: na,
7: lett.
4: Ne csináld. Sanyi, jó reggel, ciao.
9: Jó reggel, sziasztok.
4: Na, mi újság, Sanyikám, hogy vagy ma reggel? Minden oké?
9: Nagyon jó vagyok, nagyon izgulok, igen.
4: De miért izgulsz? Mi a baj? Mitől félsz?
9: Nincsen semmi, csak úgy izgulok.
6: Ezt hívják, krónikus stressznek.
4: Igen. És milyen foglalkozó, Sanyi, mit csinálsz?
9: Én itt Esztergomba dolgozok, gyógycipőket csinálunk, gyógybetéteket, gyerekeknek, felnőtteknek.
4: Ez a szupinál cipők, vagy ez micsoda?
9: Olyanokat is egyedileg készített méretes cipőket.
4: Szupinál. Tessék, én mai napig szupinál szandába járok. Hát, ha végre nem szikrázzak a térdei.
9: Csinálunk neked is.
4: Jó.
9: Ide hozzánk szívesen.
4: Szupinál cipő. Az egyik oldala egy kicsit így le van szedve a sark, és akkor valamerre lejt, ugye, és az egyenesíti ki a gyereknek a lábát. Nem feltétlenül a lútabb, hanem hogyha például befelállnak a lábfejek, akkor kifele meglejteti a cipőt, és ezért egy idő után mindig kifele lejt, és akkor a lábad az korrigál, és beáll rendesen.
6: Ez az, amit három nap után kitépsz a cipődből, mert úgy fáj a hátad, meg mindenek tőle.
4: Vagy betét, vagy magának a cipőnek a sarkát csinálják meg szupináltra.
6: Jó, de neked magas sarkú.
4: Hát ráadásul nekem magas sarkú, igen. Na mondj egy szlogent, Sanyi!
9: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
4: Erre te nagyon készültél, de már csörög a telefon, már megrendelések nagyon. Jöttek.
9: Így van, tele vagyunk melóval, hála Istennek.
4: Nagyon jó. Jól van, Sanyikám, jövő héten pénteken ráérsz?
9: Ráérek, ott fogok arcomon gurulni.
5: Arcomon, na jó. Ez jó.
4: Guruljál akkor egyet velünk, találkozunk a konténer nyitáson, jövő péntek Dunapláza, jó?
9: Köszönöm szépen, szép napot nektek, kitartás.
4: Köszi nagyon, ciao, szia Sanyi, pénteken Tali. Hello.
6: Tessék, itt vannak a vállalkozó szellemek, jövő héten pókjárásban körbejárva a Lencei tavat, szerdán hívhattok.
4: Igen.
5: Ilyen vállások mindig van. Na, ha már ilyen nagyszerű sportteljesítmények, még itt van 2 percünk körülbelül a hírekig, hogy ugye volt benn nálunk is, meg nagyon sokat beszéltünk Törőcsik Zsófiról, tudjátok, a búvár Csajsziról, aki azt hiszem, hogy 2 éve kezdte el ezt az egész cuccot, megnyert mindent, amit lehetett. Hát most megint világbajnokság van Cipruson, úgyhogy kiment és kipróbálta, hogy ez milyen, amikor nincs úszonyod. Ő ugye úszonyosként már világbajnok.
4: Igen, úgy ment le.
5: Minden, és hogy van egy ilyen versenyszám is, amikor nem kell úszonyt használni, hanem csak így úszkálni kell lefelé a víz alatt. Úszott, visszajött, aztán megnézték, és egy újabb világbajnoki.
4: Ne csinálj!
5: Aranyérmegy.
4: Tényleg? Hát ez az a kis született tehetség. Tehát
5: figyelj. Hát, bávulatos a csaj.
6: Arra tempózott, most... és egy kicsit lemerült.
5: Igen, hát ő kiment, hogy a többi kategóriában is induljon, de mondták, hogy itt van egy üresedés. Zsófi, akarsz menni? Akarok, most néztem a videót, figyelj, elképesztő.
4: 78!
6: Vett egy mély levegőt.
4: 78 méter, mi van?
6: Az hány perc körülbelül? Tehát mennyi ideig van ő?
4: Ez egy olyan, nem tudom, hogy összpercben szerintem ez egy másfél, 2-3. Tehát nem, nincsen, mit tudom, 10 perceket a víz alatt. De hát azért itt maga a mélység, meg a nyomás, meg az, hogy azért a 78 méter.
5: És vissza is 78, tehát nem csak lefele van, hanem fölfele is.
4: És valószínűleg tök más technika, mint amikor úszonnyal úszol. Tehát, hogy teljesen más mozgás, teljesen más technika. És rávert a mezőnyre, és megvert mindenkit.
5: Igen. És mindenki itt mögötte 75 méterrel lettek ezüstérmesek, tehát arra még ő 3 métert ráhúzott.
4: Azt a mindenségét.
5: Szóval egy, hogy élsz mindenbe, csinálod ezeket a dolgokat, egyszer csak elmész egy ilyen merülésre, azt mondják, hogy kisasszony, önnek ezzel foglalkoznia kéne, és 3 év alatt gyakorlatilag rommávered az összes szakákban a világot.
4: Igen, de ez nagyjából úgy néz ki, hogy oda ez mi az ott kagyló, jó, lemegyek érte. Lejött, és tudod, a szabadtüdős csávó, hogy nézett mellett, hogy figyelj te, hogy? És mondta, hogy semmi, most jövök, nyaralok. Hát akkor kezd már egy kicsit ezzel foglalkozni, mert ennyi időt 3 év után tudunk letenni a víz alatt, amit te itt most bemerültél a víz alatt, hogy fölhozzá valamit 12 méterről, és csak azt oda leúszott, azt úgy kiszúrta. És akkor mondták neki, hogy szerintük lenne tehetsége. Ez volt 5 éve, azóta rommá veri a világot. Ez úgy szeretem az ilyen történeteket.
6: Az kiment, megszállítkozott már levette a vizes fürdőruhát, és a Zsófi még mindig a víz alatt volt.
4: Ez elképesztő, tényleg. Ez elképesztő.
6: Jó.
4: Na jó van, jövünk mindjárt. 1 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, 2 termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Miért nem tud már érni a feleséged?
11: A világhírű regény alapján.
12: Egy író szavai.
1: legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
12: Őrjítő ez a ház.
11: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett. Verity.
1: Utolsó figyelmeztetés.
11: A mozikban.
13: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
14: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
16: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
15: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
17: A harc, hát legyen harc!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
18: Hogy tán az időt?
15: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
19: Hunyavel szemét, mit lát?
20: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
19: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
20: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
21: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
22: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
23: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
24: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Reklám.
25: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyongyosgastro.hu.
26: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés. Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Berccel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
27: Modern, energiahatékony, környezetbarát és hosszú távon megtakarítást biztosító megoldást keresel otthonod fűtésére és hűtésére. Akkor salgotarjanklima.hu. Hőszivattyús rendszerek tervezése, beszerzése és kiépítése a Nógrádi térségben egyedülálló szakmai tapasztalattal. salgotarjanklima.hu.
28: A hőszivattyús rendszerek kialakításához az arra jogosultak az otthonfelújítási támogatást is igénybe vehetik.
27: További info salgotarjanklima.hu.
25: MR vizsgálat Gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.

fél és kettő között Balázs beavárja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nógrádiak egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést a megyei tiszti főorvos. Közúti ellenőrzésen bukott le több kábítószerfogyasztó is Kelet-Nógrádban. Hozom a friss híreket. A Nógrád megyeiek egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést Feketéné dr. Zeke Ildikó, megyei tiszti főorvos, a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének szerdai ülésén. Mint ismertette, továbbra is a keringési rendszer betegségei, illetve a daganatos megbetegedések a két vezető halálok a Nógrád megyeiek körében, ezek súlya a kor előre haladtával egyre nagyobb. A légzőrendszert érintő daganatok esetén a férfiaknál, még a vastagbél daganatok esetében mindkét nemnél magasabb a halál. Halálozási hányados az országosnál Nógrád megyében. A rosszindulatú merráknál ugyancsak magasabb a halálozási hányados az országos átlagnál a nógrádi nők esetében. Mint Feketéné dr. Zeke Ildikó kiemelte, utóbbi két betegségtípusnál elérhető ingyenes szűrővizsgálat, a korai felismerés pedig mindkettőnél életmentő lehet. Ismertetése szerint mammográfiás emlőszűrésen a meghívott nógrádi hölgyek mindössze 30%-a jelent meg 2025-ben, miközben 70%-os részvételre lenne szükség, hogy a statisztikai adatokban is látható javulás legyen. Több kábítószerfogyasztó is közúti ellenőrzésen bukott le Kelet-Nógrádban, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Múlt csütörtök este a rendőrök egy 32 éves sofőrt igazoltattak Kazáron, akiről kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől, ráadásul hamis nevet és adatokat mondott be az egyenruhásoknak. Az ellenőrzés során nem csak a kocsiból került elő drog, de a sofőr szervezetében is kábítószert mutatott ki a gyors teszt. Másnap Sóshartyámon állítottak meg a rendőrök egy autót, melynek sofőrje előbb tovább hajtott, majd mielőtt megállt volna, egy csomagot dobott ki az ablakon. Az autót egy 29 éves Nógrád megyeri férfi vezette, akinek nem volt jogosítványa, kábítószer hatása alatt volt, ráadásul körözték is. Az egyenruhások egy gyufás dobozban és a kidobott csomagban is kábítószert találtak. A csomagtartóban a rendőrök édességre, élelmiszerre és alkoholra is bukkantak, melyekről a kocsi utasa, egy 24 éves Nógrád megyeri férfi elismerte, hogy aznap lopta Salgótarjánban. A rendőrök előállították az érintetteket a kapitányságra, és eljárást indítottak ellenük. Időjárás. Ma is sok napsütés várható Nógrád megye térségében, a légmozgás néha kissé felélénkülhet majd. A hőmérséklet délutánra 23-24 fokig emelkedhet. Pénteken szintén napos, száraz időben lehet részünk, hajnalban 0 és 5 fok közé hűlhet a levegő, még később 23-24 fokot olvashatunk majd le a hőmérőről. Változást a szombat sem hoz, ekkor is a napsütésé lesz a főszerep, szinte egyetlen felhő sem érkezik majd fölénk az előrejelzések szerint. Reggelre ismét 0-5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, majd napközben 23-24 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
3: 3-10 lesz 6 perc múlva, hogy itt a megszállás végén a szabadidős buvárusztó Töröcsik Zsófiáról beszéltünk, és írta valaki, igen, nem pontosan mondtam a történetet, hogy a hajóroncsot ment le megnézni minden cucc nélkül. Oda, ahol búvárok nézegették a hajóroncsokat, és akkor szóltak neki, hogy
4: hát... Hogy kislány, veled mi van?
3: Lehet, hogy egészen jó érzéked van, ez el kéne kezdened merülni, és most ugye 78 méteres eredménnyel megnyerte a versenyszámot, ahol úszó nélkül csak simán lábtempóval ment le 78 méter mélyre, egészen durva. De többször is volt már vendégünk. Gratulálunk neki. Mi mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Skót kisfiú levelet írt az apukájának a mennyországban. Egy nagyon megható történetről beszélgettünk itt. Bemutatva, hogy azért a sok rossz dolog mellett még van egy-két olyan ember, aki azért így őrzi a lángot, és így hát itt tesz egy-két kedvességet embertársaival. Nagyon megható a történet, amit ott olvastunk, és amire rátaláltunk. Valamint megkérdezték az amerikaiakat, hogy milyen fura szokásaik vannak szex közben, mit csinálnak, de nem arra, hogy most ki mennyire bizarr, vagy nem tudom, milyen dolgot veszik, hanem mi mással foglalatoskodnak, miközben szexelnek, és hát egészen megdöbentő válaszokat adtak. Aztán mi is megkérdeztük a saját hallgatóinkat.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Valahogy kiszúrták, kézzel vagy géppel, hogy a címzés elvileg nem lehet kézbesíthető, és röviddel ezután hivatalos fejléces küldemény érkezett a család címére. A postától. Ez milyen menő, gyerekek. Ez milyen szép történet, nem?
4: És az apuka nem? Nevében írta, vagy így a postahivatalnokként írt az egész sztoriról. Tehát mi volt a válaszlevél? Hogy ő, mint édesapa írta azt, hogy mit én azt jelenti, hogy kedves kicsfiam, nagyon örülök a levelednek.
3: Nem hamisította meg, hogy igen, itt minden jó.
2: Itt fent a mennyországban.
3: Anyád, már elfelejtettem, isteni igen. Nők vannak, anyádnak nem mond el. Imádom, csak szexelek és élek.
4: Mindenhova.
3: Szex, rock, rock and roll, minden van. Anyádnak ne szólj, itt várnak aláírás apád.
2: Itt egy kicsit jobbított lett.
3: Megszólítottak a kicsit, hogy kedves Jézus, miközben a leveleket kézbesítettük, tudomást szereztünk egy fontos küldeményről, ezért megragadnám az alkalmat, hogy értesítselek. Sikeresen kézbesítettük a leveledet az édesapádnak a mennyországba.
2: Jaj.
3: Mennyire cuki ez a sztori? Hát ezzel nem tudsz nem bekönnyezni. Ja. Elég nehéz kihívás volt, mert a mennyországba vezető úton el kellett kerülnünk a csillagokat és más galaktikus objektumokat. Szeretnének biztosítani afelől, hogy ez a különösen fontos küldemény épségben célba ért.
4: Jézus,
3: nagyon cuki. Nagyon cuki ez a történet. Az édesanyja ugye megosztotta a postától kapott levelet a Facebookon, a történet villámgyorsan bejárta a világot, és több mint 200 000 megosztást ért el, gyerekek, hogy még vannak ilyen kis világító Szent János bogarak ebben a meglehetősen elidegenedett, meg kicsit furává vált világban, és hogy visszaadva az emberek emberségébe vetett hitet, igen, egyébként ez a legfontosabb, hogy egy ilyen történetem még azt mondod, hogy oké, sokszor történik, de azért még úgy egy-egy pillanatra még azért úgy meg tudunk állni, és meg tudunk kapaszkodni.
4: De milyen cuki volt ugye a címzés is.
3: Nagyon kedves.
4: Kedves postás úr, elvinni ezt a mennyországba apukám születésnapjára, köszönöm. Mi gyerekkorunk legnagyobb ilyen levelezése, az kérlek szépen Forma 1 volt. Volt egy ilyen Forma 1-es központi cím, ez volt az egyik, ahol mindenki írt, szerintem én is írtam, magyarul Szennának.
2: Igen.
4: Nem válaszolt.
3: Fura módon,
4: a másik pedig egyszer csak, ezt így egy haverom mondta, hogy itt van egy németül megfogalmazott levél, ezt kell lemásolni, és el kell küldeni autógyártóknak, mert küldenek vissza prospektust. Ez ugye az a korszak volt, amikor Lada 1002 volt a csúcs, vagy 1005-ös.
3: Igen.
4: Az 1005-i volt a csúcs, és hát egy ilyen prospektusén megőrültél, úgyhogy mindenki postázta ezeket a leveleket, és kaptunk.
2: Tényleg.
3: Jött levél.
4: És jött levél, és prospektus jött benne vissza.
3: Igen. De jönnek jók. Kokónak írtam levelet, apukám címnapján kértem aláírást, kaptam. Na várjál, igen.
4: Jó.
3: Aktív levelezésben voltam Dévényi Tibi bácsival a három kívánságban. Nagyon egyoldalú levelezés volt. Igen.
2: Neki én is írtam, én Michael Jacksonnal szerettem volna találkozni.
3: Igen,
2: és írtam
3: igen.
2: Egy nagyon megható levelet.
3: Michael Jacksonnal akartál találkozni, és bekérted az öregtől?
2: Hát hogyne, hát azt mondták, három kívánság, írjak levelet.
3: Akkor ne vitte volna azt a Neverlandre, aztán mozizhattál volna vele kicsit a mozizobájába. És nem teljesült?
2: Hát, szerinted.
3: 9 éves koromban írtam az RTL-nek, nagyon szomorú voltam, hogy levetik a Simpson családot a műsorról. Kértem őket, hogy tegyék vissza. Szellő István válaszolt egy levélben. Már elnézést kért, amiért ez történt, és sajnos nem álmodjában visszatenni a műsor. De köszönni, nézem a csatornát. Elmondom neked, nem a Szellő volt, egy szerkesztő oda, ha is írtad, válaszolt neked azért. De simán
2: egy időben neked például a pecséted volt, emlékszem.
5: Tehát arra sem vetted a fáradtságot, hogy aláírd ezeket a dedikálókártyák, hanem pecsételtél.
3: Azt nem a dedikálókártyára csináltam, hanem amikor kijött a szigorúan bizalmas, akkor kinyomtattak belőle 50 000 példányt. És mondták, hogy írjam alá.
6: Igen.
3: Aha, na, hát pecsét, akkor bementem, bementem, csináltattam az aláírásokból egy pecsétet, és fogtam, leült, és...
5: Na, ez egy jó ideig.
3: Vigyed, vedd, vedd, és...
4: Hogy csinálod?
3: Meg miért nyúlsz a telefonhoz? Hát mekkora kudarc az? Unod? Azért?
4: Igen. Vagy már annyira rá vagy gyógyulva, hogy még ennyi időre se tudod elengedni. De a kivitelezésről, tehát hogy miközben csinálod ezt? Tehát, hogy szexeltek már, és van egy misszionáris póz, akkor nem látja a másik?
5: De itt pont ez az, hogy vannak pózok, amikor fel tudja venni.
4: Vagy átöleled a csávót, aki fölötted van, most ez nem is érdekes, tehát nehogy valaki ezen húzza magát, de hogy akkor mögötte van a két kezed, és közben bepötyögöd, miközben ő...
3: Valószínűleg az a technikai kivitelezés. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Én például regisztráltam a DÁP-ra, írja valaki. Érted? Praktikus dolgokat közben párok valószínűleg egy csomóan megbeszélnek. Ezt én is hallottam baráti társaságban. Anya, átjön a hétvégén. Jó, most aztán nagyon beindultam. Tehát, hogy megbeszélnek bizonyos dolgokat.
5: Ez... El tudjátok képzelni, hogy képes lennél folytatni a szexet, ha azt vennéd észre, hogy a partnerednek egyszer csak előkerül a telefonnak.
3: Egyetemisták.
5: Ez nagyon-nagyon rossz visszaigazolás.
3: Az egy nagyon rossz visszaigazolás. Az egy nagyon rossz önkép. Igen. Igen, igen, igen. Mi bográcsolunk közben, tessék. Igen. Nincs ebben semmi, én a feleségemnek írok vissza. De szép megfejtés. De
5: rossz lányokra regisztráltam közben.
3: Igen. Marketplace böngészés, saját tapasztalat. Na most a marketplace-en vagy, akkor azért nő vagy, és miközben az urak gügyködik, te azért ránézel a marketplace-re. Hát...
4: És az urad nem
3: az nem
4: mondja,
3: egy hosszú böngészés, akkor valószínűleg az 2 perc alatt letekeredik úgy, ahogy van. Igen.
5: Hát ne, de szórakozzatok már.
3: Marketplace böngészés?
5: Tehát, hogy fogom új lenyomattal, vagy számkóddal, jelkóddal feloldom a képernyőzárat, beírom a keresőbe.
3: Én el tudom képzelni, 25 éve vannak együtt, nagyon unja már a férjét, a férj és 2 perc, letudják az egészet, jó, 2 hetente egy, legyen valami túl, csávó, ráfekszik, levahajtva a feje a párnában, nőnek kint a keze.
5: Ah, és közben beírja, hogy 38-as gumicsizma eladó.
3: És közben megnézi a gyereknek a gumicsizmát, tudod, hogy te hozzá kirándulni megy a gyerek, közben akkor nézzük meg, hogy van a marketplace-en 2 darab gumicsizma a gyereknek.
5: Nekem is.
3: Simán el tudom képzelni.
5: Licitálok.
3: Jó, kész vagy Béla. Jó, Béla még nincs kész. Bélának már mindjárt nagyon. De közben te gyorsan átpörgetsz a marketplace-en. Egy ilyen 30 éves házasságban miért ne tudnád ezt elképzelni? Jönnek az SMS-ek. Én a gyerek réta felületét böngészem közben.
4: Hagyos lett a matek, a
3: mindenségit neki. És nem te tehetsz róla. Hát vasszak, vagy az urat túl gyors, vagy nem jó, vagy nem. A gyerek réta felületét böngészem. De majdnem ide ugyanezt. Volt már, hogy állást kerestem közben. Érted? Érted?
5: Ne. Hát, figyelj, én egyszer, hát oké, és a lányon, hát már dolgozott a lányon, és ő pedig a nagymamám krumplis tésztáját ette közben.
3: Hát most...
5: Hát kellem,
4: ez mondjuk ez dicséret. Jó, a krumplis tészta.
3: Új lenyomattal feloldom a kislábújam a kód. Én a múltkor egyébként az eset közben kifésültem és becsavartam a hajam. Na? Hát most, érted? Hát most 2 perc, 3 perc az simán megvan. A férjem állandóan humorizál, sokszor kénytelen vagyok párnát rakni a fejére, de attól még tud beszélni, sajnos. Puszikata.
5: Kicsit passzív vagy, mert megfulladtál, Béla.
4: Azt írja valaki, gyerekek, hogy ez izgató tud lenni, hogy a másik nem figyel rád, és ez által próbálod még inkább oda tenni magad.
3: Tehát, hogy miközben ő belenézi, hogy nincs kész a gyerekházi, és kapott egy beírást, igen, a krétára, te nagyon bizonyítasz, mert közben elmondja, hogy 2-es lett a matek, igen, dolgozata? Nem, igen, tudom, mások vagyunk.
5: Nem igazán lenne motiváló.
3: De most reggel valaki ennyit írt. Reggel volt akció, pont Hankót néztem közben. Na?
4: Hankó a héten mindent visz.
3: Karcsi barátom mesélte, a kapcsolatuk a vége felé tartott már, beletett apait, anyait szex közben, minden, amit csak tudott, nagyon akar bizonyítani, megszólalt a feleség, ideje lenne már kifesteni a szobát.
4: És tudod, hogy végig ezzel járt
3: nagy
4: az mondan,
3: anyja. Úristen, de szeretem. És ezt tudod, ezt én nagyon unat hangon, ide lenne már kifesteni a szobát. Érted? Ó, tudod, hogy ennek nagyjából vége van, nem? És én a pókot nézem a falon, és beszélek hozzá.
0: A Rádió Egyen!
3: Gyerekek, akkor mi elibbenünk, és holnap érkezünk.
4: Úgy van, reggel itt vagyunk.
5: Hova, merre?
3: Most még csak így Pesten sehova, hát holnap még jövünk.
5: És ebéd?
3: Edzés.
4: Edzés, ebédek ilyenek, mindenféle.
3: Edzés, ebéd, munka.
4: Kedves dolgok.
3: Munka? És minden más. Így van. Úgyhogy ki mit csinál, ki pihen, ki dolgozik. Úgyhogy vigyázzon mindenki magára. Jó, puci, nektek holnap érkezünk. Holnap Eszter.
4: Holnap Eszter van. Hétfőn nem tudjuk, majd meglátjuk.
3: Meglátjuk.
4: Hol van az még?
3: Az még messze van.
4: Ez a kis péntek.
3: Így is van. Puci mindenkinek, szép napot. Sziasztok. Ciao, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak
0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Stand up, mix up, kids up, link up, eat it up.
9: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
10: Rise up, eat smart.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
13: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
14: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerek párosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, október 1-én is. Hello mindenkinek, Györki Attila már a stúdióban. Van ugye egy ilyen Facebookos mém, hogy a világon senki, de tényleg senki, ellenben én. Jó, hát vannak ilyen emberek, na. Tényleg nagyon ráfordultunk az év utolsó három hónapjára. Viszont nekünk össze még nagyon sok dolgunk lesz, drága Rádió 1-esek. Például jövő hét pénteken kinyitjuk együtt a Rádió 1 konténert. Utána pedig nem sokkal meghallgatjuk majd a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Vidám októbert kívánunk mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Hamarosan októberben lejátsszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát. Folyamatosan lehet e-mailen, SMS-en, telefonon, Viberen, a közösségi oldalainkon üzenve voksolni a Rádió 1 top 500-ra, az elmúlt 20 év dalaira. Halló!
1: Rádió 1, Dani vagyok, Kátai.
0: Danikám, top 500 szavazat jön, ha jól tudom, ráadásul több dalra is, úgyhogy sorold.
1: Na, az egyik Rihanna, SM.
0: Eszendem, igen, Rihanna Eszendem, de jó, szuper. Mi a másik szavazat?
1: Teddy Swims, The Door.
0: Teddy Swims, The Door.
1: Eva Max, uh-huh. King Queen.
0: Kings and Queens, igen.
1: Lady Gaga, Alejandro. Kamrad, Be My. És David Guetta, Dangerous.
0: Hát akkor te nagy Rádió 1 fan vagy, Dani. Ezeket a dalokat mind szoktad nálunk hallani, ugye?
1: Igen, hát én szinte munkában, mindenhol csak Rádió 1.
0: Zseni vagy, Danikám. Köszönöm szépen, hogy szavaztál, mindegyik kerül fel a listára.
1: És játékot indítasz-e?
0: Igen, adj nekem 3 dalnyi előnyt, jó? És 3 dal múlva játékot indítok.
1: Rendben, köszönöm szépen azt is, további szép napot.
0: Szép napot, ciao, hello. Köszönöm.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy ország szeretné megnyerni a Rádió 1 konténert, tele van értékes nyereményekkel, és hát az a jó hírem van, hogy jövő hét pénteken ezt valaki elviszi. Na, vegyük gyorsan át. Van benne autó, nyaralás, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, klíma beszereléssel, gőz és foltisztító készülék, okos tévé, egy komplett konyha, konyhai berendezések. És még valami titok, valami meglepetés még mindig lapul a Rádió 1 konténerben. Az biztos, hogy van egy csomó kulcsunk hozzá, és egyet most megkaparinthat valaki, a 10. telefonáló. A forrodrót 20-as 311-111, a Rádió 1 szlogenjét kell a fülembe sikítani, a mázlista megkapja tőlem a kulcsot és az esélyt, hogy elvigyen egy konténernyi nyereményt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

műsorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinent. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: egy csak igazi mai sláger megy. Október első nyertese érkezik nálam azonnal. Nálam, mert hogy Balázséknál reggel ugyebár volt már játék. A Rádió egy konténer pedig október 9-én nyílik, szóval most már vészesen közelek Balázsék nagy Rádió egy konténer nyitó partia. Biztosítsa be magát mindenki egy kulccsal, nagyon sok játék lesz ma. Háló!
1: Rádió egy!
0: Igen, Györke Atis. Te ki vagy?
1: Nóra vagyok.
0: Miért csörögtél?
1: Hát a játékra szeretnék jelentkezni.
0: És hanyadikként hívtál fel?
1: Hát, remélem, tizedikként.
0: Nóra tizedik van!
1: Jó! Nagyon örülök, tényleg!
0: Tényleg!
1: Úristen!
0: Most már ott tartunk, igen, hogy a hallgatók el se hiszik nekem, hogyha tizedikként rám csörögnek. Tényleg te vagy az, gratulálok, nagyon ügyes vagy.
1: Ó, köszönöm szépen.
0: Nóra, kérem a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Ezzel kulcsot nyertél a Rádió egy konténerhez.
1: Ó, nagyon örülök. Már nagyon sokat próbálkoztam.
0: Most jött el a te időd. Nagyon ügyes voltál. Mindenki irigyel most téged, drága Nóra.
1: Igen. Köszönöm. Szia.
0: Sok sikert majd a nyitásnál. Csáó.
1: Szia.
0: A következő órában újra szólni fogok majd két zene között, hogy hívni kell. Játszunk együtt 11 óra után is itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy amerikai és Európa nagy pop kedvencei közül a Fever Dream most indult el. Alex Warren érkezik, aki a lelki gyógyulás útjára lépett, ezt ő maga mondta. Mert hogy míg az első albuma a veszteségek és a mély fájdalom feldolgozásának a lemeze volt, addig a második album, a Wild Child, már egy

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal egy újabb zenei órát indítok. Az olasz DJ-vel, Alex Kenji-vel. Mindjárt jön a Bambolé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkos Hit.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en. Rádió 1-en. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up, rise up.
8: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
9: Rise up, eat smart.
10: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 50-40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
12: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
13: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
12: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
14: A harc, hát legyen harc!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
15: Hogy tán az időt?
12: Gangstervilág új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
16: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
17: Folyamatosan frissülő modell kínálattal és nagy kapacitású szervizzel várja ügyfeleit az AirCarnet a Salgótarjáni Ipari Parkban és Bercelen. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz. Márka független kárrendezési centrum, akár csereautó biztosításával. AirCarnet, Salgótarján Ipari Park, Bercel, Széchenyi út. AirCarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az AirCarnet szerviz oldalon.
4: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel.

0: a Rádió Egyen. A Rádió Egyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió Egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Szüreti mulatságot rendeznek szombaton Széchenyben. Délután 2 órakor szüreti felvonulás indul a Kossuth út végétől, majd a Városháza előtt a kisbíró, a jegyző és a fiskális fogják elmondani a szüreti verset. Ezután következik a híres 100 éves szüreti körtánc, később pedig a sétáló utcán folytatódik a program néptáncosokkal, népdalénekesekkel. A napot este 7 órától szüreti batyusbá zárja a művelődési központban. A jó hangulatról Holec Attila fog gondoskodni. Nyílt, ingyenes gyalogtúrát hirdetett a Salgótarjáni Zöld út természetjárók egyesülete szombatra. Az érdeklődőket reggel 9 órára várják Gyöngyös-Tarján mellett, Fajzatpusztán, a túrázók innen indulva többek között a Kőmorzsás tetőt, a Világos hegyet és a Kávát is érintik majd. A mintegy 15 kilométer hosszú túrát Pilinyi László fogja vezetni. További információ a zute.hu weboldalon található. Különleges programokkal ünneplik a geodiverzitás és az állatok világnapját vasárnap az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok miocén parkjában. Az eseményt szervező Bükki Nemzeti Park igazgatóság kedvcsinálója szerint a geodiverzitás világnapjának tiszteletére az ősfenyő belépő fogadóépülettől indul délelőtt 3:45-kor speciális tematikus túra, mely az időspirál és a geoszájt kiállítások tárlatvezetésével teszi, szó szerint is tapinthatóvá a múltat, majd a miocén erdőn keresztül és a kőzetparki tanösvényt érintve tér be a világhírű földtani alapszelvény geológiai ösvényére. A férőhelyek száma limitált, így előzetes regisztrációval lehet rajta részt venni. Erről további információ az ősmaradványok.hu honlap programok menüpontjában található.
0: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítése.

0: váltás a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, a fátyol felhős napsütéses október 1-en Jőzben is. Széllel a nyugati részeken, elsősorban a Dunántúlon, de akár Sopronban is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: David Puentes mondta, hogy egy olyan dalt akartak Loival összehozni, ami jól hangzik a színpadon is, de tökéletesen passzol a mai rádiós dance-pop formátumhoz is, ezért sincs a dalnak hosszú felvezetése, nagyon gyorsan eljut a lényegig, hát tényleg mi nagyon-nagyon szeretjük. Loi, David Puentes és a Golden Summer a rádió egyen az igazi mai slágerek között.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Közöttük játék, ami most indul, hölgyeim és uraim. A Rádió 1 konténerhez ismét szerezhet egy hallgatón kulcsot, és velem megkapja az esélyt, hogy elvigyen egy konténernyi nyereményt. Benne autó, benne nyaralás, benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, egy fullos konyhai

0: mindig van valami meglepetés. Várja a gazdáját a Rádió 1 konténer. Hajrá, hajrá, sok sikert! A forródrótunk 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra.

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: csak igazi mai sláger megy. Na, hát fel lehet-e sorolni egy szuszra, hogy mi minden van a rádió egy konténerben? Autó, nyaralás, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, klíma beszereléssel, okos tévé, folt és gőztisztító készülék, konyhai berendezések és még valami meglepetés. Sikerült, mert gyakorlott vagyok. Mondjuk, hogyha a konyhai felszereléseket is fel kellene sorolnom, azt már nem bírná a tüdő. Na, ez mind elviszi jövő hét pénteken, október 9-én egy hallgatónk, úgyhogy addig is tessék kulcsot szerezni a Rádió 1 konténerhez. Háló!
1: Rádió 1, csak igazi vagy sláger megy.
0: Azt a mindenit, ez peckes volt. Kitől hallottam?
1: Herik vagyok Szegedről.
0: Herik Szegedről, hát tizedikként kellene felhívni.
1: Hát azt hittem, sikerült.
0: Aha. Hát sokan hiszik, sokan hiszik. Mondjuk speciál neked most éppen sikerült.
1: Nem mondottam olyan, azt a
0: tizedik
1: az kemény. Az durva. Kollégával itt próbálgatjuk felváltani, hogy sikerít. Hát nem hiszem el.
0: És te vagy a befutó.
1: Nagyon durva. Hát,
0: na jó, akkor most ennek tudatában kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak egy időben is slágerben.
0: És Rádió 1 konténer kulcsot nyertél.
1: Hát, köszönöm szépen, nagyon szuperek vagytok.
0: Hát te vagy a szuper, jókor jó időben telefonáltál.
1: Hát ez nagyon egy bákótya.
0: Úgyhogy jövő hét pénteken nagyon korán kezd, mert jössz Balázsék konténernyitó partijára reggel.
1: Rendben, köszönöm.
0: Nagy mázista vagy, érdem. Gratulálok.
1: Nagyon rögött érde még mindig, hát köszönöm szépen.
0: Szép napot, hello!
1: Hát viszont nektek is, köszönöm.
0: Jó munkát, ciao. Hát nem gondoltam volna, hogy férfiak remegő térdekkel fognak velem beszélni. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik 2 óra után is itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű, most professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Csaki Gati mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: motorsit. Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
7: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
8: Rise up, eat smart.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-Aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi, ma is

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Kellemes szép napot, remek csütörtök délutánt kívánok minden hallgatónknak. Pár perccel vagyunk délután, ez a 100,4 Rádió 1, a mikrofonnál Balázs Beát hallják. Már szinte érezzük a hétvége illatát, és hogy még gyorsabban teljen az idő, a legjobb slágereket hoztam erre az órára is. Tartsanak velem, maradjanak itt a 100,4 Rádió 1-en, és folytatódjon a Daily Mix.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Pirla 40 címmel a jubileumi gála koncertet Pándi Piroska Salgótarjánban. A Salgótarjáni rendezvény média turisztikai és művelődési központ ismertetése szerint az est során számos kiváló művész lép színpadra, többek között Sasvári Sándor, Fonyó Barbara, Gonda László, Somogyi Erika, Kárpáti Norbert, Nédó Olga, Szilas Ágnes és Dr. Fehér Eszter. Közreműködik a Gonda Music Band. Az október 3-án szombaton este 6 órakor kezdődő gálakoncertnek a József Attila Művelődési Központ fog otthont adni. Az eseményre a belépés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot a salgóremek.hu weboldalról elérhető felületen kell jelezni. Immár 3. alkalommal rendezik meg a Lóbarát Fesztivált október 3-án szombaton Vanyarc, Sarlós pusztán, a Lóska magánménes területén. A dr. Tornyi Kata állatorvos által életre hívott eseményen kerekasztal beszélgetésekkel, előadásokkal, workshopokkal és bemutatókkal várják majd az érdeklődőket. Legyen szó hobbi vagy profi lovasokról, tenyésztőkről, lovasiskolák tulajdonosairól vagy lovas szakemberekről. Az eseményről és a jegyvásárlásról további információ a lóbarátfesztivál.hu oldalon talál.

Folytatódik a Vénasszonyok nyara. Pénteken nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Máshol felhőtlen lesz az ég. A déli délkeleti szelet a nyugati északnyugati határ közelében élénk lökések kísérhetik. Kora reggel -1 és 11, napközben 22 és akár 27 fok között is alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. A

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Különleges programokkal ünneplik a Geodiverzitás és az Állatok Világnapját október 4-én, vasárnap az Ipoly-Tarnóci Ősmaradványok Miocén Parkjában. Az esemény szervező Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kedv csinálója szerint a Geodiverzitás Világnapjának tiszteletére az ősvenyő belépő fogadó épülettől indul délelőtt 3:45-kor speciális tematikus túra, mely az időspirál és a Geosite kiállítások tárlatvezetésével teszi szó szerint tapinthatóvá a múltat, majd a miocén erdőn keresztül és a kőzetparki tanösvényt érintve térbe a világhírű földtani alapszelvény geológiai ösvényére. A tematikus túrán a férőhelyek száma limitált, így előzetes regisztrációval lehet rajta részt venni. Erről további információ az ősmaradványok.hu honlap programok menüpontjában található. Szintén október 4-én délelőtt 11 és délután 3 óra között emlékeznek meg az állatok és a természetvédelem védőszentjének világnapjáról. Ez alkalomból a Vidra Verda a guruló természetbúvár várja az érdeklődőket természetismereti játékokkal és meglepetés élő állatok.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. A fejlesztési testületek felállításával elindul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. A program az első kísérleti szakaszban 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el, melyek 10-10 települést fognak össze. Az egyik kiválasztott mikrotérség Pásztó környéke, mely Felsőtoldot, Mátraszőlőst, Tart, Kisbárkányt, Lucfalvát, Márkházát, Nagybárkányt, Sámsonházát, Sóshartyánt és Mátraverebét foglalja magában. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, vagyis a kísérleti program esetében 10 milliárd forint forrás áll majd rendelkezésre. A fejlesztési testületekben térségenként 10 tagot nyílt pályázat útján választanak ki, melyre október 7-éig lehet jelentkezni. A pályázatokat a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium értékeli, mely október 26-áig hoz döntést arról, kik kerüljenek be a testületekbe. A tárca ezzel párhuzamosan kijelölt térségenként 4-4 felkért szakértőt, valamint egy-egy térségi koordinátort, így október végére mind a 10 kísérleti térségben létrejön a teljes 15 fős fejlesztési testület. A cél, hogy 2027. januárjára a testületek összetudják állítani azt a projektlistát, amelyet elsőként a Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium ellenőriz. A szavazásra bocsátható projektlisták véglegesítése után pedig a lakosság fog dönteni arról, mely fejlesztéseket tartja a legfontosabbnak. I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day. One day. One day.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, húzza csak ki világos virradaték címmel, rendezik meg a Pesti Művész Színház eseményét a Széchenyi Művelődési Központban október 13-án kedden este 7 órától. Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Szirmai Albert legszebb dalai, kuplés kabaré jelenetek, a Szenes Embertől a Marica grófnőig, prózák, novellák, vallomások, zene, ének, tánc és humor. A kabaré jelenetek mellett gyönyörű operett melódiákkal teszik felejthetetlenné az estét. Felcsendülnek a híres slágerek, a Marica grófnő, a Cserdás királynő és a Mágnás Miska című operettekből. Fellép nyertes Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Cető Fritzéva, Egyházi Géza, Cető Roland és Várfi Sándor. Az eseményre jegyek a pestiművészszínház.jegy.hu weboldalon vásárolhatóak.

0: Már is érkeznek a legfrissebb megyei hírek és programajánlók, itt a 100,4 Rádió 1-en, majd a Nógrádi Napló végén egy garantáltan lüktető dallal nyitjuk meg a következő órát, ebből már is mutatok egy kis ízelítőt, a mikrofonnál Balázs Beát hallják, tartsanak velem a következő órában is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor Salgótarján Beszterce lakótelep, 7 óra 6 perckor Piac Bajcsi út, 7 óra 10-kor Bagyas-Aljai felüljáró, 7 óra 12 perckor Zagyva-Pálfalva felüljáró, 7 22-kor Kisterenye Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval vár. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
1: Reklámot hallottál.
4: Péter körzetünk friss híreit Novák Esztertől hallják október 1-én 13 órakor.
2: Nógrádi Napló. Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: A nógrádiak egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést a megyei tiszti főorvos. Október elején indul a Nógrád megyei kormányhivatal őszi állásbőrze sorozata. Elhunyt Szabó Istvánné, a Salgótarjáni Zeneiskola zongora tanára. Érkeznek a részletek. A Nógrád megyeiek egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést Feketéné dr. Zeke Ildikó, megyei tiszti főorvos, a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének szerdai ülésén. Mint ismertette, továbbra is a keringési rendszer betegségei, illetve a daganatos megbetegedések a két vezető halálok a Nógrád megyeiek körében. Ezek súlya a kor előre haladtával egyre nagyobb. A légzőrendszert érintő daganatok esetén a férfiaknál, még a vastagbél daganatok esetében mindkét nemnél magasabb a halál. Halálozási hányados az országosnál Nógrád megyében. A rosszindulatú merráknál ugyancsak magasabb a halálozási hányados az országos átlagnál a nógrádi nők esetében. Mint Feketéné dr. Zeke Ildikó kiemelte, utóbbi két betegségtípusnál elérhető ingyenes szűrővizsgálat, a korai felismerés pedig mindkettőnél életmentő lehet. Ismertetése szerint mammográfiás emlőszűrésen a meghívott nógrádi hölgyek mindössze 30%-a jelent meg 2025-ben, miközben 70%-os részvételre lenne szükség, hogy a statisztikai adatokban is látható javulás legyen. A megyei tiszti főorvos a kötelező védőoltásokról is beszélt, melyek ellen elmondása szerint egy rendkívül összehangolt támadás zajlik országszerte, így Nógrád megyében is. Feketéné dr. Zeke Ildikó leszögezte, jelenleg az összes védőoltás esetében 99% feletti az átoltottság, ám ha ez az arány egy bizonyos szint alá csökkenne, olyan rég nem látott betegségek térhetnének vissza, mint a torokgyík vagy a kanyar. Több kábítószerfogyasztó is közúti ellenőrzésen bukott le Kelet-Nógrádban, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Múlt csütörtök este a rendőrök egy 32 éves sofőrt igazoltattak Kazáron, akiről kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől, ráadásul hamis nevet és adatokat mondott be az egyenruhásoknak. Az ellenőrzés során nem csak a kocsiból került elő drog, de a sofőr szervezetében is kábítószert mutatott ki a gyors teszt. Másnap Sóshartyában állítottak meg a rendőrök egy autót, melynek sofőrje előbb tovább hajtott, majd mielőtt megállt volna, egy csomagot dobott ki az ablakon. Az autót egy 29 éves Nógrád megyeri férfi vezette, akinek nem volt jogosítványa, kábítószer hatása alatt volt, ráadásul körözték is. Az egyenruhások egy gyufás dobozban és a

éveken át volt művészeti iskolán közösségének tartó oszlopa. Zene iránti végtelen alázatával, növendékek felé elhivatott zongoraoktatással generációk életét formálta és gazdagította. Mindig türelemmel, szeretettel és empátiával egyengette növendékei útját, és arra tanított mindannyiunkat, hogy a zene a legszebb közös nyelv. Emlékét a szívünkben, arcát a közös emlékekben, és az általa megszólaltatott dallamokat a tantermek falai között megőrizzük, írták. A salgótarjáni születésű Szabó Istvánné Tóth Emília a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte zongora tanári diplomáját. 1983-ban visszatért szülővárosába, és a Váci Gyula alapfokú művészeti iskolában helyezkedett el, ahol azóta is tanított. Növendékei számos sikert értek el, és rendszeres közreműködői Salgótarján, illetve Nógrád megye különböző ünnepségeinek. Szabó Istvánné a zeneiskola más hangszereken játszó diákjait is számos alkalommal kísérte zongorán, legyen szó akár versenyekről, akár rendezvényekről. Sok más elismerés mellett 2018-ban férjével, a szintén zenepedagógusként tevékenykedő Szabó Istvánnal közösen Salgótarján önkormányzatának ProArt díját vehette át. Idén is megrendezi hagyományos őszi állásbőrze sorozatát a Nógrád megyei kormányhivatal. Honlapjukon azt írták, októberben és novemberben minden nógrádi járásba ellátogat az eseménysorozat, melynek állomásaira az álláskeresőket, az inaktívakat és az állást változtatni szándékozókat egyaránt várják. A bőrzéken a munkáltatók állásajánlatai mellett a foglalkoztatási szolgálat megyei aktuális álláslistája, a különféle szolgáltatások és az Európai Uniós programok adta támogatási lehetőségek tájékoztatói is elérhetők lesznek. Az állásbőrze sorozat október 6-án kedden Széchenyben veszi kezdetét, ahol a Városi Művelődési Központban várják majd az érdeklődőket. A kormányhivatal emelletti már 25. alkalommal megrendezi a pályaválasztási kiállítás sorozatot is, amely segítséget nyújt az iskolaválasztás előtt álló általános és középiskolás fiatalok megalapozott pályaválasztási döntéséhez. Október 13-án a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban, november 4-én pedig a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központban várják a 7.-8. osztályos diákokat pályaválasztási kiállításra, míg a középiskolások végzősei számára október 14-én rendeznek karrierbőrzét, szintén a Salgótarjáni sportcsarnokban. További információ a Nógrád megyei kormányhivatal honlapján érhető el. Pénteken rendezik meg országszerte a Piros Lap Nap névre hallgató akciót, melynek részeként számos iskolában közösen emelik fel a piros lapot a diákok az iskolai bántalmazás ellen. A 8K az életminőség fejlesztéséért alapítvány által szervezett és lebonyolított kampányhoz országszerte több száz iskola és mintegy 40 ezer diák csatlakozott. A Piros Lap Nap a teljes tanéves Piros Lap program közös kiinduló pontja lesz. A diákok beszélgetnek majd a saját közösségük az iskolai bántalmazásról, valamint megfogalmazzák, milyen közösségben szeretnének élni, és mit tehetnek ezért együtt. Október 2-án, pénteken az Erőszakmentesség világnapján délelőtt 11 órakor arra hívják az iskolákat, hogy országszerte egyszer emeljék magasba a piros lapot az iskolai bántalmazás ellen. A kezdeményezéshez több Nógrád megyei intézmény is csatlakozott, holnap a salgótarjáni Beszterce lakótelepi tagiskolában, a Balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium, a Szurdokpüspöki általános iskolában, valamint a Palotási általános iskolában is piros lapot mutatnak majd a diákok az iskolai bántalmazásnak. Az előttünk álló hétvégén zárul a nyitott Porta napok, mely során a látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a helyi termelőkkel, családi gazdaságokkal, pincészetekkel és kézműves manufaktúrákkal. Mint az eseménysorozat honlapján olvasható, a program nem csak bemutat, hanem egyben be is von. A vendégek maguk is kipróbálhatják a gazdálkodás egyes elemeit, legyen szó állatetetésről, sajtkészítésről, vagy akár egy pohár bor csapolásáról, közvetlenül a hordóból. A programsorozat utolsó hétvégéjén, október 3-án és 4-én az Alpokalja, Nógrád és a Börzsöny-Cserhát vidéke, a Közép-Tisza vidék, valamint Hajdú-Bihar portái várják a látogatókat. Nógrád megyében 7 településen összesen 10 helyszínen készülnek programokkal. Diós Jenőn a Kiállítótér, Cserhát-Surányban a Hekli családi gazdaság, Alsó-Petényben a Prónai kastély és a Rózsavilág, Kozárdon pedig a Kozárdi Kamra és a Kozárdi Pálinkás porta nyitja meg kapuit a hétvégén. Vanyarcon a Lóskamén, Terényben a Magos Völgy ökológiai gazdaság, míg szentén a Vadrózsa vendégház és a Maszlik családi gazdaság várja az érdeklődőket. További információ a nyitottportanapok.hu weboldalon érhető el. A műsorszám termék megjelenítés.

0: tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balázs Beával. Csak igazi, ma is láger megy. 100,4

Kellemes szép csütörtöket kívánok minden hallgatónknak itt a 100,4 Rádió 1-en. 1:42 van, tartsanak velem ebben az órában is, hangolódjunk együtt a lassan közeledő hétvégére a legjobb mai slágerekkel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: We go together.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, egy igazi francia hangulatú őszi estére várják a közönséget, október 2-án pénteken a Balassagyarmati Mixát Kálmán művelődési központba. A közönség Orbán Borit és zenekarát hallhatja majd, akik lemezbemutató nagy koncertet fognak adni, az élményt pedig borok és finom falatok teszik majd teljessé. Az este 7 órakor kezdődő eseményre jegyek a Mixát Kálmán művelődési központban vásárolhatóak. Ősszel is lesznek zenés esték Salgótarjánban, a közönséget októberben 4 alkalommal is várják majd a múzeum téren. Első alkalommal október 2-án pénteken délután 5 órától az Operett kerül főszerepbe, ekkor Bányocki Nóra színésznő énekesnő és Sándor Dávid színész táncművész ad műsort, a program látogatása ingyenes.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, szülésfelkészítő tanfolyamot hirdetett a Nógrád vármegyei Szent Lázár Kórház. A tanfolyamnak a kórház G épületében található Skill Labor fog otthont adni, a jelentkezéseket a várandóság 28. hetétől fogadják. Az egyes alkalmakon szó lesz többek között a várandosság során tapasztalható változásokról, a szülés folyamatáról, a fájdalomcsillapítási lehetőségekről, de a kórházi tartózkodásról, valamint az újszülöttek gondozásáról és a szoptatásról is hasznos ismeretekkel gazdagodhatnak a kismamák. Az első alkalomra október 15-én csütörtökön délután 13:30-kor kerül sor, ezt követően minden csütörtökön várják majd a résztvevőket. Jelentkezni az st.szülésfelkészítő@gmail.com e-mail címen, vagy a 0620 325 2407-es telefonszámon lehet. A szülésfelkészítő tanfolyamon ingyen vehetnek részt a leendő édesanyák.

További kellemes, szép csütörtök délutánt kívánok minden hallgatónknak. Pár perc múlva 2 lesz. A mikrofonnál az elmúlt órákban a 100,4 Rádió 1-en Balázs Beát hallották. Már csak egyetlen egy nap választ el minket a várva várt hétvégétől. Tartsanak ki holnap is, és addig is válasszák az igazi mai slágereket és a Rádió 1-et.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés. Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Berccel, Széchenyi út, aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
6: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Ősszel is lesznek zenés esték Salgótarjánban. A közönséget októberben 4 alkalommal is várják majd a Múzeum téren. Első alkalommal október 2-án, pénteken délután 5 órától az Operett kerül főszerepbe. Ekkor Bányocki Nóra színésznő, énekesnő és Sándor Dávid színész, táncművész ad műsort. A program látogatása ingyenes. Pirla 40 címmel ad jubileumi gála koncertet Pándi Piroska Salgótarjánban. A remek salgótarjáni rendezvény média, turisztikai és művelődési központ ismertetése szerint na az est során számos kiváló művész lép színpadra, többek között Sasvári Sándor, Fonyó Barbara, Gonda László, Somogyi Erika, Kárpáti Norbert, Nédu Olga, Szilas Ágnes és Dr. Fehér Eszter. Közreműködik a Gonda Music Band. Az október 3-án szombaton este 6 órakor kezdődő gála koncertnek a József Attila Művelődési Központ fog otthont adni. Az eseményre a belépés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot a salgóremek.hu weboldalról elérhető felületen kell jelezni. A legféltettebb vágyak és a kimondatlan érzelmek kerülnek felszínre Molnár Ferenc zseniális komédiájában, az Ördögben. A műteremben kibontakozó szerelmi játszmákhoz egy különös látogató is csatlakozik, aki alaposan felkavarja az addig sem éppen nyugodt viszonyokat. A szellemes párbeszédekkel és fordulatokkal teli előadás október 6-án, kedden este 7 órától látható a Zente Ferenc Színház kamaratermében Bozó Andrea, Szabó P. Szilveszter és Ágoston Péter főszereplésével. Jegyek kaphatók a zenteszínház.jegy.hu oldalon és személyesen a Zente jegyirodában.
6: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai slágermeccs, közöttük pedig tessék most jönni velem játszani. A Rádió egy konténer tele van nyereményekkel, autó, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, nyaralás,

további meglepetés, részletek később. A rádió egy konténerhez most egy kulcsot nyerhet a szerencsés, a forrodrót 20-as 311-111. A tizedik telefonáló rádió egy szlogennel nyer, és megkapja az esélyt, hogy kinyissa a rádió egy konténert.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jött egy ilyen SMS, szia, és az lenne a kérdésem, akinek már van kulcsa a konténerhez, az többet nem nyerhet? Elolvasható a játékszabályzatunk a weboldalunkon a radio1.hu, de segítek, nem. Egy hallgató egy kulcshoz juthat, mindenkinek megadjuk az esélyt. És most valaki nagyon-nagyon megkapja az esélyt, mert hogy nemrég játékot indítottam, és a 10. telefonáló kulcsot nyer a rádió egy konténerhez, lehet, hogy jövő hét pénteken elvisz majd egy konténernyi nyereményt. Halló?
1: Szerbusz, szia, Péter vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni 10-ként.
0: Péter, a nyugodtság maga. Szia, mit csinálsz te most?
1: Hát éppen kilógtam a melóból, és hát szeretnék konténert nyerni.
0: Nem izgulod szét ezt az egészet?
1: Hát így egy héttel előtte, gondolod?
0: Ja nem, úgy értettem, hogy a munkahelyedről való kirógást nem stresszeled szét.
1: Azt a részét nem.
0: Na nézzük, hogy változik meg a hangod, amikor megtudod, hogy egyébként 10-ként hívtál fel!
1: Úristen, fantasztikus. Hát akkor kéne egy szlogen is hozzá.
0: Hát ennél nyugodtabb nem tudsz lenni.
1: Csak igazi, mai sláger megy.
0: Várjál, belenevettem. Mond 1, 2, 3.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Te vagy az ember, aki a legnagyobb önuralommal nyerte meg a Rádió 1 konténer kulcsot. Ugyanilyen nyugalommal fogod kinyitni a Rádió 1 konténert jövő hét pénteken?
1: Zen nyugalommal, igen.
0: Na de hogy fogsz gurulni?
1: Hát ezen múlik.
0: Ha ezen múlik, akkor fogsz. Jól van, megnézzük majd október 9-én a nyitónapon, te is ott leszel.
1: Nagyszerű, nagyon boldog eltöttél.
0: Na, örülök neki, hogy így van.
1: Köszönöm szépen.
0: És természetesen a játéksorozat folytatódik, mondom a többieknek, a következő órában újra lehet kulcsot nyerni a Rádió 1 konténerhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: kiváló. Mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
6: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
7: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
9: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Legyen csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok! Szavazni szeretnék a top 500-ba egy számra, ha lehet.
0: Persze, hogy lehet. Amikor éppen nincs játék, akkor lehet voksolni. Összeállítjuk együtt a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalának listáját. Mondhatod?
1: A Ferrari című számra szeretnék szavazni, az előadót sajnos nem tudom.
0: Én viszont tudom. James Hype, Miggy De La Rosa, Ferrari kerül fel a listára. Reméljük sok szavazatot kap, és jó elő lesz a dal. Szép napot kívánok!
1: Köszönöm szépen, köszönöm, viszont hallásra!
0: Az elmúlt 20 évből egyébként bármelyik zenére lehet voksolni. Jön a Rádió egy Top 500 októberben, úgyhogy kérjük a szavazatokat e-mailen például top500@radio1.hu. Itt nálam SMS-en, telefonon, Viberen a 23111-111-en lehet szavazni. A Facebookon, Instán, TikTokon pedig üzenetben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű, most professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Lili vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Minelli. Kamarád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos magnélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
5: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Elektromos fűtőpanel.
7: Igen, nordart.hu.
6: Gyors és ingyenes kiszállítás.
7: Igen, nordart.hu.
6: 5 év cseregarancia.
7: Igen, nordart.hu.
6: Norvég minőség a forgalmazótól.
7: Igen, nordart.hu.
6: Rendeljünk.
7: Igen, nordart.hu.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-Aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
10: Köszönjük!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Szerintem 100 millióért 2 évre nagyon sokan bemennének.
12: Zsül?
11: Nem, Zsül valószínűleg nem.
13: Anna, bemennél
11: 2 évre?
13: Bemennék. Olyan sok minden van az életben, amit tudom, hogy soha az életben nem fogok tudni megvalósítani. Főleg gondolkutazásokra. Nem is az, hogy lakás meg a lányom, majd megáll ő a lábán, és majd ő rendezi az életét, hanem most itt az én életemről és az én ittlétemről van szó, ami rohamosan fogy.
11: Hát
13: és nem tudom
11: elfogy,
13: megvalósítani.
11: De utána 100 M.
13: Igen.
11: Perui körutazás, dél-amerikai körutazás, Iguaszu, Brazília?
13: Bármi. De nem a luxus keresem én, hanem hogy láthassam ezeket a dolgokat. Tehát úgy fogok elmenni erről a bolygóról, hogy annyi vágy van fejemben, amit szeretnék megengedni
11: két
13: magamnak.
11: Év bőri. Igen, a két év az még egy olyan idő, hogy azért azt úgy összeszorított foggal, úgyhogy tudod, hogy véges.
13: De szórakozz már, gondolj vissza, mi volt két évvel ezelőtt. Próbáld meg visszatörgetni, mi volt év elején, hogy mennyi minden
11: történt. Júli, nekem olyan gyorsan mennek az évek, nyilván ott belassul.
13: Hát ott egy kicsit.
11: Alsó ágy vagy felső ágy, ez hangzik el, 23 órában jussz egy zárkába, egy órát sétálsz. De várjál, tehát kijössz, és tudod, hogy leketyeg, és
13: igen,
11: egy nagyon nagy minőségbeli változás van,
13: igen,
11: az életedben.
13: Igen, amit soha nem értem volna.
11: Hova mész először? Mire fizetsz be?
13: Mindenki
11: Stavroszba megyek, Görögországba. Busszal megyek, Korfura.
13: Varsóba megyek, megnézem a Varsó
10: fényeit.
11: Nem. Basszó éjszakai életi fenyőnek. Elmegyek még egy kicsit a Thessalonikibe.
13: Mamutfenyő.
11: Nincs mamutfenyő? Hát most jött ki a börtönből. Amerikában nem engedik be. Tehát várjál, Amerikát kipipált ki.
13: Annyira bagatell pénz, ha belegondoltok. Átlagember nem tudja úgy félretenni, hogy a saját életed szépé tételére. Figyelj, azért túlélték azért ezt páran a börtön, tehát hogy azért vannak itt nagy elődök.
10: Hát igaz, szláv karnevált.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
14: Rádió 1-en.
12: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most.
14: Rádió 1.
12: Indul Magyarország

0: Bluesbe is, és jó hírem van, holnap is pontosan ugyanilyen időjárásunk lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ha megkérdezném, fel tudná mindenki sorolni nekem, milyen ajándékok lapulnak a Rádió 1 konténerben? Na szedjük gyorsan össze, van benne ugye nyaralás, van benne klíma beszereléssel, van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, egy fullos konyha, konyhai berendezések, folt- és gőztisztító készülék, okos tévé, autó, a kitelepüléseken hétről hétre megnézhető, körbejárható, megfogdosható, jövő hét hétfőn délelőtt is majd. Meg vannak még egyéb meglepetések, de most egy kulcsot lehet szerezni a Rádió 1 konténerhez, remélhetőleg azt, ami ki is

0: Ennyi nyeremény a Rádió 1-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Brava

Reggeli Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 negatívai szlogen.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: De van szakember! Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A Györke Attis egy olyan szakember, aki Rádió egy konténer kulcsokat osztogat minden órában a tizedik telefonálónak. 0623111111, ezt kell hívni, tizedikként kell elérni, és aki ügyes és szerencsés, nem csak hogy kulcsot nyer, hanem október 9-én a Rádió egy konténer nyitó partiján lehet, hogy elvisz tőlünk egy konténernyi nyereményt. Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Halló!
0: Meddig megy ez így vajon? Halló!
1: Kovács Erzsébet vagyok.
0: Györke Attila vagyok.
1: Nagyon örülök.
0: Kedves Erzsébet!
1: Hát ezt el sem hiszem. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Sikerült engem elérni.
1: Ó, nagyon örülök neki.
0: Tizedikként?
1: Úristen! Hát, nagyon örülök neki.
0: Gratulálok!
1: Kiskunhalasról.
0: Kiskunhalasról érkezett igen, a győztes hívás.
1: Igen.
0: És kérném szépen a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Ezzel meg lett a kulcs a Rádió egy konténerhez.
1: Köszönöm, köszönöm. Ott leszek.
0: Szívből gratulálok.
1: Nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen.
0: Nagyon-nagyon sok sikert kívánok október 9-ére is. Thalia Duna Plázánál Balázsék konténernyitó partiján. Sikerül majd kinyitni a konténert? Érdeklődöm.
1: Nagyon bízunk benne, igen.
0: Bízunk
1: a lányaimmal
0: benne?
1: Leszek ott, igen.
0: Jó.
1: Szeretnénk.
0: Oké, így legyen. És a többieknek mondom, még mindig van egy csomó kulcsunk, úgyhogy a következő órában is játszunk itt a Rádió 1-en. Yeah.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Igazi mai sláger megy. 20-as a forrodrotunk 311-111. Rádió 1, tessék!
1: Ja, ti! Én a Vice Type-tól kérném a 7 Nation Army-t, a 500-as listába.

0: Seven Nation Army, úristen, de régen hallottam. Mekkora zene volt az annak idején?
1: Így van, azért kérem, mert az egyik kedvencem.
0: Az egyik kedvencedről van szó, jól igen. Van. Nagyon igen. Vezetsz, ahogy hallom.
1: Igen, már hazafele, most végeztem a munkában.
0: Jó van, akkor jó pihenést, a voksodat pedig jegyeztem.
1: Köszönöm szépen, Ati. Köszi.
0: Ciao.
1: Ciao, szia.
0: Nincsen meghatározva stílus, nincsen meghatározva évtized, pontosabban annyi, hogy az elmúlt 20 év dalait keressük, és októberben lejátsszuk a rádió egy Top 500-ban. Jöhetnek az SMS-ek, a telefonok, a Viberek a 20-as 311-111-re, az e-mailek top500@radio1.hu, de lehet üzenni Facebookon, Instán, TikTokon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű, most professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Csaki Gati mai szlogenben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinent. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
4: Ugye milyen egyszerű, de Náthásson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
5: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrspré törődik az orrával.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
8: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Tartós fogyás az egészségért szakorvosi segítséggel. Dr. Czirner Krisztina diabetológus elhízás szakértő várja pacienseit Gyöngyösön, várólista nélkül. Gyöngyösgasztro.hu.
13: A Coop kedvező áraira és széles áru választékára nap mint nap számíthatunk. Október 1-e és 7-e között az Unió Coop üzleteiben a többféle 90 g-os Milli krém túró csak 199 forint. Az 51 g-os pöttyös protein mogyoróvajas túró rudi mindössze 329 forint. Coop Club áron törzsvásárlói kártyával 10 dekagram Mekom Torrero csemege szalámi 399 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben.
14: A választék üzleteinkben eltérhet.
15: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor Salgótarján Beszterce lakótelep, 7 óra 6 perckor Piac Bajcsi út, 7 óra 10-kor Bagyas-Aljai felüljáró, 7 óra 12 perckor Zagyva-Pálfalva felüljáró, 7 22-kor Kisterenye Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval vár. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a Rádió 1-en, 5-től Juhász Gerivel és Metzger Vikivel Rádió 1 Live Mix, most 9 perccel 4 után két közlekedési info. Ábel szólt, hogy az M1-esen Budapest felé az 55-ös kilométernél ugye terelés van, de már előtte Tata és Tatabánya között jelentős több kilométeres a torlódás. Feritől tudom, hogy az M5-ösön Budapest felé Lajos Mizsely és Örkény között csúnya baleset volt a 64-es kilométernél, áll mindenki legalább 8 kilométeres a sor. Ha van még hír az utakról, jöhet, cserébe autós barátaim az egyik új Rádió 1-es kedvencet kapják, Alex Warren következik és a Fever Dream.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Le-

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor közöttük most tessék velem jönni játszani. Itt az idő, itt a lehetőség, hogy valaki elvigyen egy konténernyi nyereményt a Rádió 1-től, amelyek között ugye van autó, van nyaralás, van szerszámgépcsomag nagy értékben, van konyha, okos tévé, klíma beszereléssel, folt és gőztisztító készülék. A tizedik telefonáló lesz az a mázlista, aki kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez. És hát ilyet is ritkán csinálok. Most azonnal felkapok egy telefont, minden vonalunk csörög. Halló!
1: Halló, szia, Andris vagyok, Kázberényből.
0: Andrisom!
1: A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Mindennel tisztában vagy, tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1, csak igazi mai stáger megy.
0: Tökéletesen tudod, igen. Elsőként értél el?
1: Ó, az akkor még kevés. Újra próbálkoztatok?
0: Az nagyon kevés, igen. De becsúszhatsz tizediknek simán.
1: Hoppa. Jó, rendben, akkor próbálkozni fogok majd.
0: Így megyek tovább, és hamarosan adásba kapcsolom a tizedik telefonát.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben, és most már tényleg minden játéknál jönnek SMS-ek, Viberek, hogy nem elérhető a telefonszám, hogy kamu az egész, valaki már feladta, nem bírja idegekkel. Hát potyognak ki sokan ebből a játékból, akik ezután nem próbálják meg, a többieknek nagyobb esélyük lesz nyerni. A Rádió 1 forradalottja 20-as 311-111, és amikor szólok, hogy telefonálni kell, mindenki próbálja meg, mert tizedikként elérhető vagyok, mutatom. Halló!
1: Halló, szia, Zoli vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Zoli, hát kérlek szépen, ez egy nagyon ügyes kis betelefonálás volt, mert hogy tizedikként értél el, Zoli!
1: Az igen, annyit próbálkoztam már, a rekordom az 378 hívást, egy felhívásra.
0: És most ebben a játékban?
1: Ebben, a tizedik. Szóval a Rádió 1, csak igazi meg is láger megy.
0: Ez tökéletesen megy. Úgyhogy megadom neked a kulcsot a Rádió 1 konténerhez, Zoli!
1: Óriás. Köszönöm szépen.
0: Ez abszolút jár neked, főleg, hogy ilyen kitartó voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mit csinálsz ott te leszek. Most? Hogy telik a napod?
1: Úton haza, nagyon nagy forgalomban Pesten, mindenki vigyázzon magára, én egy percen belül már otthon vagyok.
0: Közlekedési híreinket Zoltán támogatta. Zolikám, jövő héten akkor október 9-én várunk a konténernyitó partin Balázsékkal.
1: Ott leszek.
0: Közben meg valaki hív, hogy nyertél.
1: Már le, hakítottam, igen.
0: Ilyen az, amikor valaki szerepel a rádióban, és kulcsot jár a Rádió egy konténerhez, hirtelen nagyon sok barátja lesz. Hölgyeim és uraim, ez a játék folytatódik este, Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban, többször is lehet még nyerni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: Foxpost applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros tőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Miért nem tud már írni a feleséged?
4: A világhírű regény alapján.
5: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
4: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
5: Utolsó figyelmeztetés.
4: A mozikban.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint, két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
8: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na, kinek tetszett a mai október 1-i időjárás? Tudom, nyugaton szél, tudom, de mindenütt máshogy gyönyörű volt az idő, és holnap megismételjük.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! Én Györke Attila vagyok, még ebben a fél órában zenélgetek egy picit, aztán hamarosan 5 órától átadom a terepet a 2 órás Rádió egy Live Mixnek.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld.
3: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Shine bright like a diamond.

Itt a Rádió 1-en, 10 perc múlva Juhász Gerivel és Metzger Vikivel Rádió 1 Live Mix. Kaptam közlekedési infót. Dodó szólt, hogy az M0-áson az M5-ös felé Deák Ferenc híd. Volt egy baleset a belső sávban, ezért van lassulás. M5-ös Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között csúnya baleset volt a 64-es kilométernél. Áldogálott mindenki, és legalább 8 kilométeres a sor.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy kontinent. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
8: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
7: Tom Cruise főszereplésével.
8: Kidolgozom a sztorit.
7: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
8: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
7: Tigör.
8: Ez jól esik, igaz?
7: A mozikban.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
11: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
13: Folyamatosan frissülő modellkínálattal és nagy kapacitású szervizzel várja ügyfeleit az Aircarnet a Salgótarjáni Ipari Parkban és Bercelen. Hyundai márka kereskedés és szervíz, Ford márka szervíz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszervíz, márka független kárrendezési centrum akár csereautó biztosításával. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Bercel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
14: A Coop kedvező áraira és széles áruválasztékára nap mint nap számíthatunk. Október 1-e és 7-e között az Unió Coop üzleteiben a többféle 90 g-os Milli krém túró csak 199 forint, az 51 g-os pöttyös protein mogyoróvajas túró rudi mindössze 329 forint. Coop Club áron törzsvásárlói kártyával 10 dekagram Mekom Torrero csemege szalámi 399 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben.
15: A választék üzleteinkben eltérhet. Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-Aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
16: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
17: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
18: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
19: Egy ilyen be.
18: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
20: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltása. Anna?
18: Iszonyatosan elmegyünk egyre.
19: Jó?
20: Szomharisnyában.
18: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon, nagyon...
19: Hófehér pólóba.
18: Hófehér pólóba, farmerba.
19: Fehér ing legyen.
18: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
17: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
1: Rádió 1!
17: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Metzger Viktória, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1!
21: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Két teljes órán át mixelünk innentől, nem is akárkivel. Mellettem ma Metzger Viktória a Rádió 1 Live Mixben. Hello Viki!
22: Hello mindenkinek, sziasztok!
21: Isten áldja az újatlan ruháidat!
22: Ja, meg az orrhangomat, kicsit meg is fáztam ettől, úgyhogy elnézést kérek. Furcsa hangom, de ki kell bírni.
21: Senki nem fog panaszkodni.
22: Jaj, de jó.
21: Sőt, szeretni fogják a hallgatók a következő két órában. Nézni is tudjátok a műsort szokás szerint az online felületeinken. Induljunk el!
22: Megyünk is, Alex Kenji a háttérben, Bambolé!
23: At the turntables now, Victoria Metzger.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix, 2 órán át, Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött, és hát sajnos korán sem édeniek a körülmények az utakon, közlekedési információk jönnek. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán nemrég a főváros felé, Tata térségében a 65-ös kilométernél egy kamion és egy személyautó karambolozott, megállították a forgalmat, a 67-es vagy a 85-ös kilométernél kell letérnetek az autópályáról, így tudjátok a dugót kikerülni, és van baleset a fővárosban és a Rákóczi hídon Pestről Budára, valamint a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utcánál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Viktóriának jó gyógyulást kívánunk, üdvözlet el István Tarpáról.
1: Jaj, de aranyos vagy, nem tudom, írjátok meg, ti is ebben a megfázós betegségben vagytok, most már nagyon sok ismerősöm egyébként beteg.
0: Szerintem sokan. Basszus, ha tudom, hogy nem vagy jól, hozok apukám házi pálinkájából, holnapra semmi bajod.
1: Az már elfogyott, amit hoztál.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy viszont fellépésed se lenne a következő egy hétben, mert nem tiasz magadhoz.
1: Úristen, Geri, pedig jó lenne.
0: Nézzek valami piát most gyorsan.
1: Hát nem, most nem vezetek, de hazaviszem. Majd küldes már valamit, gyorsan intézzél.
0: Igen, Vikinek küldjük az erőt, jobbulást kívánunk neked, menjünk tovább.
1: Bizony, Blond is ugye itt volt nem olyan rég a Rádió 1 Live Mixében, úgyhogy most tőle hoztam egyet. Jön a Never Walk Alone, én imádom, nem tudom, hogy játszott-e akkor itt, ezzel folytatódik. Nem. Igen, akkor ezzel folytatódik a Live Mix.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.
3: A lemezjátszóknál Victoria Metzger.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix, ősszel is 2 órában, mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, ebben az órában lesz még konténeres játék, ezt Jocó kérdezi Viberen, ebben nem lesz, sőt a következőben sem. 5-től 7-ig nálunk minden csak a mixekről szól, viszont 7 óra után 2 kulcsot is kaphatok majd tőlem a Rádió 1 konténerhez, amiben figyelem, hétfőn további új ajándékok is kerülni fognak, szóval egyre izgalmasabb lesz a játék, aminek a legvégén egy valaki fog megnyerni mindent jövő héten pénteken. Szia Viki, hello Geri, így a monoton 8 óra munka után igazi felüdülés ezt a mixet hallgatni. Köszönöm, hogy feldobjátok a napomat, Vikinek jobbulást, remek a műsor, csak itt tovább Endre.
1: Ó, hát nagyon szépen köszönjük, én pedig igyekszem meggyógyulni most már tényleg.
0: Helyes, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Vikinek tényleg jobbulást kívánunk, megyünk tovább.
1: Bizony, bizony, ugye még azért benne vagyunk a nyárban, mert most is jöttem, kinéztem, 24 fok. Bizony. Amúgy nem tudom értelmezni ezt az időjárást, na mindegy, így október 1-én, de hát én már nagyon várom a Halloween, de azért még egy-két nyári track belefér, úgyhogy Bob Sinclair érkezik egy zseniális feldolgozással, Crew Summer, csak itt a Live Mix-ben. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Kulács Vikinek írja valaki, jöhet a sajtorta.
1: Bizony, bizony, jöhet, köszönöm szépen.
0: Sziasztok, én a héten kaptam el a testvéremtől ezt a korságot, amit Viki, a mai nap pokoli volt, se hangom, se levegőm nincs. Jobbulás mindenkinek, aki nem szereti, meg Vikinek is puszi.
1: Fú, ne is mondjátok, egyébként szörnyű. Én nagyjából, hát mikor is beszéltünk, Geri, vasárnap. Én
0: vasárnap, igen.
1: Szombaton is már rosszul voltam, képzeljétek el, majdnem lemondtam fellépést is, de mivel teltházas volt, azért kérték, hogy menjek le, mert egy szezonzáró buliban zenéltem szombaton, Almádiban, és lementem, de már megbántam, mert szabadtéri volt, és hiába voltam felöltözve, az még rontott rajta. Úgyhogy én nagyjából így most mozdultam ki először otthonról, annyira beteg voltam, de most már azért úgy alakulok, szerintem egy-két nap aztán jól leszek.
0: Így lesz, úgyhogy küldjétek ti is az erőt. Vikinek maradunk mind a ketten itt a stúdióban egy órán át, úgyhogy maradjatok
1: is. Bizony, ne menjetek sehová.
0: Jövünk vissza rögtön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű, most professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Szentigazimai szlogenben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom.
6: Ha a ismerős a monológ, próbálja ki a Datív P-Cineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban. Csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
10: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
11: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
12: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
14: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
13: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
15: A harc, hát legyen harc!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
16: Hogy tán az időt?
13: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
17: Hunyavel szemét, mit lát?
18: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
17: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
18: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
19: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
20: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
21: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
22: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa.
0: Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Folytatódik a Rádió egy Live Mix az igazi ma is slágerekkel. Csak igazi ma is sláger megy.
2: Itt vagyunk és folytatjuk, hello mindenkinek, ez a Rádió egy Live Mix, továbbra is két órában mellettem ma a Metzger Viktória élőben a csodálatosan szexi orhangjával. Hello Viki!
3: Ó, köszi Geri! Remélem azért ez a szexi orhang elmúlik most már hamarosan.
2: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Egy óra múlva a Rádió egy kívánság műsorban két kulcsot is nyerhettek majd a Rádió egy konténerhez.
3: Azt hittem a szívedhez lehet nyerni.
2: Az egy jó számod, nem? A Rádió egy konténerhez nyerhettek két kulcsot. Menjünk tovább.
3: Bizony, itt is van már a Live Mix második korájában, de Taylor Swift. At the turntables now.

0: Információk jönnek frissek és nagyon fontosak. És sajnos egyáltalán nem jók. Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán is a főváros felé, Lajos Mizse és Örkény között a 64-es kilométernél. Megállították a forgalmat, több mint 8 kilométeres már a torlódás. Kerülni a 80-as kilométernél tudtok, hogyha lehajtotok a 445-ös főúti csomópontnál, és összeütközött két autó a fővárosban és a Rákóczi hídon a Budára vezető oldalon. Vigyázzatok nagyon magatokra, meg a többiekre is. Mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623111111. Viki, pörögjünk tovább!
1: Bizony, és saját trekkel szeretnék tovább menni, amit Gabriel Dancerrel és Blanche-sal követtünk el. Ez a Van Kiss, egyébként mindjárt elérjük az 1 millió hallgatást. Köszönjük nektek, és szeressétek itt a Rádió 1-en is a Live Mixben. At the turntables now.

0: Ma is sláger megy, a rádió egy live mixet halljátok két órában, mellettem Metzger Victoria élőben a lemezjátszói mögött, és milyen régen szólt már nálunk ez a dal, Elton John, Britney Spears és a Hold Me Closer. Ugye ez egy nagyon-nagyon különleges track, három nagy Elton John klasszikusból gyúrták össze, a Tiny Dancerből, a The One-ból, valamint a Don't Go Breaking My Heartból. Tiszteletem, hölgyem és uram, ez egy üzenet, én is betegen tekerek, csak én nem a mixeket, hanem a varrógépet. Örülhet, hogy milyen energiát ad a zenét. Viki, jobbulást mind a kettőnknek, ölelés, Ruci mester.
1: Ó, köszönöm szépen, bizony-bizony, jobbulást. Egyébként igen, és Joel Corey remixben szólt most itt. Én nagyon-nagyon szeretem, és egyébként használták Betétdalnak az eredeti verzióját a Majdnem híres című filmben, ami egyébként az egyik kedvenc filmem, ugye Katie Hudson a főszereplő. Én nagyon-nagyon szeretem, ugye rockbandákról szól és a turnévilágról, úgyhogy nézzétek meg, ha még esetleg nem láttátok.
0: Fél hét van, úgyhogy jön a szokásos hydration break, egy kis hidratáció szünet. Nekem anyukám mindig azt mondta, amikor beteg voltam, hogy sok vizet kell inni, úgyhogy most kimegyünk a konyhába, és fél liter vizet töltök nekem.
1: Igen, és hogy kávét ilyenkor nem lehet inni a beteg vagy állítólag, mert szárít, de nem baj, hiszen már én vizetek.
0: Senkinek. Úgyhogy hidratáció szünet, aztán jövünk vissza a Metzger Vikivel.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai

0: élőben a lemezjátszói mögött, és gyönyörű késő nyári időnk lesz holnap is 27 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Ildikó küldött nekünk egy képet Viberen, képzeljétek el, egy selfie-t egy kulccsal a rádió egy konténerhez, és azt írja: sziasztok, most hozta fel emléként a Facebook, tavaly sikerült kulcsot nyernem, idén sajnos még nem, de nem adom fel, mindenkinek sok sikert kívánok a játékhoz, és jó rádió egy hallgatást. Hát én is nagyon-nagyon drukkolok mindenkinek, a kulcsaink egyre csak fogynak, képzeld el, Viki, viszont az ajándékok egyre csak gyűlnek a rádió egy konténerben.
2: Hát ez zseniális, hogy lehet kulcsot nyerni?
0: Telefonálni kell 10-ként, hogyha szól a Balázs, az Atis vagy én adásban.
2: Azt a mindenit.
0: Úton hazafelé egy játék?
2: Várjál, felhívlak. Azt számít, hogy itt vagyok?
0: Most nincs játék.
2: Ja, jó. A franc.
0: Nem, kollégák nem játszhatnak, ti a rádió egy hallgatók viszont igen, két játék is lesz, tehát kulcsokért este 7 és 8 között. Menjünk tovább.
2: Bizony, egy saját remixel szeretnék tovább menni, aminek az a különlegessége, hogy erre videóklip készült. Képzeljétek el, hogy a Halott Pénznek készítettem egy hivatalos remixet, a Nincsen Véletlenre, és felhívott a frontembere Marsalkó Dávid, hogy csináljunk már rá egy klipet, mert olyan jó lett a remix. Úgyhogy ezzel megyünk tovább.
3: At the turntables now, Victoria Metzger.

buliznék veled, mint a Post Malone, csak itt az unikum folyna az asztalon. Ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húsleves kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig, őszinte vagy, ez sokan csípik. Ha bízol valakiben, fennlevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebez, de én nem vagyok olyan srác, tudod, mert én nem veszekedek Facebookon, mert én nem kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az ölelésedet.

0: A Rádió Egyet halljátok, Metzger Viki volt ma a Rádió Egy Live Mix. Két órában a legvégén ez Robin Schulz és a Better Times. Sziasztok, nagyon jó volt a mix, Viki még betegen is gyönyörű. Puszi nektek, írja a Facebookon Anita.
1: Ó, nagyon köszönöm, Anita, egy tünemény vagy.
0: Hol lesznek még fellépések a héten?
1: Fú, ne is mondjátok, én holnap Morra megyek, aztán szombaton pedig Tokaj.
0: Viki, jó bulikat kívánok neked, és jó bulást, jövő héten találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, ti is tartsatok ki, aztán aki beteg, az pihengesen, igyon sok folyadékot, főleg teát. Hajrá, hajrá.
0: És hallgassátok a Rádió Egyet, Kámrád jön mindjárt, és a Be Mine. Ezzel kezdődik a Rádió Egy kívánság műsor, és jönnek az újabb játékok, kulcsokért a Rádió Egy konténerhez, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakigati mai szlogen.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
8: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-Aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval vár. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
0: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: nyerni egy konténernyi ajándékot, hát akkor hallgassatok minket nagyon figyelmesen ebben az órában. Halló, halló!
1: Amarilla vagyok.
0: Hello, Amarilla! Milyen volt a mai nap?
1: Szuper! A lányaimmal töltöttem a napot.
0: De jó! Neki kérünk számot?
1: Igen, igen. Borókának, Bíborkának és Borsikának. Alex Lawrence-től az új számát.
0: Mind a három kislányodnak B betűvel kezdődik a neve.
1: Igen.
0: Mondd el őket még egyszer.
1: Boróka, Bíborka és Borsika.
0: Figyelj, őrület tényleg, óriási, de menő.
1: Igen, és imádni valóak.
0: Nekik szól akkor most Alex Warren és a Fever Dream itt a Rádió 1-en, és figyelem, indítom is az újabb játékot. Aki innentől tizedikként telefonál, kap egy kulcsot a Rádió 1 konténeréhez. A számunk 0620 311.

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ilyenkor esténként 7 és 8 között két kulcsot is nyerhettek ám tőlem a Rádió 1 konténeréhez. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Évi vagyok. Én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Évi, tudod a Rádió 1 szlogent?
1: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Évi, hát óriási hírem van, te vagy a tizedik!
1: Ez komoly! Nem találok szavakat, nagyon-nagyon sokat próbálkoztam.
0: Szóval lehet, hogy most nyerted meg életed kulcsát, ami majd kinyitja a Rádió 1 konténert, ebbe hétfőn további új ajándékok is kerülnek majd. Konténernyitás holnaphoz egy hétre Balázsékkal.
1: Alig várom, köszönöm, szuper!
0: Egy újabb játék, egy újabb kulcsért pedig nagyjából 10 perc múlva itt nálam a Rádió 1-en.

0: Nálunk csak igazi mai sláger megy. Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Attila vagyok. A Péterszöt szeretnék kérni egy számot. Körülbelül magamnak és a papagájomnak.
0: De jó, hogy hívják a papagájodat?
1: Juanitának.
0: Juanita. Akkor csaj.
1: Igen, csaj.
0: Tud beszélni?
1: Nem tud, sajnos. Ő piti hozzá.
0: Mennyi idős?
1: Nem úgy, hanem hogy ő ilyen afrikai törpe papagáj.
0: Ja, értem. Ő alapból nem tud beszélni.
1: Ő alapból nem tud.
0: Jó arc egyébként?
1: Az, jó el vagyunk. Hetero élettárs.
0: De jó. Óriási vagy. Figyelj, papagájnak sem küldtek még dolt nálam, úgyhogy ez egy nagy nap.
1: Na, hát akkor itt az ideje elkezdeni.
0: Így van, éljenek a papagájok. Örültem, hogy beszéltünk. Szép estét.
1: Köszönöm szépen, ciao.
0: Jön tehát a Faithless, Bibi Rexa és a New Religion, és figyelem, ezzel együtt indítom az újabb játékot. Aki innentől 10-ként telefonál, kap egy kulcsot a rádió egy konténeréhez, azaz akár egy konténernyi ajándékot is nyerhet. A számunk 0620 311 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és Magyarország jelenlegi legnagyobb rádiós játéka zajlik éppen nálunk. Halló, halló!
1: Jó estét! Szia, Geri! Sanyi vagyok Budapestről, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Sanyi, hello! Remélem tudod a Rádió Egy szlogent.
1: Remélem én is. Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Az lesz a Sanyi, gratulálok, te vagy a tizedik!
1: Nagyon jó, Isten, el se hiszem. Hú, nagyon szuper.
0: Úgyhogy megvan a kulcsod a Rádió Egy konténerhez, amelyben eddig van elektromos autó, családi utazás, elektromos szerszámgép csomag, okos tévé, klíma, egy csomó konyhagép, és csak megsúgom, hétfőn jönnek az újabb ajándékok.
1: Nagyon bomba. Ha már csak a felét tudom vinni, én már azon is kiegyezek.
0: Hát figyelj, Sanyi, hogyha te nyersz, nem a felét viszed el, hanem mindent, ami csak a konténerben van.
1: Hát el se hiszem. Nagyon király.
0: Úgyhogy gyere a konténernyitó partira mindenféleképpen jövő pénteken Balázsékhoz, jó?
1: Mindenképpen ott leszek.
0: Nagyon helyes, ti is nyerhettek, még a játék holnap reggel Balázséknál folytatódik. Itt a rá...

0: Hétvégén, pénteken és szombaton is felmegyünk egészen 27 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Attila vagyok. Lossfik Franciszt szeretném kérni.
0: Hello Attila, kinek menjen?
2: A csarnomnak.
0: Már indítom is, és ennek a dalnak nagyon fontos üzenete van. Ne csak túléljük a mindennapokat, hanem merjünk élni. Úgy igazán. Lost Frequencies, Leave It All, csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től Nagy Ágyúk a World is Mine Radio Show-ban. Ma Regán Lilit és Joel Junior terelgetem majd a lemezjátszót mögé. Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk újra. Mindenkinek jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangstervilág új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Bogytán az időt.
4: Gangstervilág új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
8: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
8: Dotif PC. Minden reggel egy döntő.
9: Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vénélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Szerintem 100 millióért két évre nagyon sokan bemennének.
13: Zsül?
12: Nem, Zsül valószínűleg nem.
14: Anna, bemennél
12: két évre?
14: Bemennék. Olyan sok minden van az életben, amit tudom, hogy soha az életben nem fogok tudni megvalósítani. Főleg gondolok utazásokra. Nem is az, hogy lakás meg a lányom, majd megáll ő a lábán, és majd ő rendezi az életét, hanem most itt az én életemről és az én itt létemről van szó, ami rohamosan fogy.
12: Hát
14: és nem tudom megvalósítani.
12: Utána 100M.
14: Igen.
12: Perui körutazás, dél-amerikai körutazás, Iguaszu, Brazília?
14: Bármi. De nem a luxus keresem én, hanem hogy láthassam ezeket a dolgokat. Tehát úgy fogok elmenni erről a bolygóról, hogy annyi vágy van fejemben, amit szeretnék megengedni
12: két
14: magamnak.
12: Év bőri.
14: Két
12: bemész?
14: Be.
12: Igen, a két év az még egy olyan idő, hogy azért azt úgy összeszorított foggal, úgyhogy tudod, hogy véges.
14: Ne szórakozz már, gondolj vissza, mi volt két évvel ezelőtt. Próbáld meg visszatörgetni, mi volt év elején, hogy mennyi minden
12: történt. Júli, nekem olyan gyorsan mennek az évek, nyilván ott belassul.
14: Hát ott egy kicsit.
12: Az alsó ágy vagy felső ágy, ez hangzik el, 23 órában ülsz egy zárkába, egy órát sétálsz. De várj, tehát kijössz, és tudod, hogy leketyeg, és igen, egy nagyon nagy minőségbeli változás van,
14: igen,
12: az életedben.
14: Igen, amit soha nem értem volna.
12: Hova mész először? Mire fizetsz be?
14: Mindenki.
12: Stavroszba megyek Görögországba, busszal megyek Korfura.
15: Varsó, megnézem a Varsó fényeit.
12: Nem. Varsó éjszakai életében. Nem. Megyek még egy kicsit Thessalonikibe.
14: Mamutfenyő.
12: Nincs mamutfenyő? Hát most jött ki a börtönből. Amerikában nem engedik be. Tehát várjál, Amerikát kipipált ki.
14: Annyira bagatell pénz, ha belegondoltok. Átlagember nem tudja úgy félretenni, hogy a saját életed szépé tételére. Figyelj, azért túlélték azért ezt páran a börtön, tehát hogy azért vannak itt nagy elődök.
15: Hát igaz, szláv karnevál.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
13: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
16: Diszkó!
17: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
18: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Csütörtök este is indul a Diszkósít Rádió Show, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
19: Ladies and gentlemen, my dame and herrmadat, messző hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
20: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek.

0: hogy minden sinel legyen.
1: Tiszta festőben vagyok, igen, ezen a héten, és indítsuk is a Diszkosi Trédiósot, egy igazi mai slágere, Hypaton, Norma J. Martin, illetve Ari Piafart közösségre a Can Get You Out of My Head-del indul a Diszkosi Trédiós, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást. Oh, wow.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok, a többek között a Malvinok, Bazsók, Euridikék, Ludovikák, Rémuszok és Terézák. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Erdély Csilla, Nagyörs Gömbi, Szőke Álmos, a hazai szárnyakat adó, Szmódics Léna, Fróna Frici, Stróbül Tamás és Gal Anna Mária. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: A Ricky Poveri, azt nem hallottam azt a nevet, de most ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen. Made in Italy-ba vagyunk, mert hogy lesz egy ilyen buli egyébként majd november 7-én Budapesten, az esemény kivon a rajongó oldalamon, úgyhogy ha úgy van, akkor kövessétek be, esetleg majd gyertek a buliba. Megyünk tovább, tehát a Csá Itáli Csámó rejön, DJ Julian remixben az esti showban.

DJ Pultban. Bye.

0: Facebookon.
1: Én a hétvégén tolok egy 48 órás, hát mondhatni ilyen esküvői szettet, és csak is kizárólag szórakozni fogok, semmi szórakoztatás, ugyebár a fogadott húgomnak lesz az esküvője, szóval vasárnap biztos, hogy pihennem kell majd, de sokat.
2: Én viszont egész héten festésben vagyok, most meg zenei aláfestésben, állítólag ez a Rádió Egyen most a house körökben nagyon megy, Bausza jön a folytatásban, mert ugye igazi mai sláger, a Magnetic Soul a diszkosítva.

0: Ez a rádió egy esti sója a diszkosi rádióson, 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, modern színű a zenékkel, és hát nem beszéltünk október 24-ről, mondjátok ki helyette.
1: Kolbász.
2: Kolbász. Nem csak az Attilánál lesz kolbász, hanem nálad is, még nálam is.
1: Így van, ennyi. Mert hogy

0: eredetű dal, az van olyan jó, hogy Grammy-re jelölhessék. Hát hoppá!
1: Ez itt a baj, hogy tehát konkrétan túlszárnyalt idén minden egyes ember által készített dance dal ez a felvétel, és egyébként a Grammy szabályzatában nincs jelenleg pillanatban olyan szabályzás, hogy ne lehetne AI-t használni, akármennyire. Ugyebár mi szombaton megkaptuk a hírt, hogy a dalt jelölni fogják, és vasárnap tudatosult a Hugelékben, és értesítettek minket is arról, hogy visszadobták, de ennek semmilyen alapja nincsen, és egyébként a Hugel által elkészített verzió, az humanizált, ugye úgy hívják azt a folyamatot, amikor az AI-os dalból az emberek, a zenészek segítségével csinálnak egy végső verziót, tehát ez egy 100%-osan humanizált verzió, tehát semennyire nem állja meg a helyét. Az elkövetkezendő heteknek az eredménye lesz, hogy valóban kap-e Grammy jelölést ez a dal, vagy sem. Egy biztos, hogy az emberek szeretete alapján jogos lenne.
0: Csak szólok, zenei hír volt.
2: Igen, nagyon az volt. Én még annyit akartam mondani egyébként, hogy én nagyon sok oldalon elolvastam, meg a Hugelbe is mutatja egyébként a saját gépén, hogy mik azok a sávok, amelyek alapján ez egy új verzió. Viszont még ezzel kapcsolatban valami, azt majd elmondom a következőkben. Hétfőn mutattam meg itt a rádió egyen az új Cube Guys dalt, ezzel megyünk tovább, jön a Feels Good a Disco Shitben.

0: az aspektusból is, hogyha a mesterséges intelligencia tud olyan dalt csinálni, ami jobban tetszik az embereknek, mint az ember, akkor miért zárják ki?
1: Igen, no. Egyébként nem kéne kizárni, viszont ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egyébként például a V-Review-n, ami egy elég nagy ilyen gyűjtőoldal elektronikus zenében, ott például kirakták azt, hogy 90%-ban a dal mégiscsak olyan, mint amilyen eredetileg volt, tehát hogy mégse változott annyit a dal. A Hugel meg kirakta ezt, és erről akartam elő beszélni, hogy ő meg viszont megmutatta a sávokat, hogy miket változtatott meg. Egyébként ezt úgy hívják, hogy sound designer, tulajdonképpen azt az embert, aki le tudja képezni az eredeti dal sávjait, még hogyha azt AI csinálta, és az is valamiből van, valamilyen igen. szintetizátorban valamiből ki van tekerve, vágod, csak ezt most ugye a hallgatóságnak mondom, mert nem nektek, hanem ti vágjátok. Tehát a lényeg, hogy ahhoz képest viszont változott a dal, úgyhogy ez egy elég érdekes vita és kérdés, kíváncsi leszek, hogy mit válaszol erre majd a Grammy, mert ugye eljuttatták hozzá a fellebezést, ha úgy tudom, igen, a Hugelék, viszont most megyünk tovább itt a Rádió Egyen, ezután Julien Jewellel és az Air Conditioner DJ Junior remixével.
0: Zenei hír volt.

0: Németországban, Stuttgartban és Straubingban lehet velem bulizni. Bárány Attila voltam, köszi a figyelmet, sziasztok!
1: Ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek Hanvai Pici voltam, visszakanyarodnék egy picit ez a Grammy, illetve Imele Angel-es dologhoz. Egy biztos, mi már ugyebár Bernadettékkel az egész csapattal megbeszéltük, hogyha nehogy Isten eljutunk odáig, és tényleg Grammy jelölt lesz a dal, akkor mi lesz ennek a procedúrája a vörös szőnyegen. Tudja, hogy élőben is be fogunk onnan jelentkezni. Én minden magyart megkérnék, sőt a világon bárkit, akinek tetszik egy picit is a dal, hogy szorítsatok el a pozitív energia, és ennek köszönhetően a másnak akkor legyen Grammy jelölése a I Move Into The Sun-nak. Sziasztok!
2: Így legyen, én DJ Junior voltam, én pedig azzal búcsúzom, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a remixek a Facebook oldalamon egy pakba ki vannak rakva, onnan tudjátok leszedni, kikerült egy új Made in Ibiza mix is, egyébként a YouTube csatornáról, úgyhogy menjetek rá, hallgassátok meg, esetleg szedjétek le. Én búcsúzom Oliver Heldens-szel, Kreiderrel és a Young Punks-szal, amiből csináltam egy új DJ Junior remixet, ez újra kijött ez a dal, ez az AIU, tulajdonképpen nem tudom, hogy mondják, de egy biztos, hogy a zenei aláfestést én készítettem az elmúlt egy órában, és megyek haza tovább. Este már nem festek, de holnap újra kezdem a napot. Szevasztok!

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
6: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Lily. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! A következő három órában megmutatjuk, mik most a legmenőbb, a legdivatosabb zenék Ibizától New Yorkon át egészen Londonig. Ebben ma elsőként Regán Lili segít. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Ne is vesztegessük az időt, induljunk el!
1: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Insomnia 2026, vagy Insomnia 2.0, akár ezt is mondhattuk volna az iménti dalra. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától. Na Lili, és egy saját zenén jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me. Ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Gainesville.

0: Mennyire vagány ez a zene, Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszóknál, és Robin Schulz jön most.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Sleep Tonight, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nagyon az elején vagyunk ennek a ma estének, hátra van még 2 órányi mix. Maradjatok mindenképpen!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, mixelünk tovább, mellettem a stúdióban még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: És ezt a mai második szettet szemfelttel kezdjük.
2: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili. Like you. It's like one.

Rewind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: Itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne, a Stardust klasszikusa, a Music Sense Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. The way

0: James Hype és a Domfék miatt egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött Regál Lili.
1: Every time that we dance to the beat. Every time I kick it, you mean. Every time that we back to the beat.

0: Ladies Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, és pörgünk is tovább, maradjatok gyors helycsere mellettem itt a stúdióban, és jön is Joel Junior.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine Radio Show.
4: A Rádió 1-en.
6: Hey, Mr. DJ.
4: A budapesti stúdióból élőben.
5: World is Mine.
4: Oh. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál.
6: Ladies and gentlemen.
5: Joel Junior.
4: Joel Junior.
5: World is Mine Radio Show starts now.
4: World is Mine.
0: Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek a következő egy órában, és innentől Joel Junior mixel. Hello JJ, induljunk el!
7: Szavaztok bele is felünk az utolsó egy órában itt a World is Mine Radio Show-ban, amivel kezdünk a Tame Impala és a Dracula. Mindenkinek jó hallgatózás itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show csütörtök este Joer Junior a lemezjátszói mögött, és hát egy kellemes kötelezettségünknek teszünk most eleget.
1: Nem tudom, van-e itt olyan, aki tegnap hallgatta élőben a live mixet, kértek tőlem egy dalt, na és hát most ez a pillanat az, amikor lejátszom, úgyhogy érkezik JD-től a Plastic Dream, már is folytatjuk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: show is yours on Radio 1.
1: Bow with me, absorb the rush.

0: Tiga és a Feel the Rush. Na, ilyen különlegességek is csak nálunk szólnak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem éjfélig Joer Junior a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Pörgünk is tovább. Nem tudom idén, hogy hogy robbant be, de egész nyáron óriásit ment, és szerintem az idei év egyik legmeghatározóbb dala következik. Gordo és a Loco Loco, folytatjuk már is itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: David Guetta és Bibi Rexha nem tudnak hibázni, akár hányadjára is dolgoznak együtt, ez volt tőlük a Sad Girls, a legfrissebb közös zenéjük a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Joer Junior mixelt az elmúlt egy órában, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük, folytatás egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így van, köszönöm, hogy hallgathatok, egy hét múlva folytatjuk, legyetek jók, jó éjszakát, szevasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap pénteken 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
4: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
4: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
4: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, a reptéri fuvarokhoz is, és hát ilyenkor az éjszakai órákban is lehet ám voksolni. A Top 500-as listánkat az egész ország állítja össze. top500@radio1.hu, ez az e-mail címünk, vagy a 0620-311-111-es számra is el lehet küldeni a voksokat. Ray Dalton tavaly és tavaly előtt szerepelt a Tű idegennel a Top 10-ben. Vajon idén a Blood Running is szerepel majd?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Loy és a Golden Summer, a közreműködő partnere pedig David Puentes, valódi nevén Benjamin Beyer, egy népszerű német DJ, zenei producer, közösségi média személyiség, a magyarul jó sokat posztol, elsősorban az EDM, House, Electro House műfajokban tevékenykedik, egyesítették közösségi médiás és egyéb művészi erejüket és egy közös igazi mai slágert készítettek a 2026-os nyári szezonra. Ez a Golden Summer.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez, hát ezt most nagyon szeretjük tőle, Live It All, Lost Frequencies-től a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix és Ed Sheeran, a két jó barát a folytatásban, és a repeat it természetesen. Martin Garrix is a héten zárta le a nyári szezont, úgy hivatalosan is. Ibizán volt rezidens, azon a helyen, ahol egyébként David Guetta is a góri, a főnök. 13 különleges hét van mögöttem, ezt írta ki a social media felületeire, és hát megköszöntöm mindenkinek, aki elment valamelyik fellépésére is. Hát a DJ-knek, a sztár DJ-knek most kezdődik igazából a pihenős időszak. Ugye nyáron mindenki kihajtotta magát. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ezt hozom a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

slágerét, a Walking on a Dream-et. Blond is egy olyan DJ producernő, akit lehetetlen beskatujázni. Valahogy egyik kalapba sem illik. Azon túl, hogy DJ producer informatikus, saját bevallása szerint kocka, környezetvédő, akinek feltett szándéka, hogy leszámol az egyszer használatos műanyagokkal, közösségi ember és partiállat. Lehetne még folytatni a sort. Jön már is a Walking on a Dream.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most, hogy rákagyarodtunk október hónapra, már tényleg nincs sok hátra a Rádió 1 Top 500 hétvégéig. Folyamatosan jöhetnek még a voksok, például a Rádió 1 Top 500 forró drótján, ez a 0620-311-111-es szám. E-mailben is el lehet küldeni a kedvenc Rádió 1-es dalokat a top500kukacradio1.hu e-mail címre, vagy Facebookon is el lehet küldeni nekünk. Sok voks érkezett például Regál Lili dalára már. Hozom a Heal Me-t.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.